0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, picivel 2 óra után járunk, a legnagyobb kedvencek között pedig Ray a folytatásban, akiről azért érdemes tudni, hogy ő nem csak énekli a dalokat, ő írja is ezeket, sőt, a legújabb albumának teljesen ő a producere, mert az egész kiadóját tudta. Szóval, hát van ebben munka, de óriási lett, szerintem zseni a dal. Ray, Where is my husband, ezt indítom a rádió 1-en.

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, és jönnek a Rádió Edit DJ-k óriási dalokkal. Ezen a héten például volt egy dalpremier is Cookie-tól, a Fire-t mutattuk be, hihetetlen jó reakciók jönnek rá, és ez pedig egy dal DJ Mesker Vicky-től, aki Nagy Bogival és Miss Mooddal dolgozott. Az édel, amit indítok, picivel fél három előtt, itt a Rádió Edit-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nagyon sokan kérdeznek Balázsik hajózásáról, hogy hogyan lehet feljutni, mi a módja, hát időben oda kell menni. Jövő hét péntek, hát emlékszek, tavaly is volt, aki már szerintem 2-3 óra magasságába hajnalba oda ment, és beállt a sorba, mert bizony sor van, nem is akár mekkora, 7 órakor fog kifutni a hajó, rajta Balázsékkal, és persze a zenei sztár vendégeinkkel, ezúttal a BSV-vel és DJ Metzger Mikivel. Jövő héten pénteken, június 26-án, tehát hajózás Balázsékkal, most pedig az igazi mai slágerek között Sam Feld és Rosalind, és a Heart Like Mine, amit indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ilyen nagy kedvencekkel a fogyadásban is, mint ahogy ez az óra pörgött. Hozok például újdonságot Alex Kendrick-től és Bibi Rexától, hozok nagy kedvencet Shawn Mendes-től, a kezdésben pedig a Hurts dalával Purple Disco Machine jön. De jó ez, a Wonderful Life! Alig pár perc is ezzel folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ki hogy bírja az éjszakát? Na ezt a kedvencet szerintem imádni fogjuk. Cashmere jön, egy amerikai DJ és producer, akinek ugye indiai gyökerei most vannak, és hát ez azért ebből a dalból is kijön. Én imádom. Cashmere, Wild Ride. Ez jön itt a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hogy milyen jól tud dalt írni Bibi Rexa, azt az is bizonyítja, hogy még mielőtt ő befutott volna, a legnagyobbaknak már dalokat szerzett, például Eminemnek, Rihannának, Selena Gomeznek, mind-mind írt listavezető dalt. Ez meg az aktuális kedvenc tőle. Bibi Rexa Faithless dallal jön. Ez a New Religion itt a rádió egyen. Deep.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók 6-tól, hogy ma is jönnek Balázsék, addig viszont hozom a legnagyobb kedvenceket, köztük lesz Taylor Swift és Joe Cocker újdonsága a következő órában, és köztük lesz mindjárt az óra elején Ed Sheeran is. De jó ez a dal, a Camera pár percen belül Siri remixében csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
4: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
3: A tudásperceket hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
2: Rádió
5: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy újabb órát indítunk, és most arra gondoltam, hogy picit legyen ilyen kis chilles a hangulat. 4 óra után járunk, szóval szerintem ez abszolút időszerű, de azért egy óriási kedvencet hozok. Alex Warren, Ordinary, ez jön már is itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei vá-

a szél. Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a friss infók szerint pedig bekeményít a kormány britteknél. A közösségi média használat terén megtiltja ugyanis ezt a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Elég radikális dolog, érdekelne, hogy egyébként ki mit gondol erről. Jó a tiltás, nem annyira. A felmérésben egyébként, amit ennek megelőzésére csináltak, 85%-a nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata inkább nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. Szóval támogatják a legtöbben a friss infók szerint ezt a javaslatot. A részletek a radio1.hu-n, az igazi mai slágerek között pedig Taylor Swift a folytatásban, ez az Opel Light.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, páros belépőt lehet nyerni a Sopron Festre többször is. Az első 10 óra után indul, figyelni kell bennünket, és amikor a műsorvezető mondja, hogy most, na, akkor kell csörögni, nem azonnal a tizedikként mondani a rádiószolgálat, és paf, megy az ajándék. Most megjön a nagy kedvenc Joel Corey-től a Galantis-tól, ez a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új hagyományt teremtettek a Miskolci Szakképzési Centrumban. Magyar bajnoki címmel tértek haza a miskolci mazsorettek. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Különleges közösségi eseménnyel zárták a tanévet a Miskolci Szakképzési Centrumban, számolt be róla a Minap. Az intézményben első alkalommal rendezték meg a valitáláshoz kapcsolódó ünnepséget, amelynek célja az volt, hogy méltó módon búcsúztassák a végzős diákokat. Az eseményen a tanulók, oktatók és családtagok együtt ünnepelhették a tanulmányok lezárását és az új életszakasz kezdetét. A szervezők szerint a kezdeményezés hagyományteremtő szándékkal indult, és a jövőben is szeretnék megrendezni. A rendezvény nem csak a búcsúról szólt, hanem az elmúlt évek eredményeinek elismeréséről és a közösség összetartozásáról is. A centrum vezetése bízik benne, hogy az új hagyomány hosszú távon is meghatározó része lesz az intézmény életének. Újabb országos sikert értek el a miskolci mazsorettek, írta meg a Minap. A fiatal sportolók a közelmúltban megrendezett országos bajnokságon szerepeltek eredményesen, ahonnan magyar bajnoki címmel térhettek haza. A versenyen több kategóriában is bemutatták produkcióikat, amelyekkel a zsűri elismerését is kivívták. A felkészülés hosszú hónapokon át tartott, a versenyzők pedig kitartó munkával és rendszeres edzésekkel készültek a megmérettetésre. Az elért eredmény a sportolók mellett az edzők és a háttérben dolgozó szakemberek munkáját is dicséri. A siker újabb bizonyítéka annak, hogy a miskolci mazsorett mozgalom országos szinten is meghatározó szereplőnek számít. A csapat a jövőben további versenyeken is szeretné képviselni a várost. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Nappali gomoly felhőképződés, sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutára 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Legyen szép napjuk, védjék a bőrüket a kánikulában és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk már, 14 perce, június 18-a van, azt a mindenit. Arnold és Levente névnap, sok boldogságot nekik. Mindjárt jön a nyári szünet, most viszont Regál Lili jön a legújabb dalával, ez a Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne felejtjük, ma is lesz Sopron Fest játék, páros belépőket lehet tőlük nyerni, emellé pedig, na, hogy mi hozzuk a legnagyobb kedvenceket, és az egyik legújabbat most Sam Feltől, Rosalinnel, ez a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ahogy közeledik a hétvége, egyre jobb idő lesz. Ma már akár 28, holnap 30, hétvégén pedig 32-37 fok is, amire készülhetünk. Hát ez már igazi nyár, így hogy indul szépen lassan a nyári szünet is. Pedig az igazi mai sláger, amit a legfrissebb infók után indítok. Robin Schulz, Oh We Got, aztán pedig jön a Balázsik Beston. A tegnapi nap legjobb pillanataival 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: A következő helyzet van, hogy itt vannak a jó idők gyerekek.
2: Igen, nagyon.
1: És én szeretnék följelentést tenni munkahelyi zaklatás ügyében.
2: Na, zaklattak? Ebben a korban örülnöd kéne neki.
1: Örülök is tulajdonképpen, de hát mégis ugye ha legalább az ellenállás látszata.
3: De miért én jövök itt?
1: Hát, és te észre se veszed? Te észrevetted! Észrevetted, Juli. Tehát nagyon szépen szeretnélek megkérni téged is, és a kolléganőket is, meg szerintem minden egyes magyar férfi, aki munkahelyen dolgozik, az így van vele, mint én, hogy fölháborodva veszi tudomásul, hogy a kis kolléganője megérkezik egy átlátszó felsőben, alatta egy olyan, nem mintha oda néztem volna, alatta egy olyan csipkemelltartóval, amin átlátszik minden, ami van, és így nem lehet dolgozni, Juli. Én följelentelek, ezt munkahelyi zaklatásnak hívják.
2: Öregszem, hogy észre se vettem, egyébként komolyan
1: igen,
2: mondom.
1: Sajnálom. Én azt hittem egyből mondott, hogy hello, Juli.
2: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
1: Nem áll, ez egy tök szexi cucc van rajta.
2: Kijött elém mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsomába. Egy Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
1: Akkor azért a mama oda tette Pongyola. Az estéket.
2: Na, hát Pongyola, hogy mi van rajtad?
3: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez megy.
2: Milyen poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
1: Na mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó.
3: Te takarja a szemét, hogy véletlenül sem.
1: Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
2: Hagyjad már, anyám korabeli izém. Várja, Terézi a korabeli izém, asztalterítő van rajta.
1: Rajta, nem mondd már!
2: Hagyjad már, magára úszta a csipkeabrosz, érted? Meg is sötétből öltözött.
1: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipkemeltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
2: te, hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
1: Mi lenne öreg? A Juli sem.
2: Nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy szereted ez ilyen old school.
1: Egyébként igen.
3: Ezt a retro vonalat.
2: Érted?
1: Hát én nincs vele bajom.
2: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rányújtani egy ilyen százas vókcigire, én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
3: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
2: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadon, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette.
3: Így.
2: Mert ugye tegnap még egy abroszom volt. Vagy tegnap még egy asztalom volt.
3: És még szkárlet letéptem, és ruhát hordom belőle. Hihetetlen,
2: egyszer már tudsz lámpát kapcsolni ahhoz, hogy fölöltözzél. Mindig sötétbe kell öltözni. Szagod meg, dohos?
3: Dohos.
2: Van egy kellemes pinceszag?
1: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett éve.
3: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá tétte?
1: Nem, kettővel.
2: Most komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
3: Ebben már...
1: Nem áll!
3: Már jó ideje nem látok semmit.
1: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
2: Amikor lomtanyítás van nálunk ott Diós
3: környezetben,
2: ezekkel takarják le a mosógépeket.
1: Ez egy nagyon márkás, szép darab, Juli.
2: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó. Élőt, adjunk élőt.
3: Mi olyat tudnátok felvenni, amivel engem zavarba lehetne hozni? Ti.
1: Hát egy ilyen ízét, tudod, ez az ormányos alsó. Van ülnénk itt, azért szerintem meglepne, nem?
3: Vagy forró nacit.
2: Nekünk nehezebb dolgunk van, mint nektek. Szerintem egy kicsit... nő könnyebben öltözik szexin egy munkáján, mint egy pali. Tehát ebből mi ebből a szempontból nagyobb kihívás elé vagyunk. Abba igaza van a Ferinek, hogy benne egy csinos csaj, érted, jól fölöltöz, egy pali nem tud úgy fölöltözni, hogy az a csaj azért nagyon azt, hogy hú, de szexin öltöztél ma föl.
3: De ez gond, vagy ez ciki, vagy egyébként egy bizonyos kor fölött ciki, vagy... Vagy így általában ciki?
1: Szerintem egyáltalán nem baj, hogy a felső.
2: Szerintem egyáltalán nincs az a probléma, az ember felsője ugyanannyi idős, mint ő. Tehát, hogy én ezt látom, hogy ez egy...
3: Vagy ezt már megörökölte valaki.
2: Én látom, hogy ez egy család, ez egy öröklődő darab. Tehát, hogy ez való reformkorban a nagy elkezdte hordani.
1: Mondta reggel Juli, neki vannak olyan tárgyai, amikhez ragaszkodik.
2: Ebbe a hídbe ment át, mikor átadták a láncidot, meg a lóversenyt.
3: Kicsit megette már a moly.
2: És aztán ez úgy látom, egy értékes ruhadarabja maradt a családnak. Mindenki rátszáll.
3: Érzelmileg kötődött.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyanyai darab lehet. De hogy ezzel nincsen semmi baj. Minden lány gyermeknek van egy ilyen ők nagymamától örökölt fölsője.
1: Ki ugye aranygyűrűt kap, ki nem tudom, aranynyakláncot tud örököl, ki meg a régi melltartót. És akkor mindannyiótoknak egy méretre kell szabatni a cicit, hogy jó legyen az örökölt melltartó.
3: Remélem a lányomnak már nem lesz magától.
2: Ebből a szempontból mennyivel könnyebb a nőknek, nem? Most egy palira, te nem
3: rátok is jut 50-nő legalább.
2: De most várj, nézzük az átlag lepukkant 40-es kopaszodó izzadság szó. Férfiakat, mint zsűr. Nézzük az átlag 50-es diszkréten elhízott, kicsit lepukkant izzadságszagú embereket. Itt van például Gyula.
3: Nekedik a tapasztalatai.
2: De most komolyan mondom, tehát egy csajnak könnyebb jó nőnek lenni, mert hogy a palik jobban kifejezik, megnézik, flörtölnek, megbámulnak. Nem azt mondom, hogy nekünk ebből hiány van, de mikor mi esetünk kicsit talán más, hogy egy átlag férfi nem kap annyi bókot. Tehát ebből a szempontból nektek szerintem a nyár az egy szüretelés, nem? Mert 50 pillantás, 3 beszólás, 4 flört, kicsit.
1: Máha ez szüretnek minősülnálod.
2: Mert hogy kaptok elismeréseket. Ebből a szemben a csajoknak sokkal jobb, vagy könnyebb.
3: Én ezt most még élvezem, most még talán kapok elismerő pillantásokat, akkor szóljatok, amikor már kínos kuncogás lesz a hátamnak.
1: Most már ez a pillanat.
2: Fölveszel valami hasonló felső.
1: Nektek mi a szexi?
3: A fenék. Én szeretem a szűk öltönynadrágot egy férfim, meg a szépen vasalt inget, amin jól kidomborodnak az izmai. Igen, ezt így szeretem.
1: Én is leszek előtted szexi.
2: A szűk nadrág domborodó ing az bajban vagy szűk ing az nem annyira.
3: De neked például, nektek rendszeresen megjegyezzük, hogyha jól vagytok felöltözve. Tehát az ingeid azok például zseniálisak, a balinak.
1: Igen, meg nem hallottuk még.
2: De ez nem úgy szexi, ahogy egy csaj szexi szerintem. Igen. De lehet, hogy férfiként én ezt máshogy látom. Elköszönhet is ugyanolyan szexi, nem tudom, de nem úgy szexi.
3: De egy csomó...
2: Idejön valaki egy kis fehér nadrágba, kicsit látszik, így a bugyi, nem, ki látod, a érted, és hogy az egész van egy szép melltartó, a jó fős, azért az úgy szexi tud lenni.
1: Szép, érted.
2: Most idén egy pali, nagy 45-ös szőrös lábbal, érted, leül oda a teraszra, széteszi a lábát.
3: Kicsit megigazik
2: az acskót, nem? Tehát azért valahogy nektek könnyebb szexinek lenni, vagy nem tudom.
3: Mi nagyokat szoktunk hümmögni Annával is, amikor például a Szilárd egy... jól fel van öltözve.
2: De ez viszont nagyon ritka. Szilárd.
1: Ritka
2: látjuk, jól felöltözve.
3: Egy pasi is tud szexi lenni.
2: Persze, ezt nem mondom, hogy nem. Meg nyilván a nőnek ugyanúgy megvan a gyengéje, ránéz egy palira, és látja, hogy nem tudom, ing van rajta, vagy fel van tűrve az ujja az ingnek, és akkor kilóg a szőrös kas, és azt mondja, neki a szexi, hogy mit tudom én valaki. De rajtatok, vagy a csajokon, vagy a nőkön több minden van,
3: a
2: szerintem.
3: A hálós pólód, ez például kifejezetten.
2: A hálós, ja, kiszakadt?
3: Nem, a hálós, tudod.
2: Ami ilyen ki van szakadva. Ja, hálós pólom, tudom, nyáron szoktam benne néha lenni, tudom, igen.
3: De vele diszkréten kifitja a melbimból.
2: Ja, hát az kinéz belőle, igen. Szóval, ja, nektek ez könnyebb.
4: Hát igen, tehát hogyan nálunk azért vannak ugye olyan dolgok rajtunk, amit azonnal egy férfi szem ugye észrevesz. Tehát,
2: hát többé egyre kevesebb, de van.
1: Nem is beszéltünk a cicikről, itt a kivillanó melltartó és az átsejlő.
4: Hát és a benne lévő cicik, ugye, hát azért az egy...
2: De most ez ami a Julin van, most csak komolyan kérdezem, most ezt komolyan mondod?
1: Ez egy gyönyörű darab, még egyszer hangsúlyozom.
2: Most tényleg egyszer hangsúlyozom.
3: Te ennyire ki vagy?
1: Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy gyönyörű, míves darab.
2: Bírod az ilyet?
4: És egyébként nagyon szép a külső, ami a melltartó van fölvéve, mert olyan, mint hogy ugyanaz a csipke lenne.
1: Érted? De csipkével bizony. Nagyon adja.
4: Ilyen sejtelmes.
1: Nagyon igen, szép. Igen.
3: Tudtam én, hogy ebből téma lesz.
2: Én azt hittem csak egy... Azt hittem csak valamit benézett.
1: Azért, nem. Mert valamint csipke van, attól az még nem ódivatú feltétlenül.
2: Nekem a csipke az kicsit...
1: Mi
2: a nagymamám, aki az átmennünk a Keleti Károly utcába, kirakott ilyen egy doboz kekszet.
1: Jó, most
2: mondom, nyikorgott a parketta,
3: kicsit szottüdülőszak volt,
2: kinyitottam ruhásszekrét, volt benne két zöld amúszappal, az úgy megcsapott, és ott, hogy ott össze voltak hajtogatva a csipkés terítők, meg a csipkés felsők, meg a csipkés abrosz, meg minden.
3: Igen.
2: Szóval, de hát ez valószínűleg nekem ez így gyerekkoromban beivódott a nagyim által. Tehát, hogy ez nekem inkább ez.
3: De lehet, hogy ez neked pont egy ilyen trigger, tudod. De a csipke fehér nem is az se. A se.
2: Hát a csípkés fehérnemű, az szerintem...
1: Hát ez az!
2: Az tud szexi lenni. De ez a fős...
1: De vagy neked most a Juli vállalban?
2: Olyan mondom, Juli, de ez a fős... Tehát, hogyha összehasonlítjuk a dolgot, akkor ti jobban tudtok szexik lenni szerintem, mint mi. Meg több mindent tudtok sejtetni, megmutatni. Nektek ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. Szerintem egy nőnek egy nyár az tök nagy egotrip is lehet, hogy megdicsérik, jól nőnek érzi magát, észreveszik, nem?
4: De.
2: Bókolnak neki, randizni hívják, föl akarják szedni, hát ez tök jó.
3: Vonulok,
2: mi csak ezt nem élvezi szerintem.
3: Vonulok, és már nem történik semmi.
2: Igen, vonulok. És már nem történik semmi, már azt érzed? Kezdtél elérkezni a láthatatlan?
3: Kezdek láthatatlanná válni.
2: Ne, tessék, hogy is.
3: Comfix.
2: Hogy combfix, az melyik?
3: Szexi? Amikor rajtad van.
2: Szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy combfix is.
4: Csak te nem szereted a harisnyát egyszer erről.
1: Igen, Gábor.
3: Combfixet nem szereted nőni.
2: A combfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amelyik így össze van kötve a bugyival, nem?
3: Ilyen... Hát vagy nincs összekötve.
1: Vagy nincs összekötve a lényeg,
2: szerintem, szerintem az adja. Na mindegy, jó, de... Jó, megfigyelő vagy, Ferenc.
1: Én a zaklatásról akartam beszélni, aztán akkor
4: már... Akkor most
1: én
4: nyilván.
2: De szerintem, de ők meg úgy érjük, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy mi zaklatjuk őket, nem?
3: Én nem veszem zaklatásnak.
2: Nem?
3: Neked vettem föl.
4: Különben is inaktív karakterek vagytok.
1: Inaktív karakterek vagytok.
3: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
2: Szerintem ez még nem az a kategória.
1: Hát, de úgyis.
3: És ha leveszem?
1: Akkor már...
2: Ja, hogy az zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában simán egyébként.
1: Hapsi szólhat erre, hogy kér, kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
3: Nem tartom a dress kódot.
2: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
1: És akkor fölöltöztetik a jövőt.
2: Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Buongiorno! Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
11: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Játékos programokon tanultak a környezetvédelemről. Fokozott óvatosságra figyelmeztet az Aggteleki Nemzeti Park. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Interaktív foglalkozásokon ismerkedtek a fenntarthatóság alapjaival a miskolci diákok, adta hírul a Minap. A program célja az volt, hogy a fiatalok játékos formában szerezzenek ismereteket a környezetvédelemről és a tudatos életmódról. A résztvevők különböző állomásokon próbálhatták ki tudásukat, miközben a hulladékcsökkentésről, az újrahasznosításról és a természeti értékek megóvásáról is tanultak. A diákok aktívan kapcsolódtak be a feladatokba, így az ismeretszerzés élményszerű formában valósulhatott meg. A program egyben arra is rámutatott, hogy a mindennapokban tett apró lépések is jelentős hatással lehetnek környezetünk állapotára. Figyelmeztetést adott ki az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága a természetjárók számára, derült ki a Minap cikkéből. A tájékoztatás szerint a park területén több olyan természeti jelenség és körülmény is előfordulhat, amelyre érdemes fokozott figyelmet fordítani kirándulás közben. A szakemberek arra kérik a látogatókat, hogy kizárólag a kijelölt útvonalakat használják, és tartsák be a természetvédelmi előírásokat. Az igazgatóság hangsúlyozta, hogy a védett területek megóvására a közös érdek, ezért különösen fontos a felelős kirándulói magatartás. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelentsen.
2: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re tehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nappali gomoly felhőképződés, sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutára 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Legyen szép napjuk, védjék a bőrüket a kánikulában és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Hey guys, it's Ava Max.
2: Ava Max, every time I cry.
3: I had a dream that I was sinking slow mo.
0: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: 6 óra után 17 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, jó reggelt!
5: Jó reggelt.
4: Hello!
5: Hello, Eszter! Szevasztok!
4: Jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk, és melegedünk, gyerekek, melegedünk. Jön a kánikula, hétvégén már 33. Igazi nyára fordulunk rá, és igazi, igazi jó időre. Úgyhogy, úgyhogy erre.
6: Én már
4: erre
6: papucsba
4: készülni.
6: Papucs.
4: Igen. Nyári a szett, nyári a ruha, azt látom.
5: Csillogó körmök.
6: Szabadon engedtem a lábujjaimat.
4: Igen?
6: Nekem olyanok vannak, amelyet tudok kapaszkodni, hogy vigyázzatok magatokra.
5: Valóban, valóban, és nagyon szép a lakkozás. Nagyon vigyázz, hogyha sétálsz így ebben a papucsban, és rásüt a nap, akkor ne vakíts el az autósokat.
6: Hát nehogy. Nehogy.
5: Ilyen lézerfények.
6: Hegyen jó úton, vigyázzatok.
4: Igen, ott vigyázni, vigyázz. Igen, láttalak, hogy beparkoltál, akkor küzdöttem egy katonai busszal még a piros lámpánál, úgyhogy...
6: Én taxival jöttem.
4: Azt láttam megállni a taxit.
6: Ja! Ja, hogy izék, ja, hogy meg tudni, hogy...
4: Szembe itt álltam, de ott parkolt, ott küzdött a...
6: Húzutkodtál ott a izével.
4: A beparkolással, igen, azt láttam, hogy ott azt hittem. Hát csak megcsillant a napfény, és mondom, nem tudom, ez a te autód vagy taxival, csak láttam, hogy ott szakkörözik valaki, vagy szakkörözöl.
6: Ez durva, hogyha nem tudod előteni egy sárga a taxiról, vagy az enyém, vagy melyik a...
4: Lent a világ végén, ott álltam még, tűzött a nap, semmi, csak egy csillogó autó. Igen, sólyom
5: szem. De tudjátok, hogy miért jött taxival, bocsánat szívem, hát azért, hogy egy cseresznyés pitét tudja fogni, hogy nehogy kidőjön az ülésre. Nehogy véletlenül fölboruljon, érted? Meg a porcukor lejöjjön a tetejéről.
6: Pitét! Fújjátok, figyelj, elmondanám nektek, hogy én általában a csoportban tegnap hajnalán, hogy nem, mennyi cseresznyéről beszélünk, Feri?
5: Hát én átküldtem neked.
6: Figyelj, egy testesebb seregén nem lakott volna, jó?
5: Pont elég lett
6: volna. Pont elég lett volna. Most bejöttem, és ott van még a táv, 4 szem van benne. Tehát a 6-ból, már csak 4.
5: Jó. Akkor a kis pitét tudtam volna belőle sütni.
6: Egy kis tártot tudtam volna csinálni belőle, hát nem tudom.
4: Ez volt tegnap.
6: Na igen.
4: De!
5: Bat! Ahogy mondja a művet. Német, bat!
4: Mit csinálsz hétvégén?
6: Nem tudom, mit csinálok.
4: Remélem, 3 napig pitét sütsz.
6: Na, mi történt? Mi történt?
5: Csak nézzek, nem.
4: Mi lapulott lent?
6: Nem mondott, hogy hosszáj nagy adag, de semmiért fogsz lehajolni?
5: Figyelj.
6: Ez olyan, mint akkor eljátszák, hogy feljönnek.
5: Kis kosár, di.
6: Ne, az egy zsák, egy szatyorba szett, de cuki volt, ha nézem.
4: Hát most mivel kezdve a piroska kis kosárába? A szomat még, persze.
6: Köszönöm szépen.
4: Tessék megkóstolni, mindenki kóstolja meg.
5: Ide.
4: Nincs permetezve. Dokumentáltam a szedést, bocsánat, mert tudtam, hogy lesztek olyan aljasak, hogy megkérdőjelezitek, hogy ez biztos valahol vásároltam.
6: Ezt a profit még a szálat is levette róla.
4: Bizony.
5: Ez egy használt tornazsák, az illatán érződik a te cseresznyel.
6: Ez a szímelinda szatyor, csak mondom nektek, srácok, hogy egy ilyen, na milyen?
4: És levideóztam, bocsánat.
6: Bekapom.
7: Szedjük a cserkót. Jaj, de szép kis cseresznyő.
5: Olyan év, fölmászott a fára.
7: A cseresznyével. Hogy leszedjük.
5: Módszeresen szépen tépkedik.
6: De ez bárki lehet, hogy az arcod.
7: Mennyi cseresznyő.
6: Mennyi cseresznyő.
4: Felvettem videóra a kertünk hátuljában, szedem a cserkót. Archiválva, dokumentálva.
6: Figyelj, az igaz, akkor nagyon finom.
4: Nagyon finom cserkó. Annyi, hogy lehet, hogy van kukac, nincs permetezve, tök natur. Mossátok meg, semmi nincs rajta. És akkora cseresznyefán van, mindjárt megmutatom a videót, hogy brutál. És szerintem finomabb, mint amit kapunk.
6: Mutasd meg a méretes cseresznyefádat, cserkó. Balázs.
4: Brutál cserkó. Brutál cserkó, nézzél ilyen nagyobb szemeket, ne ilyen kicsit nagyobbakat. Úgyhogy a kis pitécskét, hát kis gyomult kárt. Én
6: ő
4: reggel itt aztán úgy befakoljuk, hogy
6: én ezt ma megsütöm. Mit várjak? Hová? Mire várjak?
5: De holnap nem jössz dolgozni.
6: Küldj be. Behozom.
4: Küldj be taxival. Hát küldj be reggel egy taxival.
6: Hát be tudok jönni reggel, hiszen a gyereket oskolába az bejön.
4: Ja.
6: Igen van.
4: Nagyon várjuk.
6: Elmondanám, hogy van egy különleges ízenek a cseresznyének, hogy a fokrém keveredik a cseresznyének. Az egy ilyen, az egy umami, ezt így hívják.
4: Jó, hát mi pitére éhesek vagyunk, úgyhogy tegnap elmaradt, megígértem.
6: Tegnap megindulás, így a zsebedet megtöltöd vele, vagy mit csináltál?
4: Nem, tegnap nem tudtam hozni, mert még 12:30-kor valahol éppen még egy motorral birkoztam egy vizsgáztatás szempontjából, tehát nagy küzdés volt, de tegnap felkapaszkodtam a kis fára, és egy kényelmes 3-4 órás cseresznyeszedési akcióval begyűjtöttem a cseresznyét, úgyhogy holnap egy kis pitécskét fogunk enni, vagy jaj, de jó lesz.
6: Kicsit most
4: elérzékenyültem. Nem sokan hittek ebben, hogy tényleg képes. Hozok a fáról cseresznyét.
6: A szemünk előtt cseppenedik felfelé.
5: Érik férfivá.
4: De most komolyan kossoljátok be. Ugye, hogy brutál jó? Ugye, hogy brutál jó?
6: Tényleg, nagyon finom.
5: Nem eltünk belőle, mert nem marad a pitének. Én de visszazárom.
4: Hozok kér. Még, figyeljetek, hozok. Belőle? Hát így egyet magamba, egyet zacsra, egy papárnak, egyet, ezt úgy fosnám, egész éjszaka, hogy pisült a seggem. Egy közfajtány 6 bár nyomással tört ki a fenekemből a gejzit.
6: Akkor tudod, kicsit fáradtnak tűz, de akkor sem tudom
4: semmi,
6: miért.
4: Van egy kis folyadékvesztésem. Pótolni kell az ionokat, a sókat és a folyadékot, mert egy olyan 4 litert most. Nem ettem túl sokat, de brutálisan sok van még mindig. Tehát, hogyha valaki kér, akkor holnapra magáé jellegű felhasználáson nagyon szívesen hozok
6: nem,
4: még.
6: Nem lenne furcsa, hogyha ilyen random emberek állnak a kertet, hogy szednék a cseresznyét?
4: Figyelj, ez ilyen 3 kertbe átlógó. Tehát, hogy ennek a fele, nálam van a fa, de átlóg, tehát ez minden a szomszédunk fája is, és én örülök is, ha leszedi. Na. Eszik a madarak, az utcáról benyúlnak, úgyhogy nagyon népszerű ez a kis cseresznyefa arra felé.
6: Érdekes. Úgyhogy... Ezzel fogja oda csalogatni Balázs majd a fiatalokat. Gyertek, apróságok, gyertek.
4: Igen, Balázs, hogy a cseresznyét videóztad, mint egy öreg boomer. Sajnálom. Direkt ilyen a videó, felszedem a cseresznyét. Jaj, nagyon jó.
5: Létrád van?
4: Létrám az nincs, fel lehet rá viszont mászni, viszonylag alacsony vannak az ágak, úgyhogy...
6: Egy magával szilárdot az ő hátára szedte.
4: Porcukorral szeretem a cseresznyés pitét, és egy ilyen jó linzer alap, nem? Vagy valami, nem is tudom. Nem?
5: De, milyen linzer
4: hát a pite, az nem, a pite, rendes pite. Rendes pite?
6: De én arra gondoltam, megcsinálták azt, amit otthon csináltunk mindig, azt a tejfölöset.
5: Tejfölös pite.
4: Tejfölös cseresznyés pite. Most hányom el magam.
5: Nem
6: most, mert holnap fogod hányni magad.
4: Jó, hogy nem nyíroszos cseresznyés pite.
6: Nem, tehát a tejföl bele van keverve a tésztába, úgyhogy az csak a textúráját adja meg.
5: Könnyíti a tejföl, meglepő igen. Módon.
4: Igen? Aha. Jó, rákízom.
6: Szeretnéd felül, hogyha a pénteki receptel az én tejfölös piskótám lenne?
5: Lehet, nyugodtan lehet. Egyébként cseresznyés pite lesz holnap.
6: De most hogy azt csinálod? Hát akkor vitte el
5: cseresznyét. Már megcsináltam, az meg kész.
6: Két napos cseresznyés pitével fogsz.
5: Nem hozom be, ja. Hanem az a recept, érted?
6: De te azt a pitét csinálom, kemény az alja, mint egy ilyen
5: nem
6: sarok.
5: Nem azt a csinálom, én klafutit csinálok.
6: Klafuti.
5: Mi az a klafuti? Azért, mert nem kell vele szarozni, hanem csak így összedobálsz benne mindent. Játúrmixod, és már mehet is be a sütőbe.
6: Na jó, de most akkor mit csináljak?
5: Cseresznyés pitét. Tejfölös cseresznyés pitét.
6: Jó, de nézd, ez is milyen.
4: Én rábízom.
6: Teljes pite, az a klafuti.
5: Aha. Igen.
6: De figyelj, az övébe tej, az övébe tejföl, melyik te akarsz
4: fosni? Figyelj, nekem minden mitől fosok, tehát hogy a cseresznye, a tej, meg a tejföl együtt, csak kimondom ezt a 3-as kombót, és de rosszul nézesz ki.
6: Szóval gyengék, ne jöjjenek ebben a műsorban, én azt mondom.
4: Igen, kimondom ezt a kombót, és vége van, úgyhogy rá több bízom. Én, gyerekek, teljesítettem ennek. Örülök, úgyhogy ez tőlem nagy haladás. Úgyhogy egészségetekre. Aki kér még magámba, annak szedek szívesen. Tényleg csak magámba még lehet velem egyéni megrendeléseket fölveszek a cseresznyét.
6: Egy honlapot, tudod, mint vannak azért lezüllött média munkások, és akkor így lehetne ilyet, hogy intim cseresznyeszedés, Sebes Simázza.
4: Igen. Szedjen ön is cseresznyét, igen. Kim volt a fókusz, és kérdezi Claudia. Ezt majd megírja a riposzt. Ja, nem. Igen, gyerekek, átvették néhányan ezt a riposztos történetet, de nem is baj. Én jól éreztette, hogy ki kell maradni a megszólásból. Bölcsen csöndbe voltál.
6: Én teljesen kicsak olyan, teljesen másoltam a fülelve, de amúgy nagyon vicces, hogy
4: jól érezted, mert megírtál.
6: Volt úgy, mondom, tehát meg volt macskakarom az elején, a végén, és szó szerint kár lett volna megtörni a monológodat.
4: Igen, meg is írták a tegnap, mi meg a tegnap előtti kis kirohanás, de nem baj, egyébként vállalok.
6: Nem volt ez kirohanás, teljesen rendben volt. Így kiállok Sebestyén Balázs mellett. Nem mindenben, emellett most pont kiállok.
4: Igen, igen. Lehet amúgy a videó ideig szedte Balázs a cserkót, aztán átette bennek a feladatot. Tuti átver minket. De szemetek vagytok.
5: Igen, egy 2 perces szedés után szóltál a komornyiknak.
4: Így van. Szedd a cseresztét.
5: Gyerünk.
4: 5 perced van. Aztán takaríts ki az autót. Igen, akkor is kell Royce.
6: Akartam kérdezni, hogy te, mint aki magnézium bizglicinát alalszol szintén, hogy igen. Te is szeretted azt az összefüggést, hogyha ha vettem kicsit többet veszem be, akkor pokoli rémálmaid vannak?
5: Hát ez kérdezem, nem hogy... a magnéziumtól
4: ez van. Még nem, van ilyen, tényleg? Tudnadagoltam?
6: Egyébe többet. Csak egyébe, olyan rémálmaim vannak, és ez most már több egyére fordult, hogy összeraktam az összefüggést. Azt támadtam egészen pontosan, hogy elfelejtettem megnézni az egyeztetőt. Ugye a rendezvényekre, amikor megyek néha, akkor kapok egy egyeztetőt, hogy mikor kell hol lenni, és általában odafelé jutom megnézem, mit fogok most csinálni. És az volt, hogy egy pornófilm forgatásra mentem, ahol kiderült, hogy én vagyok az, akivel forgatni fognak. Ezt így leegyeztették nekem. És megérkeztem, és ilyen félismerőseim ott voltak, akiknek már dolgoztam velük így együtt, és az egész ilyen szuper valósághű volt, és ott állt egy 80 fős stáb, akik készítették elő a pornófilmet, amiben én szerepelni fogok. Ott volt az anyám. Húgom, és az érzés, akkor ott ültek, és akkor így ők nem tudták, hogy mi fog zajlani, úgyhogy nekem elejétől fogva tudtam, hogy nem mondhatom el nekik, hogy mi fog itt történni. De közben rájöttem, hogy én amúgy soha nem akartam pornozni, miért vagyok itt egyáltalán. Aztán megjött a partnerem, aki a pornozik, aki meg egy ilyen rettenetesen kellemetlen külsejű és belsejű ember volt.
5: Egy volt. Hagyjad már, milyen uncsi az egész.
6: De közben meg egy stáb dolgozott rá, mint a NASA-nál ültek ilyen számítógépek előtt, hogy készítjük elő a helyszínt, az egész ilyen szuperrealisztikus volt, és nagyon szürreális.
5: Anyád mit mondott?
6: De várj, és kodáltam akkor végül a főszervezőhoz, hogy szia, ne haragudj, de tudod, hogy egy rendezvényen annyira, szia, ne haragudj, hogy nem, tényleg nem akarok fennakadást, hogy ezt nem fogom megcsinálni, hogy ezt így nem. Hogy tessék, hogy ekkor ezt... Nem azért, csak tudod, mert rájöttem, hogy ennek azért lenne híre, szerintem, hogy ez nem biztos, hogy jó, és így az egész, tudod, így lezajt a szégyen, tudod, az ilyen nagyon erős szégyen érzett, meg minden, és ugye nem történt semmi, de már abból ügy volt, tudod, és akkor mentem haza kocsival, és végig ezt éreztem, hogy fú, na, ne, ez heavy volt.
5: Miért ciki vagy?
4: És végül akkor nem lett forgatás?
6: Tudod, nem lett végül forgatás, úgyhogy azt mondom, hogy csökkentek az adagon, vagy
5: miért
6: egy kicsit elengedett.
5: Miért nem álmodtad tovább ezt?
4: A bazd még plusz egy magnézium.
5: Tehát tényleg.
6: Figyelj, én is tudom.
4: Ma akkor még egyet dolgok. Fel se ébredek. Egyébe hátra folytatódik.
6: Fel se ébredek a beszélgényed.
5: Legalább azt várd meg, hogy anyád mit mond, amikor elkezdődik a forgatás.
6: De érzed a melkosodba azt az érzést, hogy egy kis szobában ott ül az anyád, miközben neked a pornófilmedet készítik elő?
4: Fia, ilyen álmaid vannak, akkor hatot teszek be. Hát ha belecsöppenek.
5: Az anyádat küld ki, jó?
4: Így küldöm az anyámat, de én is beveszek hatot ma este, hogy hát ha van egy ilyenem.
6: Atya, és ez szerintem azért van, mert elolvasom az utolsó cikket tegnap este lefekvésőt, és akkor ugye benne volt a pornó szó, és akkor így vége.
4: Ha még csak olvastad volna, ugye persze, elolvastam a pornóról szóló cikket, hát ez ki
6: az ilyen? Volt az utolsó cikk, amit a Perintfalvi Ritáról írtak, hogy csinált, hogy tudod, hogy volt lakás átkutatása Bede Zsoltnál, tötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt
1: A forgatásra jöttem. Balra az öltözőn.
6: Ja, édes Istenem.
1: 10 perc van a mesztelen lűje

0: gyerekek. Angol-horvát, angol-horvát, véletlen belefolytam, voltam valahol és belefolytam, kilátta, hú, de jó meccs volt.
1: Az is jó meccs volt, de ami igazán jó volt, és rájöttem, hogy a VB-ben, ahogy te mondtad, ezeket a kis pillanatokat szeretjük, gyerekek, a Norvég-Irak. Hát figyelj, két fejjel magasabb volt a izé válogatott, a Norvég válogatott, és volt egy csávó, akit ráállítottak erre a holland gyerekre, vagy Haaland.
0: Haaland
1: gyerekre, kerülgették egymást, fogta így a kis iraki csávó ezt a két méteres óriást, és egyszer csak elkezdett röhögni mind a kettő, és elkezdték megbeszélni. Figyelj, ez nem fog menni, de maradj itt mellettem nyugodtan.
0: Ezt engedd el. Figyelj, zseniális.
2: Na, ugyanilyen volt az álmom.
1: Na, igen, figyelj, nem fog menni. Csak hamarabb engedted el.
0: Igen. Na, jövünk mindjárt. Fél hét van pontosan.
3: A termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
12: Buongiorno!
13: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5 millió 990 ezer forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
14: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Éjszakai munkálatok miatt útlezárások lesznek az Avason. Pedagógusokat ismertek el Tiszaújvárosban. Óvnunk kell bőrünket a kánikulában. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell számítani az avasi útfelújítás következő szakaszában, írja a Bón. A kivitelezők az éjszakai órákban végeznek olyan munkálatokat, amelyek ideiglenes útlezárásokat és forgalmi változásokat tesznek szükségessé. A beruházás célja az érintett útszakasz állapotának javítása és a közlekedés biztonságának növelése. A munkálatok idején a közlekedőknek érdemes figyelniük a kihelyezett táblákat és az aktuális forgalmi rendet. A szakemberek szerint az éjszakai kivitelezéssel igyekeznek a lehető legkisebbre csökkenteni a nappali forgalom zavarását. A fejlesztés befejezését követően korszerűbb és biztonságosabb útszakasz szolgálhatja majd az autósokat és a tömegközlekedést használókat. Kitüntetésekkel és elismerésekkel köszöntötték a pedagógusokat Tiszaújvárosban, tudósította Bón. A városi ünnepségen azoknak a szakembereknek mondtak köszönetet, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő munkát végeztek az oktatás és nevelés területén. Az eseményen hangsúlyozták, hogy a pedagógusok munkája meghatározó szerepet játszik a fiatal generációk fejlődésében és a közösségek jövőjének alakításában. Az elismerések átadásával a város vezetése szeretné kifejezni megbecsülését azok iránt, akik nap mint nap a gyermekek és a fiatalok tudásának gyarapításáért dolgoznak. Az ünnepség egyben lehetőséget adott arra is, hogy reflektorfénybe kerüljenek azok a szakmai eredmények, amelyek hozzájárulnak a helyi oktatás színvonalának emeléséhez. A díjazottak példája inspirációt jelenthet a pedagógus pálya jelenlegi és jövőbeni szereplői számára. Óvnunk kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy ha nem vigyázunk, akkor nagyon erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nappali gomoly felhőképződés, sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutára 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Legyen szép napjuk, védjék a bőrüket a kánikulában és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rászkó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Elmaradt a nyári szünetes SMS, itt kopog holnaptól vakáció. Szabika, igazad van, köszönjük szépen, tök jó, hogy mondtad. Hát lassan lejár, úgyhogy nem kell már nagyon olvasni.
2: Nem hívjuk felült amúgy a végén, nem akarod tudni?
1: Maradjon titokban.
2: Maradjon titokban?
1: Ja. Maradjon titokban. Egy nap, 19 óra, 43 perc és nyári szünet, gyerekek. Küldte lesz nekünk 6 óra 17-kor. Megérkeztünk ide. Megérkeztünk ide, azt írja, egy nap. A 240, nem tudom, vagy 60-ból, ahonnan indultunk. Egy nap, 19 óra, 43 perc. És nyári szünet, gyerekek. Úgyhogy holnap.
2: Most már akáció van.
1: Most már akáció van.
3: Csinál valakinek a gyereke bármi értelmeset az iskolában?
1: Nem. Nekem osztály kirándul.
3: Oké, de hogy ilyen tanítás, meg ilyen már semmi ezen a héten.
1: Nem hiszem. Hát ez most már ilyen nagyon-nagyon-nagyon vége van, ahol már ki is adták ezt a hetet. Van olyan suli, osztály kirándulások vannak. Hát ennek most már azért úgy vége van.
3: Mi még rendesen jártunk ilyenkor iskolába.
2: Ez így van.
1: Igen. Persze.
2: Most elhetek a szülőkkel, hogy ez még egy iskola, de már nekem 13 órára kell mennem. Na. 13 órára. Délután egy megvadult gyereket fogok koordinálni.
1: Igen. Hát, és nem mennek osztály kirándulni, vagy nincsen?
2: Hát voltak már.
1: Voltak?
2: Ilyen egynaposak vannak, hát 6 évesen hol menjenek.
1: Ja, még nem. Aha.
2: Ilyen nagy taósok nincsenek, de majd gondolom, majd 2 év múlva.
1: 2 év múlva már elindulnak, az ilyen egy éjszakás, 2 éjszakás nagy kaland. Az
3: szokja is csak meg.
1: Persze.
3: Nem kell mindig otthon aludni.
2: Kis csicsókámat, hát nem tudom.
3: Odaadni a többieknek, mi?
2: Nem tudom.
1: Na igen, de jó, jó. Nekem pénteken jön a kisebb, elment. Elment osztály kirándulni. Úgyhogy
3: hova mentek?
1: Szeged környékére valahova.
2: Hát de jó is volt, régen az osztály kirándulás, kaptál 3000 forintot.
1: Igen, ott alvós, röhögős, azok nagy élmények voltak.
2: Oszd be, és végig azt kerestük, hogy hol tudnád a lehető legindokatlanabb elkölteni. És ott vettük a legrosszabb dolgokat. Lilafüreden, a bódékban, meg ezeken a helyeken.
1: Igen. András Aucciából azt írja, hogy nekünk még 2 hét tanítás. Az milyen kemény. Hát, az osztrákok elmennek még akkor.
2: Hanyatló nyugat?
1: Az agyon klimatizált stúdiójukban valószínű. Vagy tantermükben.
3: Azt hiszem, hogy az őszi, vagy a téli hosszabb.
1: Valami hosszabbat, ilyen, igen. Én az utolsót nem olvasnám be, a csávó megőrülne.
3: De mekkora ötlet.
1: Jó, holnap itt meg beolvasom, de már én is unom, úgyhogy jó, hogy vége. Ez egy 250 napig tartó kapcsolat volt, úgyhogy most már nem baj, ha vége lesz, de...
2: Teljesen őszinte leszek, én a saját Viber csoportunkból akkor némítottam le, amikor az egyik szünetet valaki elkezdte írni, hogy mennyi nap van még a nyári szünetig, és akkor mondtam, hogy hát ez most már lehet, hogy a magánéletemben nem tudom beengedni ezeket a számokat, hogy azért ez sok. Azért sok, majdnem egy évig olvastuk.
1: Hát majdnem egy évig olvastuk, igen. 200 nappal indultunk, az most nem tudom, az tavaly szeptember, vagy szerintem a nyár végén kezdte el küldeni. Ugye, tehát véget ért a nyári szünet, és szeptembertől küldte, és azért küldte, hogy 200 valahány nap, úgyhogy így jutottunk el ide. Igen.
2: Ezt látod, amit én látok? A Kontrolltól van interjú bevágva a TV2-re.
1: Az igen, ezek azért történelmi pillanatok.
2: Nem is olyan biztos benne, hogy azt látja a szemem, amit látok. Ez még igen, a magnézium bizonyát lehet?
1: Nagy Zsolti bácsis fejlemények vannak. Nagy Zsolti bácsis fejlemények vannak. Beszéltünk róla valamikor egy 3 percet, hogy mi történik. Ugye itt most az egyik, a koronatarút megvádolták, hogy lefizették a Kontroll csoportnak a szerkesztője, tulajdonosai, és hogy x millió forintot kapott azért, hogy elmondja, hogy az egyik hát előkelő prominens politikussal terelje ugye a szót, és akkor nyilatkozott a Kontroll, hogy ez nem igaz, és nyilatkozott a főszemtanú is, hogy nem sokára őt hazugságvizsgálóra viszik, és hogy senki nem fizetett neki, és ez galád rágalom, és ő nem sokára kiderül, hogy ki a Zsolti bácsi. Ez az ügy éppen.
2: Még senki nem fizetett neki, én szeretném azért, ha fizetnének neki, mert azért szerintem ebből felállni, úgyhogy anyagilag stabil életed legyen, nem tudom, lehetséges-e. Úgyhogy ha eljutunk odáig, akkor azért valami anyagi biztonságban helyezzük ezt a fickót szerintem.
1: Igen, abszolút, úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatást, ez is jó lenne, ha kiderülne, lezárulna, és akkor úgy tudnánk tisztában tovább menni. 75 nap és évnyitó írja valaki. Ne kezdjétek el, nem fogunk rá, 189 nap karácsony.
3: Mennyi van
1: igen. Jól van, itt van a hallgatónk, egy jó kis játékere. Jó reggelt, haló!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, hogy hívna?
4: Hello, Gloria.
1: Gloria, mi helyzet, Gloria? Gloria, mi helyzet?
4: Igen, szuper. Várom a játékot veletek.
2: Ez jó, Gloria vagy Estefán? Ez a kérdésem.
4: Igen,
3: Stefán és Gloria.
4: Nem, Gloria. Magyar nevem van, Gloria.
1: Gloria. Glória, Glória.
2: Erre mindenki nagyon jó slágert írni, azt érzem, hogy ez egy olyan név, nem?
1: Igen, egy nagyon ritka név egyébként. Igen. Nem hallott sokat, hogy valakit Glóriának hívnak. Glória. Glória, Glória. Oké, okay, mivel...
2: Hogy szóltok becézni, még ezt azért tisztázzuk?
4: Glóri, a gyerekek Gogó, Gói, úgyhogy így
2: elmondtam. Gogó?
1: Aha, Gogó. Na jól van, kivel játszanál?
4: Ferivel.
3: Remek választás.
1: Ferivel játszanál. Jó, jó. Miért Ferit választottad?
4: Szerintem te már játszottál héten sokat, úgyhogy legyen most Feri.
1: Jó, ahogy érzed. Ahogy érzed. Jó.
3: Hagynak pihenni, hát a cseresznyes szedés
1: hát azért,
3: után, ugye?
1: Na,
3: csak
1: fáradt
3: az ember.
1: Ha ott van a cserkó a pulton. Ott van a cserkó. Na, induljunk akkor 3-2 tesek.
3: Van cseresznyét, Glória?
4: Most növekszik. Van egy kis
3: ültetetek
4: fát.
3: Ültetetek fát, de menő.
4: Az már ott volt. Vettünk egy telket, és azon rajta volt sok egyéb más gyümölcsen is.
3: De akkor ez egy ilyen gyümölcsös? Egy kis gyümölcsös kert?
4: A végében vannak gyümölcsök, és de akkor
3: itt,
4: így van.
3: Itt is laktok.
4: Most építkezünk és költözünk.
3: Benne vagytok a sűrűjében. Hogy áll a ház?
4: Benne bizony. Áldogál, a külseje készen van, belső munkák folynak ezerrel.
3: Saját kézzel csináljátok? Vagy van mester?
4: Voltak mesterek, voltak már most. Már most mit csináljuk?
3: De ez rengeteg lóvéba kerül.
4: Hát... Bizony. Ezért így... kezdtünk bele, mert sok volt, és el kell költeni.
3: Micsoda?
1: Sok volt, és el kell költeni.
3: Ja, sok, azt hittem sok volt valami.
4: Sok volt, és el kell költeni.
3: Azt hittem volt valami számunk, és mennétek pihenni.
1: Ügyes vagy, jól van.
3: Jó volt.
1: Jó volt.
4: Köszönöm.
3: Te a Zsül úgy fölkapta a fejét, én még életemben nem láttam ekkora lendületet a csávóba, azt hittem valami
1: nem
3: volt. Valami.
4: Micsodára kapta?
3: Semmi, minden jó.
1: Résem voltam, nagyon figyeltem. Nagyon figyeltem, próbáltam szugerálni, hogy mondja ki, de nem mondta ki. Úgyhogy egy nagyon szép kis nyereményt adunk neked, figyelj!
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 2 éjszakás pihenés 2 fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátra jóvoltából.
1: Csodálatos helyen.
3: Nagyon szuper, szép hotelben.
1: Nagyon
3: a
1: szép hotelben.
3: A szívében gyönyörű hely.
1: Erdő
4: a közepén. Motorral megyünk, úgyhogy.
1: Motorral mentek.
3: Miért nem ezzel kezdtél, hogy motorosnak?
1: Beszélünk itt egy unalmas építkezésről, ahelyett, hogy a motorozásra jöttünk volna. Hát ez így sovánka.
4: Ajtalán legközelebb, legközelebb.
1: Jól van. Köszi a játékot, ciao.
4: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Na jól van, gyerekek. Oké, okay, ügyes volt egyébként. Tuti fideszes, azért van sok kérdés.
3: Nem, persze.
1: Igen. A M3-as Budapest és Luceny kilónél táblánál baleset, totál beállt minden, gyerekek, ez M3-as átokű rajta. Évek óta több kilométeres a sor. Andris, köszönjük szépen, hogy elmondtad ezt nekünk. Ha van friss 0-23-111 ide küldjétek, jó? Ha esetleg láttok vagy tapasztaltok valamit.
3: És egy remek hírrel folytatjuk. Beszéltünk ugye a Zöldfoki Köztársaság kiváló kapusáról, aki a meccs előtt ugye 30 ezer követővel rendelkezett, a meccs után 7 millióval.
1: Brutálisan meg.
3: Vozina nevezetű csávó, aki hát a meccs után, ugye ezt már átbeszéltük, a meccs után sírva nyilatkozott, hogy ez micsoda dolog, mert ők először vannak kint ugye a VB-n, és figyelj, mindent kifogott a spanyolok, amit kapura rúgtak, és elmondta, hogy az ő anyukája otthon ül, szegény, mert hát nem tudták kifizetni a 15 ezer dollárnyi óvadékot, amiért beengedték volna, mert állítok kell valami ilyet, vagy nem tudom pontosan minek nevezik. Az amerikai külügy viszont ad vízumot a mamának. Azt mondják, hogy jöhet a mama.
1: De jó, olyan jó sztorik vannak egyébként. Olyan jó sztorik vannak.
2: Tényleg. Valószínűleg ezt megelőzte azt, hogy a Trump hogyan gondolkodik ilyen dolgokra, hogy ugye, hogy... Próbáljuk kompenzálni az urat, de most egyelőre még tolerásnak kell.
3: Jó, hozzam mamát, meg a rokonokat, úgyhogy a következő meccsen ott lesz a mamát.
1: Komolyan mondom, ezek a háttérsztorik, meg pluszinfók, meg zöldfoki szigetek, nem tudom, kapus, meg ezek sokkal jobban érdekelnek engem, mint maga a meccs. Tegnap az angol-holland, vagy az angol-horvát tényleg jó meccs volt, de a háttérsztorik százszor-százszor jobbak, amilyen történetek vannak itt közben a világbajnokságon. Ezek nagyon jó sztorik. Majd ezekből így szemezgethetünk egy kicsit, ezek tényleg kedvesek. Egyébként. Már csak 1001 éjszaka és mesék. Köszönjük szépen, Karin. Ma nagyon szellemesben van mindenki, gyerekek. Nagyon szellemesben van, igen. Szívja ki a mátrába, kullancs az agyadat, kopikülte nekünk. Zürichben a szünet július 13 és augusztus 26-a között van.
3: Az is rövid.
2: Gyerekkor az egyáltalán? amikor nem tud anyádékat végítéletig idegesíteni.
1: Igen.
2: A tíz hét alatt.
1: Igen, azon gondolkozom csak, hogy akkor ott valószínűleg az őszi szünet hosszabb. Egyébként meg miért nyúzzák a gyerekeket nyáron 30 fokba, klimatizáltak az iskolák valószínű. Mert hogy ugye a nyári szünet egyik oka, hogy nem nagyon tudnak már figyelni a 35 fokos tanteremben. De a júli 13-áig elmennek Svájcba, az kemény. Lehet, hogy talán nincsenek annyira melegek ott?
3: Hát, talán vagy esetleg, egy vidék? Igen, vagy esetleg ugye van légkondíjuk, meg azt mondják, hogy ne egybeadjuk oda a terhelést a szülőknek, tehát júniustól szeptemberig, hanem hosszabb a téli szünet, van őszi szünet, van tavaszi szünet,
1: jó,
3: az értem, is hosszabb.
1: Minden szünet egy kicsit
3: igen,
1: hosszabb.
3: És akkor így szétdobálják. Vagy ennyit kell tanulni a spanyol, vagy mi az a svájci gyerekeknek.
1: Aha, nagyon jó. Síszünet arra felé indokolt. Igen, ez igen, mondjuk ez igaz. Igen. Hát a síszünet azért...
3: A hószünet, az... mikor nem tudsz bemenni.
1: Igen, igen. Hollandiában decemberben is simán egy hónapot otthon vannak.
3: Na, tetszik.
1: Jó, hát a téli szünet azért nálunk is majdnem 3 hét, tehát hogy a 20-a, 21-e körül elmennek, és 5-én mennek, azért az közel 3 hét.
3: Igen.
2: Bizony. De amúgy a 3 hónapra gondolsz.
1: Nem, téli szünet 3 hónap, picit erős
2: ja,
1: lenne szerintem. Ja, de semmi baj, a tekinteted, de látom, hogy valahol teljesen máshol jársz. Nyugodtan menj oda-vissza, mi meg elmegyünk hírekre.
2: Elkezdtem nézni a tévét, akkor kapcsoljuk a tévét.
1: Bárhol jársz, szebb világ, mint ami itt van, úgyhogy menj oda-vissza nyugodtan.
2: Jakubcsek Gabriella Kornholt játszik az RTL-en, ezt látom balról.
3: Kornholt?
1: Ez már önmagában meg elég indok, hogy kicsakolj.
2: Igen, igen, ez hosszasan elvitte a figyelmemet ebben az ügyen.
1: Éreztem, csak rád néztem, nem tudtam, miben vagy, csak láttam, hogy nem vagy itt, de nem baj.
2: Igen, azon gondolkodtam.
1: Én ezt elengedem, megszoktam.
2: Hogyan emelték be szerkesztői szinten ezt a játékot?
3: Mert ugye erről beszéltünk mi is, a Cornhole nevű játékról, csak már nem emlékszem, hogy milyen összefüggésében, meg is néztünk a videót, hogy ebből a rohadt nagy bajnokság van, hogy ez kukoricával van töltve ezt egy vászonzsák, és
2: kuma.
3: Akkor dobál oda izét.
1: Dobálniuk kell, és ilyen fura mozdulattal dobják el, kintről csavarják befelé, és egy lyukba kell bedobni ezeket a kis zacskókat. De azt fogom csinálni, amikor látom, hogy teljesen elmerengsz, és kicsakolsz, hogy teljesen váratlan a baj, most azt mondom, hogy szerinted? Jó, de... Elindítok egy ilyen akciót. A nyára szerinted akcióról fog szólni.
2: Én azt gondolom, Balázs, hogy akkor kezdjük ezt a játékot.
1: Csak így egy pillanatra. Mit gondolsz erről össze?
2: Mert én azt gondolom erről, Balázs, hogy az esetek többségében te szoktál kicsekkolni.
1: Jó, jó.
2: És nagyon sokszor az, hogy révesz magad, és csak hogy szokott visszélni, Feri? Igen.
3: Igen.
2: Ez azt jelenti, hogy...
1: Most van a hangban, jó jelent?
2: Igen, és mondd azt, aki van brutál fejtés.
3: Na, nézzük az SMS-eket.
1: Jó, akkor a nyár egy uborka szezonos játék, a hirtelen a mondatot abba hagyom, és átdobom a másiknak, ha látom, hogy kicsekkolt, jó? Jó, teljesen váratlan.
2: Gondolkodás nélkül folytatnia kell.
1: Igen, gondolkodás nélkül folytatnia kell, ezt bárkivel megcsinálhatja, jó? Hirtelen abba kell hagyni, és azt kell mondani, hogy
3: szerinted
1: ezt?
2: Az amúgy is minőségi műszerkészítés, de egy olyan szintet tud megjutni.
1: Szerintem a legjobb.
2: Igen. Ahogy egyedül Feri az, aki mindig figyel.
1: Igen.
3: Nem, csak jól átszázom.
2: Jó, Istenem. Na,
3: én ilyen, tudok szerintem... úgy aludni, hogy érdeklődve nézlek téged. Értve Balázs.
2: Ez a házasságodnak egy olyan titka, amire nem voltam kíváncsi, de ettől függetlenül... Jó, ez izgalmas.
1: Jó, szóval ez lesz, jó? Ezt fogjuk csinálni. A hirtelen kicsekkolós játékunk, a másik teljes lebuktatása és abuzálása és azonnali leleplezése, mint amikor mesztelenül rágyítnak a fürdőszobába. Igen. Hú, Balázs, mint a suliban, akkor szólítottak fel, amikor látta a tanár, hogy lövésem sincs, semmiről beszél 10 perce. Egyébként ez tényleg ilyen volt. Na jól van, gyerekek, oké, akkor hírezzünk egyet, mit szóltok?
3: Ám legyen!
1: Az új médiatörvényel esetleg hozzányúlnak ez a nagyon buta, ostoba és régi 1960-as évű szabályozáshoz, hogy egy kereskedelmi rádióban ne kelljen az internet, az okostelefon és az azonnali elérhető hírek világában fél óránként híreket mondani? Ennél régebbi, porosabb szabályozást eszer?
2: Szerintem csodálatos, hogy ez végre megtörténik. Itt van az ideje, hogy az emberek foglalkoznak olyan törvényekkel is, mint a médiatörvény. Mert ezek elsikadt.
3: De legalább a média törvény megjegyezett.
1: Valami bement. A játékot már el is indítottam, csak szólok.
2: Elsikadtak érdemtelenül.
1: Hogy tetszik mondani? Hogyan folytatnám mondatot, kedves Eszter? Parancsoljon.
2: Én magával meg nem beszélek.
1: Szaktanári.
2: Azért, szóval... hogy írt egy SMS-t, egy hallgatom, én elgondolkodtam, hogy ez tegnap volt. Tegnap volt a svéd nemzeti ünnep, amire akartam menni.
1: Tegnap levaradtál a svéd nemzeti ünnepről?
2: Az tegnap volt.
1: Ne törődj vele.
2: Még ruhát is vettem. Na mindegy.
3: A svéd ruhát.
2: Remélem, jól éreztétek magatokat.
1: Vannak így dolgok, hogy jó, az ember el akar valami menni, aztán lemarad róla.
2: Megmondottam így végére, semmi baj. A nyári szél az már itt van, értem. Ez van.
1: Megérkezett, gyerekek, már nálunk is megérkezett. Szóval visszatérve, igen, el kell mennünk, sajnos ez kötelező, megint egy fél órás hírekre. Mármint, hogy nem fél órás, de egy hosszú hírekre. És aztán jövünk. Jó, 2 perc, a 7 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én.

0: Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy. Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
12: Buongiorno!
13: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5 millió 990 ezer forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
15: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt. Automatizált kapud az új K-Cube Smart Wi-Fi modullal és irányítsd akár a telefonodról. Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért. Részletek kaputechnikamiskolc.hu. Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom.
16: Mi az? Nem lát a szemétől? Menjen, vegyen szemüveget!
17: Jó, de mégis hol nagy szájú?
16: Én a maga helyében a sólyom szemoptikába mennék, a Miskolci Metropol üzletházba. Ha most vásárol, ajándékszemüveget is kap, és legközelebb talán észreveszi, hogy jövök. Mert tudjuk, a szemüveg nem való köszönésre, viszont látásra!
12: Modern, energiatakarékos és esztétikus árnyékolás technikai megoldásokat keres otthonába? Pergola, teraszfedés, gávai árnyékolás, teraszárnyékolók, fix és tolható üvegfal, aluredőny, zsalúzia, nyílászáró, gávai árnyékolás. Jöjjön be hozzánk! Miskolc, Pesti út 48. gávaiárnyékolás.hu.
18: Megújul a miskolci Möbelix bútor és lakberendezési áruház. Az átalakítás előtt a kiállított bútor mintadarabokra 50% kedvezményt adunk a készlet erejéig. És ez még nem minden. Hamarosan újra nyitási akciókkal is kedveskedünk vásárlóinknak. Möbelix. A jó ár fix.
19: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
20: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
19: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
20: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
21: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Anya, anya, hallottad? A Gyúkanyóban van állatsimogató. Nyuszi, cica, tengeri malac, cúk, axolotl, ugrálóvár, bűvész és papagások, óriás buborék, igazi kamion.
23: Persze, és tudtad, hogy a Gyúkanyó nem csak gyerektábor, hanem rendezvények helyszíne is. Gyúkanyó, ahol az élmények és az emlékek születnek.
24: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Új hagyományt teremtettek a Miskolci Szakképzési Centrumban. Magyar bajnoki címmel tértek haza a miskolci mazsorettek. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Különleges közösségi eseménnyel zárták a tanévet a Miskolci Szakképzési Centrumban, számolt be róla a Minap. Az intézményben első alkalommal rendezték meg a valitáláshoz kapcsolódó ünnepséget, amelynek célja az volt, hogy méltó módon búcsúztassák a végzős diákokat. Az eseményen a tanulók, oktatók és családtagok együtt ünnepelhették a tanulmányok lezárását és az új életszakasz kezdetét. A szervezők szerint a kezdeményezés hagyományteremtő szándékkal indult, és a jövőben is szeretnék megrendezni. A rendezvény nem csak a búcsúról szólt, hanem az elmúlt évek eredményeinek elismeréséről és a közösség összetartozásáról is. A centrum vezetése bízik benne, hogy az új hagyomány hosszú távon is meghatározó része lesz az intézmény életének. Újabb országos sikert értek el a miskolci mazsorettek, írta meg a Minap. A fiatal sportolók a közelmúltban megrendezett országos bajnokságon szerepeltek eredményesen, ahonnan magyar bajnoki címmel térhettek haza. A versenyen több kategóriában is bemutatták produkcióikat, amelyekkel a zsűri elismerését is kivívták. A felkészülés hosszú hónapokon át tartott, a versenyzők pedig kitartó munkával és rendszeres edzésekkel készültek a megmérettetésre. Az elért eredmény a sportolók mellett az edzők és a háttérben dolgozó szakemberek munkáját is dicséri. A siker újabb bizonyítéka annak, hogy a miskolci mazsorett mozgalom országos szinten is meghatározó szereplőnek számít. A csapat a jövőben további versenyeken is szeretné képviselni a várost. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Nappali gomoly felhőképződés, sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutára 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Legyen szép napjuk, védjék a bőrüket a kánikulában és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Vagyunk 7 óra után 13 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, csütörtök van, jön a kánikula, ahol, amelyik tóban van még víz, az érdemes megtámadni a hétvégén. Nem, természetesen nem. A Merencétón akarok rajtatok
2: nem élni. Van még benne, tehát de. Okáig például tök jó hűt.
1: Igen, abszolút lehűti a lábvérkeringését, egy kicsit megtudja.
2: És az fontos, fontos, mert az eljuttatja máshova is a szervezetedben a hideg vért.
1: Igen, ugye? Igen. Zseniális a zenei kínálatja, bocs, nem ide. Köszönjük szépen. Nem. Egy jó kis Taylor Swift, igen.
3: Itt vannak amúgy a földieim is, mert nem szó szerint, hanem inkább azt mondanám, hogy lelkileg. Látod, Esztert, egy ünnepről maradtál le, én meg hétvégén pontosan a vasárnap bevágtam a családot a kocsiba, mert kutyakejtás van a Balatonon. Mire odaértünk, kiderült, hogy szombaton volt.
1: Ez ilyen.
3: Ezt én is megcsináltam, ahogy gyereknapon mentünk ugye koncertre, és akkor az is szombaton volt, vasárnap mentünk, és nem voltak ott.
2: Hát hiszen vasárnap van a gyereknap, igen, ugye? Igen, mire gondol egy gondos anyuka, hogy vasárnap lesz a koncert?
3: Hát arra nem gondolok, hogy szombaton lesz.
2: Hát nem, biztos, igen. Ezek meg...
1: Igen.
3: Tudnak ezek.
1: Abszolút. Tényleg így van. Nem kérdezhetek, hogy folytassam. Nem mondhatok, hogy folytassam, de most nem vagyok benne biztos, hogy tudtam volna, mert nagyon elgondolkoztam valamit, úgyhogy most kellett volna, hogy Balázs folytasd.
3: Az egy nagyon rádió. Szép. Nagyon jó.
1: De tulajdonképpen az időjárás hétvégén nem csaptatok
3: vele.
1: Kutyakiállítás.
3: És mi lenne, ha csak azt csinálnánk, hogy amikor te elkandozok, én csak mondok neked egy szót, és azzal kell folytatni.
1: Nem, magát a témát kell folytatni. A témát kell folytatni, mert akkor egyértelműen lebukott a másik, hogy fogalma nincs, mert teljes kicsakolásban van, igen. Ma a cuki csütörtök, fröccsöntő munkát végzünk délután. Ez nem tudom, mit jelent a cuki csütörtök, de örülök, hogy ezt is megírtátok nekünk. Na, gyerekek, mit találtam? Képzeljétek el, ti tudtátok azt, hogy Dél-Koreában milyen trendek mennek mostanában?
2: Kevéssé követjük.
1: Nem követitek a dél-koreai
2: nem
1: annyira, a trendeket.
2: De milyen zenei öltözködés?
1: Nem, de hogy azt mondják a dél-koreaiak, hogy létrehoztak pár éve úgynevezett dopamin oldalakat, ami arról szól, valami érdekes jelenség, hogy ezek az oldalak lehetővé teszik, hogy a felhasználók imitáljanak valamit, amit a való életben egyébként nem csinálnak meg, csak végig mennek bizonyos folyamatokon, amitől nekik termelődik a dopamin, de nem történik meg a végén az, amit ők szeretnének. Tehát mondok egy
3: nincs
1: példát.
3: Nincs happy ending.
1: Nincs happy ending, nincs befejezés. Ők azt mondják, hogy a dopamin oldalak arra jók, hogy amikor te vásárolsz, amikor te ételt rendelsz, amikor te rendelsz magadnak valamilyen kütyűt, akkor már önmagában a vásárlási folyamat, és az, hogy te kiválasztod, hogy kosárba rakod, hogy kifizeted, már az is nagyon sok örömhormon termel. És egyre népszerűbb a fiataloknál az úgynevezett ilyen fake oldalak, ahol te tudsz kaját rendelni úgy, hogy kiválasztod a kaját, de nem rendeled meg, nem érkezik meg. Nyomon követheted, hogy hol tart az étel. Kiválaszthatsz ajándékokat, tárgyakat, mindenféle, hát hogy is mondjam, csak a online vásárlás alkalmas dolgot, amit nem veszel meg, de egészen odáig, hogy megérkezik a futár a házadig, lekövetheted, hogy megtörténik.
2: Nagyon
1: és
2: baj.
1: Iszonyatosan népszerű a dolog.
3: És ott fogsz állni a kapuban. Ja, igen.
2: Ja, mégse jön. Tudod? Elteted magad ezzel.
1: Igen.
3: Mennyi szabad idő kell ehhez?
1: A dopamin oldal lényege, hogy minden vásárlási folyamat lezajlik, komplett generációk használják már, és ugye az a lényeg ennek, hogy nincs. Tehát maga a jutalmazást mondják ők, hogy neked az a fontos, hogy kiválaszd és kosárba rakd és kifizesd. Igaz, hogy fizetés nem történik, de a várakozás, a felkészülés, a válogatás izgalma, az termeli a dopamint, és ez egy ingyenes stresszlevezetés nekik, hogy eljátszanak ételrendelési folyamatokat, de nem rendelik meg, mert nem ehetnek. De ott tartanak, hogy végigcsinálják a procedúrát.
2: De hát annak az a csúcsa, mert persze termelődik a dopamin, amíg rendelek, amikor kijön a megrendelt dolog.
1: Hát na, nem, ők azt mondják, hogy kézede, azt mondják, hogy nem feltétlen, amikor kijön, akkor már megtörtént a kielégülés a rendeléssel, megtörtént a kielégülés a fizetéssel, és hogy ezek az oldalak, ezek teljesen úgy néznek ki, mint a valódi oldalak, ezek ilyen vásárlási platformok, de hogy hamis vásárlási platformok iszonyatos térnyerésben vannak.
2: Jó, tehát válogatok, nézel,
1: milyen durva.
2: Kattingatok, de a végén nem ütöd le a boltot.
1: De leütöd a boltot, és még megjön a futár a cuccal, de nem ér érkezik meg, és még van egy kamuvásárlásod is.
2: Tehát a rossz lányokon nézegetek, de nem megyek oda.
3: Elmondom neki.
1: Van, kosárba helyezed a terméket.
3: Teljesen őszinte leszek, ezt megtöltsen bármelyik sima oldala, és annyi, hogy a végén nem nyitott ki az ajtót a futárnak.
2: És visszamegy.
3: És visszamegy. Tehát mindent kérjél utánvétel, és ne nyisd ki soha az ajtót. És ugyanezt fogad átvenni, teljesen ingyen van.
1: A rendelés leadása után figyeld, a rendszer egy virtuális futárt rendel a csomaghoz, megjelenik egy nyomkövető felület, amely azt mutatja, hogy a futár éppen hol jár és mikor érkezik meg. A folyamat végén azonban nem jön semmilyen csomag, hiszen nem a termék, sem a futár ugye valójában nem létezik. A cél kizárólag, hogy a felhasználó átélje az online vásárlás folyamatát, és ez a vásárlás függőség egyik új ellenszereként is apostrofálják dél-koreai hozzáértők, akik azt mondják, hogy tökéletes egy generációnak az, hogy nem történik meg, de minden örömhormon betermelődik, amikor te kiválasztasz egy cipőt, nézegeted, méretre, színre állítod, megrendeled, dobozba rakod.
2: Hát nézelőd, de nem mész oda.
1: Figyelj, mennyire durva, de mennyire
3: és,
1: érdekes,
3: és
1: nem? Ember,
3: aki, és te mivel foglalkozol? Én futár vagyok, egy hamis online, el kell mennem a házig kell csak elvenni, de már sose megyek be.
1: Van egy olyan oldaluk, hogy a Food Never Comes nevezetű oldal, ez mindennel rendelkezik, ami egy ételkiszállítási alkalmazás, böngészhetsz az éttermek listájában, kiválaszthatod a tételeket, módosításokat végezhetsz, megadod a címedet, fizetési módot, és nyomon követik a futárt, hogy érkezik a kamu étellel, megőrülsz. De nem jön, érted? Jól lakik attól, és megtermelődik neki az adag azáltal, hogy ő kiválasztja a turogombócot, a szecsuáni csirkét, és a nem tudom, a mangós rizs felfújtat. Zseniálisak!
2: És akkor jönnek, mennyire ugye, beteg? Jönnek ugye a visszajelzések, hogy a rendelésed eljutott egy emberi lényhez. Az ételed már készül, 20 perc múlva futár indul. Végignézed az egészet, és neked ettől jó.
1: Igen, abszolút jó. Igen.
2: Tényleg.
1: Azt mondja, hogy a dopamin az ugye általában jutalomra számítva szabadul fel az agyban, nem pedig akkor, amikor megkapod azt a bizonyos dolgot. Ez azt jelenti, hogy a vásárlási gombra kattintásnál már te jól érzed magad, és nem a valódi termék hozza meg a jó érzést, hanem az, hogy te ott rányomtál és kiválasztottad. Mennyire zseniálisak! Iszonyat beteg világ. Ez rettenetesen beteg világ.
3: De jó, de akkor utána mikor jön meg az a bűntudat, amit érzem, akkor megjön a futár? Akkor azt hogy adják meg?
1: Hát ez nincsen bűntudat. Pont az, hogy nincsen bűntudat.
3: Nézzétek, én nem rendeltem meg a dagasztógépet, mintha megalázott érte Balázs, úgyhogy...
2: hogy lesz így új dagasztógépet?
1: Ilyen kolécikből, hogy jövök ilyen szarul, komolyan mondom, elétek a világ nagy dolgait, és a mondat vége az, hogy egy köcsög a Balázs. Tényleg? Délkorában kalózolok benneteket, és én vagyok a tűrő.
3: Ugyanezt csináltam, nézegettem ezeket a nagyszerű, nagyon drága kavarógépeket, Feri elmondta nekem a pró és kontrákat, és erre tecskai felvont szemöltöke rám, és azt mondtad, hogy valóban?
1: Ennyi volt. Tehát ez egy nagyon finom, diszkrét kérdés volt csak, hogy biztos, és tényleg akarod?
3: Azóta is gondolok rá, de már nem olyan elánna,
2: mivel
3: akkor
2: fogod megkavarni a kis pitét?
3: Kis kezeimmel. Vagy pedig készítek egyet otthon. Majd a mérnöki vénámat
2: egy kavarógépet.
3: Igen.
1: Szenzációs. Miből lehetne még dopamin oldalt csinálni? Tehát ugye ők vannak van a kaja kiszállításuk, van a csomagküldésük, és vannak már virtuális cigiszünet oldalak is.
3: Megőrülsz,
1: mondom. Virtuális cigiszünet oldalak, szintén Dél-Koreában. Egy gomnyomásra belépsz egy online térbe, ahol másokkal együtt tartasz egy rövid szünetet. Iszonyatosan jó arcok. Az oldalon láthatod, hányan vannak jelen, és névtelen üzeneteket is olvashatsz, miközben te elszívsz egy kamu cigarettát, és kicsekolsz egy szünetre.
2: És tudod értékelni az éttermet vajon, ahonnan rendez, de nem jön meg soha semmi?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy aztán te éhes vagy-e. És azt mondja, hogy segít elkerülni az impulzusvásárlást, csökkenti a magányérzetet, enyhítik a stresszt és a kiégést, és olcsó kikapcsolódást nyújtanak. Mert hogy olyan szinten magasak a megélhetési költségek Dél-Koreában, és az erős teljesítménykényszer és a digitális életmód, hogy sokan vágynak élményre, de nem tudnak költeni rá, és ezért ezt a piaci hiányt használják ki ezek az oldalak, amik úgynevezett dopamin oldalak.
2: És mondjuk kaja rendelésnél utána kensz magadnak egy vajas kenyeret? Vagy...
3: Nem, csak lefekszel sírni magzakozva.
2: Hogy nem vettél még semmit.
3: Azt mondjátok meg a kedves hallgatók, most egy csomóan elkezdtek irogatni, hogy nagyon, nagyon gáz dolgot ilyet csinálni, Eszter, hogy nem veszed át. Figyelj, vicceltem, ez egy poén volt, és az van, hogy én konkrétan üldözni szoktam a saját futáromat, és erről be tud neked számolni a GLS és a DPD is.
2: Már hogy menekülnek.
3: Amikor látom, hogy nem fogod hívásra idegen számra, már csak azt mondom, hol vagy?
2: Megyek.
3: Hol vagy? És tegnap is a Drégei utcán, ott kavarogtam, és már csak megállnak az utcán, nyújtják a csomagot, és már le se lassítok. Csak lehúzza az ablakot, és átveszem tőlük. Tehát én a saját futárom futárja vagyok. Légy szíves, próbálj meg disztingválni.
1: Igen. Az SZTK ugyanez, írja valaki, húzok egy sorszámot, figyelhetem a monitoron, és sor nem körülök sorra.
2: Ugyanez a MÁV. Megveszed a jegyedet, és vársz, csak vársz, csak vársz.
1: Tele vagyunk dopamin oldalakkal itthon. Tehát nézd meg, STK MÁV, tele vagyunk dopamin oldalakkal. Két darab gumit rendeltem, 130 ezer forintért a motor, a pályam teljesen kiborult, de ez jó lesz, köszi, beadom neki, és egy kamu oldalról rendeltem, mondom neki, hogy csak egy dopaminálok. Hello, Kevin!
3: De ez úgy lenne, hogyha ki is lehet, tehát fizetnél is, és egy üres doboz kapnál.
1: Itt fizetés élmény ugye nincs, tehát tranzakció nincs. Te nem fizetsz, csak úgy csinálsz, mintha kifizetnéd, de nem vonnak le tőle. Tehát még kapsz egy virtuális összeget is, hogy ennyivel kevesebb van mondjuk a virtuális számládon. De nincs valódi vonás. Nekem ez van otthon a feleségemmel, simogatás, csók, levetköztem, aztán ennyi. Dopamin cunami, Feri küldte nekünk. Megbeszélitek a randit, aztán csak petting van, pont mint otthon.
2: Na.
1: Igen, hetente ötször mozdulok rá a feleségemre, a páromra, és rám fölmed ötször egy héten, nem vagy te egy kicsit elhetetlen? Az ötből nem történik semmi. Tehát itt is tele vagyunk dopamin autókkal. Mobile.de, nézegettem és elképzelem az álomautót. Hát hányszor megyünk úgy föl egy oldalra, hogy mobile.de, én hányszor néztem én is motort, autót. Mit csinálsz?
3: Van a BázIRT-nek aukciós oldala, tudod, és akkor szoktak csinálni ilyen aukciókat.
1: És azokat nézegeted?
3: Nézd, volt már, minden volt már. Ott sok fényes dolog volt.
1: Te egy kis izé vagy, igen. Garázsvásáros, gyűjtésztős.
3: Nem. Drága dolgok, drága, fényes dolgok. De azokat én sem veszem, csak nézem.
2: És jó, kielőzősz meg, figyelj, vagy?
3: Borzasztó jó dolgok vannak, és azon gondolkozom, akinek ilyen van a tulajdonában, hogy hogy élhet. Tudod, ilyen hatalmas gyűrűk, meg ilyen nagy izék, ilyen nagy...
2: Aranyozott komódok, velencei tükrök.
3: Faberzsi tojás.
1: Na de az, itt is az, hogy nem akarsz vásárolni, csak maga a nézelődés okoz egy kis
2: nem akar, termelés. Ott nem tudsz.
1: Vagy nem tudsz ilyen, igen, nem tudsz 3 milliárd.
2: Temun
1: csinálom ugyanezt, azt írja, órákat töltök válogatással, kosárba rakással, de nem fizetem ki, megnyugvást ad sokszor ez a folyamat. Hát ez hasonló tulajdonképpen, amit Andi ír. Ő is csinál egy ilyen fékvásárlást.
3: És szerinted folyik a nyálad a gondolattól, hogy ilyet lehet csinálni?
1: Szerintem szenzációs. Igen. Ez olyan lehet, mint amikor családok étvégén elmennek ingatlan nézni, de nem veszik meg. Ugyanez?
2: Hogy megeteted magad ezzel, hogy bent vagy, a látvány, hogy milyen egy ház, és utána mész, hogy köszi.
3: Az a legfény, ezt évek óta csinálni, pörgeted az ingatlan.com-ot, és akkor nézed ezeket a nagyon drága ingatlanokat, és akkor megtalált benne, ami gusztustalan. Ez, ennyi pénzért, ez a kardó, ez. Mik vagytok, kutyák vagytok, mi ez? És amúgy nem, tehát ennyire
1: durva, hogy... De tök jó például lakásokat, házakat nézni.
3: Én lefekvés, hogy gyakran csinálom.
1: Igen.
2: Van, aki repülőjegyeket és desztinációkat nézeget órákon keresztül, és soha sehova nem utazik.
1: Úgy hívják Gyula.
2: Ja.
1: Tehát, hogy elmondom neked, hogy látom az ő oldalát, mert tükrözöm a monitorja. Figyelj, annyi eladóházat, börzsönyt, mátrát, repülőjegyet, desztinációt, és senkinek az oldalán nem látok. Mindig csak egyetek, hova utazol, Gyula? Hát nem, semmi, csak nézegetem, csak nézegetem. Tehát tulajdonképpen most is csináljuk ezt a dopaminféket, érted? Hogy megnézeget bizonyos oldalakat, nem történik valódi vásárlás, csak szeretsz ott egy kicsit elidőzni, ki motorokkal, ki autókkal, ki gumikkal, ki házakkal. Ugyanez. És a családok hétvégén, akik ingatlanokat néznek. Hát nem ezt csinálják? Látod rajta, hogy nem akar ingatlant venni? Hát tudod, hogy nézelődő.
3: Meg 3 éves halásznadrágot volt, és tudod, hogy esélytelen, hogy ő valahol közelébe kerüljön ennek az átkategóriának, de igen. És ez, amúgy szerintem ez így rendben van. Mert hogy érted, azt nézni azért szabad. Hát, ha nem lenne szabad nézni, akkor mit lehetne csinálni egyáltalán?
1: Én sokszor kirándulok a Google térképen, el is fáradok, Sanyi küldte nekünk. Használtautók.hu oldalt nézem állandóan, de nem akarok autót venni. Hát akkor megvan az analógia. Tehát ez tulajdonképpen ez történik.
3: A Facebook Marketplace-t néztem ugyanígy. Na, az is óriási élmény. Meg van a Wrangler Jeepnek, van az, ami a Szívek szállodájában volt a főszereplőnek, hogy nincs teteje, tudod, hanem csak az a ízék vannak, ezek a bukókeret. Na igen, és hogy az ilyen régi álmom, hogy legyen, hogy, amúgy a Balázsnak is csak mondom, és azokat szoktam keresgélni én is. Hogy, hát egy
1: de ez mi ez? Mi ez pontosan?
3: Nem mi ez, Balázs. Na mi ez?
2: Tudod, ami neked is álmod.
3: Nem tudod, a te álmodról beszélek.
1: Ja, tudom, az autót mondod? Igen, az autót. A keretes autót, a Jeepet?
3: Igen.
1: Visszajöttem. Most még magát. Nem tudtál rajta kapni, nem figyelek. Igen, én azt elengedtem. Ajtó nélkül,
3: igen. És akkor abba egy ilyen szép színes.
1: Igen. Én ezt most kicsit elengedtem, igen. Mert nem tudom hova tenni a motorokat. Meg
3: de motorra be tudsz állni a kocsukba.
1: kicsit muszáj lejjebb adni, nem akarok tárgyakat gyűjteni, igen. Hetente egy órát töltök naponta repülőjegy és desztinációk nézegetésével.
2: Igen, ez volt, amit az előbb felolvastam, de akkor se figyeltél. Mehetünk
1: tovább. Igen. Olyan, mint az MBH bank, 16-ig van nyitva, te beülsz 14-30-kor a sorszámoddal, majd mire sorra kerülsz, bezár a bank. Az élmény megvan, írja Máté. Én szeretem ezeket az őrületeket, amiket csinálnak, főleg a koreaiak teljesen bolondok. Rendszeres Müller látogató vagyok, parfümöt szagolgatok, egyszer sem veszek semmit. Mennyien csinálnak ilyen hamis...
3: Hát a Müllerben fel van a kerek készülve, mert azért valaki oda jár be sminkelni magát. Csak
1: minden. Igen, kisminkeled magad, smink, földobod a parfümöt, igen.
3: Bátor. És az is nem tetszik az IKEA, hogy IKEA-ba beülnek szobákba.
1: Na hát az...
3: Szerintem az...
2: Figyelj, van ilyen emberünk, úgy hívják Juli.
1: Igen, betegszik az ágyba, persze.
3: Képzeljétek el, hogy amikor a gyerek beteg volt, bölcsbe vagy óviba, vagy ilyesmi, akkor mindig elmentünk sétálni az IKEA-ba. És ott volt a többi beteg gyerek, akik ezt időről sétáltak, mert ugye kint hideg volt, nagyon fújt a szél, nem lehetett kimenni, de kellett valami, amivel ugye lekötöd. És
2: van játszósarok.
3: Annál semmi sem szebb, amikor így sétálgatok a sorok között, és összenéz egy másik kiégett tekintető anyukával, hogy jobb lesz.
1: Igen. Gyerekkoromban néztem mindig az újságban az autóhirdetéseket, milyen autót vennék, persze pénzem nem volt rá. Azóta annyi változott, hogy idősebb lettem. Nagyon jó SMS. Azt mondja, hogy olyan csóra vagyok, hogy dopamin oldalon se tudnék rendelni. Ez ugyanolyan, mint amikor annó anyámmal elmentem a kis közértbe, a kosárba beleraktam háromfajta édességet, de aztán csak egyet vehettél meg. Tényleg így van. Virtuális tipmix milyen jó lenne, lehet nem bukni annyi pénzt. Hát ott hát megrakod a meccseket, virtuálisan tipmixelsz, de nincs valódi pénzlevonás, de maga az élmény, meg a fogadás élménye az megvan. Én szeretem ezt. Én szeretem ezeket az oldalakat. Tökre bírom az ázsiai kultúrát, hogy mennyire más. Ők ezt így megcsinálják, betegek. És teljesen betegek, európai szemmel, de közben nagyon szórakoztató, hogy próbálnak ők is valahogy túlélni. Na jól van, jövő mindjárt 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Hölgyeim és uraim, ez az édes kis cuki kis Balázs.

0: nyaralást ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
0: Szállás.hu.
1: Úgyis tett.
2: Buongiorno!
0: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
3: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet?
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza?
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé. 100.000 forintig.
12: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Reklámot hallottak.
15: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Játékos programokon tanultak a környezetvédelemről. Fokozott óvatosságra figyelmeztet az Aggteleki Nemzeti Park. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Interaktív foglalkozásokon ismerkedtek a fenntarthatóság alapjaival a miskolci diákok, adta hírul a Minap. A program célja az volt, hogy a fiatalok játékos formában szerezzenek ismereteket a környezetvédelemről és a tudatos életmódról. A résztvevők különböző állomásokon próbálhatták ki tudásukat, miközben a hulladékcsökkentésről, az újrahasznosításról és a természeti értékek megóvásáról is tanultak. A diákok aktívan kapcsolódtak be a feladatokba, így az ismeretszerzés élményszerű formában valósulhatott meg. A program egyben arra is rámutatott, hogy a mindennapokban tett apró lépések is jelentős hatással lehetnek környezetünk állapotára. Figyelmeztetést adott ki az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága a természetjárók számára, derült ki a Minap cikkéből. A tájékoztatás szerint a park területén több olyan természeti jelenség és körülmény is előfordulhat, amelyre érdemes fokozott figyelmet fordítani kirándulás közben. A szakemberek arra kérik a látogatókat, hogy kizárólag a kijelölt útvonalakat használják, és tartsák be a természetvédelmi előírásokat. Az igazgatóság hangsúlyozta, hogy a védett területek megóvására a közös érdek, ezért különösen fontos a felelős kirándulói magatartás. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelentsen.
2: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re tehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nappali gomoly felhőképződés, sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutára 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Legyen szép napjuk, védjék a bőrüket a kánikulában és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 101-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3-4-8, ez pontosan 3 perc múlva. Pattintsával, ami kicsit informatívabb időjárás, ami pontosan 10 perce hangzott el a hírekben, de legyen most valami jó.
2: Jó!
1: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: Figyelj, tök sokan csinálnak egyébként ilyen kamu dopaminos, dopamin termelő eseményt. Rengeteg SMS jött még, hogy ugye itt a dél-koreai ilyen kamu oldalakról beszélgettünk, nagyon érdekes, ami arról szól, hogy ezek ilyen dopamin fék oldalak, ahol tudsz kaját rendelni, de nem jön meg a kaja, tudsz vásárolni, nem költesz pénzt, és hogy rengeteg dél-koreai van erre rákattamva. De hogy csinálják egyébként, például valaki Google térképeken Vidán Parkban mászkál. Megkeresi a hullámvasutakat, az élményvideók, a Disney szinte teljesen bejárató Gizi, aki még nem járt arra. Van, aki Temu rendel, és lemondja 3 óra múlva, tehát végig fut a procedúra, és ő aztán törli a rendelés, hogy ne költsön pénzt. Van, aki azt mondja, hogy lottószelvényeket töltöget, sose adja föl, feszülten várja az eredményt. Tehát, hogy nagyon sokan járnak hasonlóban, nem hülyék a dél-koreaiak, hogy ezt így kitalálták, hogy ezeket a kamu oldalakat jól lehet üzemeltetni, vagy hogy van rá igény.
2: Eteted a kis dopaminodat.
4: Igen. Az ISZT-ben szoktam nézegetni.
2: Micsodán?
4: ISZT-ben.
1: Igen. Hát a leleteidet, a különböző vénykötelező gyógyszereidet, hogy megvannak
4: emlék. Mennyi megvizsgáltestészt?
2: Nem mindegy. Kinek mi jut ugye az életből? Van, aki például főtaxival utazik. Beültél még egyszer?
1: Nem voltam. Nem voltam, de...
4: Mondja bele, de... Most Balázs egyáltalán nem azért fog beszélni erről a témáról, mert megértik rá.
1: A tegnapi megszólalásban valótlanul állítottunk, hogy a bojlert megjavították. A tegnapi megszólalásban valótlanul állítottuk, hogy mindenkinek lehet rossz napja. A tegnapi megszólalásban valótlanul állítottuk, hogy nincs applikáció a főtaxinak. Van applikációja.
2: Jó, ezt neked ránk, mert ebben nem voltunk benne.
1: Igen. Nem, egy kicsit megnézegettem őket tegnap, és hát talán egy kicsit mondhatni szigorú voltam. Szigorú voltam hozzájuk. Egyébként egy tök...
2: Sarkítottam,
1: tök helyesek, tök kedvesek, és van...
4: És most a Kovács zsuborkára.
1: Az a tegnapi sofőr szeretném elmondani a véleményemet.
4: Azt érzed, hogy az a nagyon-nagyon negatív színben tüntettél fel együtt.
2: Hát hazudott, konkrétan egyet, hazudott.
4: Kiemeltek közülük egyet, aki visszatetszen viselkedett? Ez volt az
1: igen.
2: Úgy kezdődik, hogy van applikáció, ugye? És ezt nem tudta.
1: Jó. Van applikáció, igen. Tegnap ugye elmeséltem egy taxis történetet, és egy-két dolgot ugye rosszul állítottam, amiként tök helyesek, tök kedvesek, egyáltalán nem ügyvéddel fenyegetnek, persze. És... ja, bocs, nem ide. Nem, tök helyesek. És elmondták, ugye tegnap beszéltem velük egyébként hosszan, megpróbáltak helyrehozni a hibát, meg hogy ne haragudjak, meg adnak kártyát, mondom, fiatek, tökre nem erről szólt, nekem nem kell, én nem utazom ingyen, én szeretek fizetni azért, amit igénybe veszek.
2: Azért de... elhozhatod így süllelmi tudom.
1: Ajánlottak
4: kártyát. Én most már értem, hogy cseresznye, hogy kilült a zsákba.
1: Igen, viszont a Ráskó
4: mindig... Ezt a főtaxisok szedték.
1: Viszont a Ráskó imád ingyen utazni, úgyhogy küldjetek majd kártyát. Nem. De például mondtam, hogy én telefonon hívom őket, mert én nem tudom, de hogy van applikációjuk. Tehát ez a korrekt sikerülzi, hogy hozzá kell tenni.
4: És miért van még Balázs?
1: Tényleg nem rohadtok meg tényleg.
4: Mesélj még egy kicsit arra, miért csinálod?
1: Na most várjál, megnézegettem az applikációt, és vele nem csesz neki, rámentem az applikációra, hogy most tényleg csak...
2: Te is jó! Képzeld el ezt te!
1: Figyelj,
2: jó!
1: Az van, hogy én ugye azért futtattam a boltot, de hogy
4: én
1: az
4: már
1: van...
4: láttam néhány frontendet, de ez tökéletes, tehát az ügyfél élmény, az, hogy eljutok ebből a A-ból B-be, figyelj, nem is értem.
1: Nem, de amit például ugye nem mondtam el, hogy én telefonon rendeltem őket, hogy az apjuk tudja azt, hogy mit tudom én, elektromos autót választasz, nagy autót, hibrid autót, tehát hogy tényleg tartanak ott, ahol sok más társaság. Tessék?
4: Egy Bálna Mercit kértél?
1: Nem, de volt egy félig mendi kamuhívásom, és megnéztem, hogy tudja azt, mint a másik általam szeretett taxitársaság, és tudja, mert hogy ugyanúgy térképen követed az autót, hogy hol van. Tehát, hogy nem ragadtak ők azért meg a 80-as években, amit én tegnap állítottam, úgyhogy annyi, hogy a faxukat azért tényleg javítsák meg, mert próbáltam tegnap este faxolni. Levelet küldeni, faxon hívni egy taxit, de az nem sikerült.
4: Most nem feladtam egy DVD-t.
1: És mert elmondták, hogy nem 30 éves volt a kocsomban ültem. Jó?
4: 23.
1: Kicsit túloztam, az egy 8 éves autó volt.
4: 70 év tapasztalata.
1: Figyelj, megnézték a fuvart tegnap, amit elmeséltem, a sztorit. Tehát csekkoltak mindent, hogy tényleg az volt-e, mentem-e, hogy mentem, merre mentem.
4: Beleissza voltak a taxival?
1: De ellenőrzik az autóikat is egyébként. Ellenőrzik azt,
4: hogy
1: 2025. decemberében ellenőrizték az enyémet.
2: Vissza tudta követni azt, amit tegnap előtt csináltál.
4: Hogy azóta nem volt kiporszívózva?
1: Mondom, hogy most azért van ez a megszólás, hogy
2: most
1: nem érted, most ne ellenem dolgozz, velem legyél.
4: Nagyon szeretné, hogyha a nyarat nem börtönben tölteni, Balázs.
1: Ezért... Igen. Szóval helyesek voltak, aranyosak, de hosszasan beszéltem velük tegnap. Tényleg jó arcok. Meg nekem én egy kicsit sarkítottam ebben
4: ment a történetben. Hány taxi állt a házad előtt, amikor végre felvetted a telefont?
1: Ja, egy taxis blokkádot szerveztek a házam elé.
4: Ennyi. Amúgy na, nagyon jó van, hogy ez rendetett.
1: Kész kártyát? Szeretnél kártyát?
4: Nem.
1: Nem?
4: Nem.
1: Már
4: nem
1: van, van másik képeres eljárásról, már van másik kettő, akit megemlítettünk egy hónapja.
4: Nem, én szeretek fizetni az útjaimért. Én az jó van az úgy.
2: Legyen fizetve, az a biztos.
4: Legyen kifizetve, így.
1: Na, ha már igen, csak igen, hogy még te ócsároltad a megszűnt bulvárlapokat. Hát ez nem szép ide. Aki várjátok, azért a kettő között tudni kell, hogy én ezt teljesen magamtól ajánlottam föl tegnap a főtaxinak, és azt mondom, hogy gyerekek, a korrektség kedvére azt jól tudjátok, hogy ilyenkor, ha mi elmesélünk egy történetet, és abban van rátok nézve, a terméketekre nézve, bármi olyan, ami nem valós. Egyébként minden valid volt, amit mondtam, tehát hogy ez nem kijöjjön az autó. Nagyon szívesen helyre tesszük, hogy mi miben tévedtünk. Lásd például, hogy fingom nem volt, hogy van applikáció. Tehát azért ez nem ugyanaz, hogy valótlanságokat állítasz, hazudsz, majd másnap helyrehozod. Csak mondtam, hogy figyelj, oké, ha valamiben úgy érzitek, hogy ez nem volt rendben, akkor nagyon szívesen elmondjuk azt a részét is, tehát azért ezt ne hasonlítsuk ezzel össze.
4: De nincs ingyen kártya. A felelősséget érzi a vállán, hogy nem kell tönkretenni egy vállalkozást azért, mert hogy volt egy rossz élménye.
1: Na de az a másik futárcég viszont, hadd mondja be. Viszont ugyanit hagyj egy ezzel. Nem, szerintem ez így korrekt. Figyelj, beszéltünk rólatok, ha bármi hangzott el, akkor azt tök normálisan helyre tesszük.
4: Amúgy gyűlölnek téged a taxisok. Tehát az, hogy még nem ültem
1: nem
4: a taxiba.
1: Nem kell, gyűlöljenek, nem kell, gyűlöljenek. Fenntartom, hogy az út borzalmas volt. Tehát, hogy
4: nem, azt nem erre gondolok, ja. hanem általánosabban, ha beülök egy taxi, mindig az első kérdés, Balázs, miért utálja a taxisokat?
1: Ez nem igaz.
4: De mindig ezt kérdezik.
1: Mert az emberek ennyit hallanak meg belőle, mert ez a legkönnyebb meghallani, tudod, hogyha valamit iróniából mondasz, vagy kiemelsz, vagy karikírozol, vagy csinálsz belőle egy 20 perces jelentet, akkor ez a legkönnyebb megfogni, mert utálja őket. Nem, fölhívja egy bizonyos jelenségre a figyelmet, amit kiragad, amit felnagyít, amiről beszél, amiből helyzetkomikumot csinál, és ebből aztán ezt a legkönnyebb. Ha mert te utálod a taxisokat, haver, ez ennél sokkal bonyolultabb.
4: Állítólag miatt
1: de az ilyen hülyéket, akik ezt kérdezik, azokat igen. Mert azok ennyire súlyosak, hogy fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek.
4: Azt állítólag miatt írták itt a kibácsot a sorozatból.
1: Azt mondja, hidd a taxis kollégát cseresznyét szedni békülésként.
2: Igen, vagy vigyél nekik cseresznyét. Az is szép lenne.
4: Vagy csak hagyd a hátsó ülésen, amúgy az is működik.
1: Igen, mennyit kaptál a zsebbebali a főtaxit? Odaadták a taxit. Sofőröstől egy évig. Azt most van egy saját főtaxim.
2: Jó, de ha ő jön érted, akkor rosszul fogsz járni.
1: Igen.
4: Annyira szerintem, hogy ilyen Bajor Imre életérzésben legyen egész nyáron, tudod, hogy visz téged valahova mindig egy sofőr, meg csak így kies a hátsó ülésre.
1: Az a baj, tudod, hogy és ír a Viktor, és nagyon igaza van, hogy nem utálja, csak elmondja az igazat. És ez egy nagyon szép megfejtés, és most nem erről a taxitársakra beszélek. De hogy a taxisofőrökkel kapcsolatban van egy prekoncepció, amire ők ráerősítenek, megerősítenek benne, tényleg úgy viselkednek. Te ezt elmondod és hangot adsz, és a legkönnyebb azt mondani önreflexió nélkül, hogy te azért utálod az ingatlanosok, mert utálod őket. Nem, elmondom, hogy vannak tűrhő ingatlanosok, akire semmi szükség nem lenne. Ugyanez a taxisofőrökkel kapcsolatban. Tehát te jelenségeket mutatsz, mert nem utálod, ahhoz engem több kell, hogy valakit utáljak, ahhoz nekem ismernem kell. Ahhoz kell valamilyen személyes kapcsolat, hogy én nem vagyok hajlandó az utálatomat ismeretlen emberekkel adni.
4: Nem is lehet tudni, hogy melyik taxitársaságnál fogsz ki kicsodát. Én ugye a te egyik kedvenc taxitársaságoddal
1: alapítottam. A főtaxinál?
4: Nem a másikat, mert...
2: De neki már a főtaxinál kedvence.
1: Ne haragudj.
4: Az akadásnak a neve az, mint a közért, csak más szóval. Igen, igen. Az ABC-vel
1: megasztam.
4: Lidl. Az lényeg, hogy nekem a kedvenc taxis élményem velük kapcsolatban, hogy állok, rohanok a vasútállomásban, indul a vonatom, mert megyek fellépni vidékre, és látom, hogy az alkalmazásban, hogy köröz a háztömb körül a taxi. És hát mondom, akkor elépek egy másik sarok, kisételkes sarkot, hogy ott megállítsam, hogy nem kell még egy kört mennie. Majd észrevettem, hogy azért köröz, mert éppen a telefonbeszélgetését bonyolítja, amit nem akar megszakítani azzal, hogy beül egy
1: ne
4: utas!
1: Ne csinálj, tényleg!
4: Én leintettem. Kinyitotta nekem, hogy berakja a bőröndömet a csomagtartóba, hogy általában ilyenkor azért megszokták tenni, hogy kiszállnak.
1: Igen, berakják, kiszáll, igen. Berakja, igen.
2: Telefonált, értsd már meg.
4: Ő közben beszélt, hát, beültem a hátsó ülésre, elindultam, mondtam neki halkan, mert ő telefonált, nem akartam zavarni, hogy sietek az állomásra, hogy tudnánk-e nyomni neki, mert egyel mentünk, tehát egyel pötyögtünk ott a izőt. Majd lezárt a telefonbeszélgetést, és a köszönés helyett azt kérdezte, és milyen érzés az, aki azt kalappal együtt dolgozni a rádióban?
2: Ezek voltunk mi.
4: Ezek voltak ti.
1: Na, hát, és akkor én mondok rosszat róluk, érted? Érted? Köszönöm, hogy elmesél ezt a történetet, és én vagyok a paraszt, hogy ezt esetleg életre hívom, és elmesél, hogy így is tudok viselkedni.
4: Próbáltam azt az egészet, tudod, a mediációs készségeimmel egy nullára hozni ezt a dolgot.
1: Hogy gondolt a szerzelecs hallgatót?
4: Hogy igen, hogy ezek rendes emberek, nincs semmi baj, nincs semmi látnivaló. Majd hosszasan azt hallgattam, hogy ő amúgy az M1-nél dolgozott, és
2: na.
4: Azért...
2: Ja, minek néz bele.
1: És ez volt az indítás, hogy milyen érzés ezzel a két aszkalappal dolgozni?
4: Igen, ez volt az ezekkel a szavakkal, és úgy tett ki az állomásnál, hogy nem állt meg, kb. Csak lassított. Tehát az volt, hogy így semmit nem mondtam neki, nem is vettem fel a feszültségét, nem kezdtem el vele pörölni, hanem próbáltam a kérdéseket feltenni, megérteni, miért ez a perspektíva, és ő végig idegből nyomta rám az élettörténetét, meg az ő hát ilyen kríziseit, és aztán végén pedig...
1: Elegáns voltál akkor. Elegáns voltál.
4: De most mit csinálszom, ugye?
1: Semmit,
4: ez nem abszolút. Rólam szólt, ez az ő stressze, érted? Ez nem az én stresszem, tehát ezt nem szabad felvenni szerintem.
2: Kifázott az M1-ből, hát na, igen. Taxizik igen. Szegény.
1: Bocsássuk hát az én taxisofőröm most épp a Fókuszban nyilatkozik.
2: Sebestyén Balázs egy akkora nő.
4: Elképesztő, mit hagyott maga után a taxiban?
1: Igen. És mekkora mondás, gyerekek, és milyen szép írja egy hallgató. Az embereket egészen addig érdekli a véleményed, amíg nem az igazat mondod, és nem róluk. Ez milyen szép, nem? És mennyire igaz, ugye? Abban a pillanatban már utálod őket, abban a pillanatban már nagyképű vagy, abban a pillanatban már el vagy szállva, abban a pillanatban már mindent megengedhetsz magadnak. Ha hallasz egy olyat, ahol némi önreflexióval azt mondod, hogy figyelj, meghallgattam, igazából tudod, mi van? Van benne valami. Van abban valami, amit a taxisokról mondasz évek óta. Dolgozunk azon, hogy ez ne így legyen, próbálunk változni, a szakma már azért kilökte ezeket. Tök sokat változott a taxis társadalom.
4: Miért aznap csináljuk, amikor taxon megyek haza? Bármelyik nap csináljuk
1: valamit. De hogy van abban igazság. Van igazság, amit az ingatlanosokról mondasz, érted? Vagy mondunk. Nem azért, mert utálod őket, de igen, igazság van ebben.
4: Van csodálatos ingatlanosok is. Például, aki ma reggel hozott. Mondtam neki, hogy ne fogunk késni, siessünk, uram.
1: És megkérdezte, hogy mész ez a kanaphoz?
2: Milyen
1: indítása? Abba a szarba. Mész a faforsba,
2: hogy a faszkába a szarba.
1: Igen, pirod azt a fost azzal, aki kalapban.
4: Nem, ennél sokkal viccesebb volt. Mondom, nagyon sies, meg késésben vagyok. Már megint?
1: Igen, finoman. Azért a passzív agresszív, ő is nyomja.
4: Nem, nagyon kedves van, nagyon kedves. Ő már ismerte ezt. Már tudta, hogy ha én hívom oda, akkor nagyon sietik. Akkor megyünk. Igen.
1: Igen,
4: van
1: igen,
4: egy csomó
1: igen.
4: Jó fej is amúgy, van egy csomó kedvencem. Van például a Lánc Dohányos bácsi, akit nagyon szeretek, és szokott jönni értem. És mindig elmesél azért nagy titkait. Azt végigéltem az első repülését, meg ilyesmi is volt.
2: Veled együtt dohányzik? Tehát
4: nem
2: a dohányzik, kocsiba
4: most
2: dohányzik.
4: Már csak a hangja maradt meg a Lánc Dohányzásból, de az viszont nagyon standard, azt nagyon szeretem. Egy csomó jó karakter.
2: Na csak igen. Ezeket sosem meséljük, ugye mi itt csak a rosszat mondjuk el.
4: Igen. Van az a srác, aki ilyen parfümgyűjtő, ő is ilyen, nagyon, nem szeretem, ha van valamilyen illata a kis helységeknek, de ő mindig ilyen nagyon exkluzív parfümöket hoz, és mindig arról beszél, hogy hogyan szerzi be őket. És nagyon aranyos. Szóval egy csomó jó taxis van amúgy.
1: Persze. Azt se piskolt, hogy taxis vagyok, és utálom a taxisokat. Van egy csomó normális, van egy csomó jól vezető, tiszta autó. Szerintem egyébként önmagában az egész taxizás azért baromi sokat változott, meg javult mondjuk a 90-es vagy 2000-es évekhez képest. De igen, ezek mindig jelenségek, amiket mi bemutatunk. Aztán, hogy ebből ki mennyit ért, meg mennyire sértődik meg, meg mennyire egyszerű utat választ, hogy te azért mondod, mert utálod őket, vagy utálsz minket, ez egy nagyon egyszerű látásmód, és nagyon sok mindentől felment. Mert ahelyett, hogy önreflexiót gyakorolnál bármilyen témában, magaddal kapcsolatban, inkább azt mondod, hogy azért mondod, hogy nagyképű vagy, és utálsz mindenkit. Ez a legegyszerűbb mentsége bármilyen véleményformálásnak, ami esetleg rólad szól, vagy érintve vagy benne.
4: De volt már olyan, hogy kaptál egy véleményt, ami nagyon rosszul esett, aztán végig gondolta, és azt mondta, hogy hát van ebben igaz.
1: Biztos, hogy volt ilyen, persze. Na, abszolút.
4: Halljuk.
1: Hagymaszagom van. A kezembe leheltem, beleszagoltam, és azt mondtam, basszus, tényleg.
4: Mi ez a rothadó bűz? Honnan jön ez? Miért egy szarkofágot nyitottak ki? Honnan jön ez?
1: Egy élő dökkút van itt a környezetemben, valahol, ja csak a szám. Igen, szóval persze, nyilván volt így. Hogyne lenne, persze, sokkal jobban szeretek ezeken valójában elgondolkodni, főleg, ha olyan embertől hallod azért, akinek számít a véleménye, vagy közel áll hozzá, tessék?
4: Mint
1: például Gyula, igen. Mint például Gyula, igen. Gyula nem él nagyon vele szembe kritikával.
4: Amúgy az a legfélelmetesebb, amikor egy olyan ember, mint Zsül, egyszer megáll, nagyon nyugodtan, és elmondja a véleményét, és az fáj a legjobban, hogyha ez nem jó. Nem?
1: Aki 15 évig csöndben van, majd egyszer csak elmondja a véleményét? Erre gondolsz?
4: Az fáj a legjobban. Tehát, vagy amikor egy vidám ember egyszer csak ideges lesz. Tehát, hogy mindig azok, akik nem számítanál, attól fáj a legjobban.
1: Igen. Különben van benne igazság, egyszer adtam egy szar interjút nektek, civilként kifiguráztatok, és a rokonaim rögtön fikázni kezdtek titeket, én meg megértettem, ez egy műsor, amit készítettek, és a gyenge az interjú, muszáj ravítanotok rajta.
2: Jaj, de köszönöm, Norbi.
1: Na de látod, a legegyszerűbb parasztok voltak utálak. Közben azt mondja, hogy nem, figyelj kicsit fel, nem tudom már mi volt, felhoztuk az interjút, viccesebbé tettük, és igazából ebben ennyi van, semmiféle bántó szándék.
4: Norbi, egy második kör?
1: Fölhívjuk 8 után?
4: Megkészülte?
1: Amikor az alkoholistátokat szidjátok, én sem veszem magamra. Szarszaga volt a Balinak, de rájött, hogy igazuk van. Ennyi. Tekel, nagyon fájt, nagyon rosszul esett, de körbeszivatoltam is, jól egyedül voltam a szobában, így rájöttem, hogy basszus, teljesen jól mondják, igen.
4: De nem, én sosem éreztem még büdösnek.
1: Nem, köszönöm, hogy megérkezett a hallgatókat. Nem, Bali, tényleg nem szoktál szarszak lenni.
2: Csak diszkréten,
1: de... Köszönöm szépen, hogy erre járjunk egy kicsit. Én is csak mit jól olvastam.
4: Ember, Feri, ha már itt vagyunk, és feljött ez a
1: téma. Köszönöm, hogy csak mit jól olvastam.
4: Letudtam, hogy leszának szaga van, de hogy szerintem ez az lesz.
1: Viccből olvastam, de köszönöm, hogy erősítesz, hogy nem
4: Ezek a
1: valid.
4: Kényes furunkulusok, amiket...
1: Nem vagy szarszagú, de rendes vagy. Akkor megnyugodtam.
2: Húszagú, igen, de szarszagú semmiféle.
1: Tökéletes.
4: Na jó. Mit is kérd, Sebestyi Balázs rádiós. Nem vagy szarszagú cím. Jó, Isten, nagyon szeretem.
1: Na jövő mindjárt. 2 perc a pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön, egyre kutam.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük! Megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kif

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi főkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A 30 éves Pennyben ez is nyerő. Meg ez is! És ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
9: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
10: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
11: Notino.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
13: A 250 grammos többféle Mercedes-szel csak 1999 forint.
12: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
14: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
16: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Villanymotorok búvárszivattyúk javításához, tekercseléséhez vagy felújításához keres profi szakembereket? Ne kutasson tovább! A Wilfork szakmai csapata az ön elképzeléseihez igazodik, akár villanymotorról, szervomotorról vagy mágnes kuplungról legyen szó. Várjuk Miskolci telephelyünkön, a Gózon Lajos utca 32-ben. Wilfork.
18: Autódiagnosztika? 3D futóműállítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
19: Anya, anya, hallottad? A tyúkanyóban van állatsimogató. Nyuszi, cica, tengeri malac, tyúk, axolotl, ugrálóvár, bűvész és papagások, óriás buboré, igazi kamion.
20: Persze, és tudtad, hogy a tyúkanyó nem csak gyerektábor, hanem rendezvények helyszíne is. Tyúkanyó, ahol az élmények és az emlékek születnek.
21: Kártevők otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
22: Mi az, nem lát a szemétől? Menjen, vegyen szemüveget!
23: Jó, de mégis hol nagy szájú?
22: Én a maga helyében a sólyom szemoptikába mennék, a Miskolci Metropol üzletházba. Ha most vásárol, ajándékszemüveget is kap, és legközelebb talán észreveszi, hogy jövök. Mert tudjuk, a szemüveg nem való köszönésre, viszont látásra.
24: A Fehér Hulló gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
25: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
0: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Silion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV, ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
1: A nyár nálunk a könnyedségről, a frissességről szól. Kedvenc fogásaidat már házhoz szállítással is kérheted. Napoli étterem és pizzéria. www.pizzanapoli.hu.
3: Danázs vadász Miskolc. Danázsírtás fajtától függetlenül garanciával. 70-521-10-06. Danázs vadász Miskolc. A Facebookon is.
4: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
11: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: lemezjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Yamina, Lossi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Jurbi, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Éjszakai munkálatok miatt útlezárások lesznek az Avason. Pedagógusokat ismertek el Tiszaújvárosban. Óvnunk kell bőrünket a kánikulában. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell számítani az Avasi útfelújítás következő szakaszában, írja a Bón. A kivitelezők az éjszakai órákban végeznek olyan munkálatokat, amelyek ideiglenes útlezárásokat és forgalmi változásokat tesznek szükségessé. A beruházás célja az érintett útszakasz állapotának javítása és a közlekedés biztonságának növelése. A munkálatok idején a közlekedőknek érdemes figyelniük a kihelyezett táblákat és az aktuális forgalmi rendet. A szakemberek szerint az éjszakai kivitelezéssel igyekeznek a lehető legkisebbre csökkenteni a nappali forgalom zavarását. A fejlesztés befejezését követően korszerűbb és biztonságosabb útszakasz szolgálhatja majd az autósokat és a tömegközlekedést használókat. Kitüntetésekkel és elismerésekkel köszöntötték a pedagógusokat Tiszaújvárosban, tudósította Bón. A városi ünnepségen azoknak a szakembereknek mondtak köszönetet, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő munkát végeztek az oktatás és nevelés területén. Az eseményen hangsúlyozták, hogy a pedagógusok munkája meghatározó szerepet játszik a fiatal generációk fejlődésében és a közösségek jövőjének alakításában. Az elismerések átadásával a város vezetése szeretné kifejezni megbecsülését azok iránt, akik nap mint nap a gyermekek és a fiatalok tudásának gyarapításáért dolgoznak. Az ünnepség egyben lehetőséget adott arra is, hogy reflektorfénybe kerüljenek azok a szakmai eredmények, amelyek hozzájárulnak a helyi oktatás színvonalának emeléséhez. A díjazottak példája inspirációt jelenthet a pedagógus pálya jelenlegi és jövőbeni szereplői számára. Óvnunk kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy ha nem vigyázunk, akkor nagyon erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
3: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja.
2: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nappali gomoly felhőképződés, sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutára 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Legyen szép napjuk, védjék a bőrüket a kánikulában és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga!

0: Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
2: Drága hallgatók, és
1: igen, az ott valóban az a cseresznye, amit szedtem, úgyhogy...
3: Az!
1: Holnap taxival, hadd ne mondjam milyen taxival...
4: Mi az, hogy mi az, hogy ez
1: valóban? Érkezzen a pite.
4: És van lehet a macskaszőr is, úgyhogy ez hivatalosan is a tiétek.
1: Ma már legyen videó arról, hogy készül a pite. És holnap jöhet a pite.
5: Kavargatott, sütögetett, szórogatott.
1: De jöhet hétfőn is jöhet, a pite. Hát, hogy a kis...
6: Ők értene rám
1: néz. A kis kezeddel a kis porcukrod, érted? Tehát nehogy aztán itt valami cukrászati pitét tegyünk a végén, érted? Nehogy aztán itt valami...
4: A bizalombásértás, azt hiányzik. Hát, a bizalom.
1: Ahogy megváltottatok, azonnal zöldségesnél vettem a cseresznyét.
4: Igen, mert nem szokták tudod szár nélkül leszedni, de mindegy, mindegy, hát ez biztos.
1: Én ilyen kis gondosan még utóválogattam nektek a cseresznyét.
4: Én ebből egy somlói galuskát fogok készíteni.
1: Jó, figyelj, várjunk.
6: Azt megnézem, nagyon várom.
1: Na, igen. Szívesen. Semmi hahotás vitt? Semmi kis elkészülés? Együtt
4: a hahotám, szerintem megpocsékolták a DJ-t.
1: Ne, Györke hat is elvitt, hogy tudjon tíztől délután ötig tudjon itt mindenféle dolgot csinálni. Igen. Na jól van, figyeljetek ide, drága hallgatók, nem tudom, olvastátok, hát halljátok, hogy mekkora, hogy itt van a Schwarzi, néztétek?
6: Bizonyán világsztár van, biciklizik mindenhova.
1: Felbukkan a bazilikánál, elbájkozik, követik itt a magyar haverja, jönnek, mennek, spanoskodnak, rendben van, ezzel nincsen semmi baj. De ti hallottatok már olyat, hogy hétköznap vagy hétvégén nem éjszakai forgatásra, hanem nappali forgatásra, konkrétan szombaton és vasárnap lezárják az M2-es metrót a Deák és az Őrsvezértér között? Hát haló!
5: Az kemény.
1: Hát kérem szépen.
4: Meddig mit csak egyébként... gázolás miatt szoktak az elég.
1: Igen.
5: Mert egyébként a metróban nappali sötét van, meg éjszaka is, tehát tök mindegy, hogy mikor forgatsz, ugye? Igen. Nem kell hozzá nappali fény.
1: Nem kell hozzá nappali fény, és ezeket a nagy szetteket azért úgy szokták, hogy általában ne zavarják a lakosokat. De most a Schwarzi és a Sharon Stone elérte már nyilván a produkciós cég, hogy lezárnak egy konkrét szakasz szombaton és vasárnap. Hello M2, ez nagy dolog. Tehát, hogy minden ilyen lezárás sokszor este csinálnak, vagy forgalmon kívül, vagy nem frekventált időszakban. De komplett metró vonalat zárjanak a két napra, azért ez még amerikai produkcióknál is nagyon-nagyon ritka.
5: Hát az van, hogy Schwarzi már idős,
1: igen?
5: Egy kicsit, ugye? És nem bírja. Nem, így van. Nem bírja az éjszakai forgatásra. Szerintem azt mondta, hogy srácok, ha én kellek, nappal forgatunk.
1: Akkor csak nappal forgatunk, mert estő már csicsikál.
4: De nagyon sok idő berendezni a szettet, és annak is kell idő. Tehát, hogy az szerintem maga nem az effektív forgatás, az két napos, hanem abból egy nap kb. Az előkészület.
1: Aha, lehet, hogy így van. Minden esetre azért ez nagy produkcióknál is nagyon ritka, hogy jönnek cégek, vagy külföldi gyártócégek, és ilyen magyar koprodukcióban, vagy ilyen szerviz cégeken keresztül, ők elérik, hogy két napra lezárják a metrót. Azért az gyerekek azért az mindenképpen nagy dolog.
4: A kontrollnak a második részét fogják forgatni.
6: Arnival.
4: Csak most ő lesz benne a BKV ellen.
1: Igen. De tök jó, hogy itt szeretnek minket ezek a produkciók, nem? Egyébként...
5: Szeretik a szakértelmet, meg szerintem még mindig olcsók vagyunk.
1: Olcsók vagyunk, nagyon jó a szakértői gárda, igen, és nagyon erős a magyar filmgyártás. Tehát, hogy egész ezen meg hát jó a lokáció. Tehát, hogy nagyon jó a lokáció, meg ezek a szervizcégek, ezek ugye baromi sok helyszínt felkutatnak, illetve Magyarországot tudják nagyon sok helyszínnek eladni.
4: Tehát, hogyha megnézed... Az utcaképünk szerint nagyon szépek az utcái, nagyon szép, tehát a Duna is nagyon jó, tök jó panorám. Vannak ilyen futurisztikus épületek, vannak régi vágás épületek.
1: Voltunk, mi voltunk? Hát az Evitában mi voltunk, Buenos Aires, voltunk Moszkva, voltunk, nem tudom, voltunk London, forgattak itt Mission Impossible. Tehát egy rengeteg jelenetet lehet nálunk úgy eladni, hogy valamilyen világvárosnak ábrázolnak bennünket. És azt mondják egyébként, hogy a hatóságok is viszonylag rugalmasak. Tehát, hogy azért szeretnek minket nagyon, mert hogy el tudják érni. Például ez, én azt gondolom, hogy Londonban fényes nappal ez lehetetlen lenne, hogy te a 23 metróvonal közül egyet egy napra vagy két napra teljesen kiiktassál fényes nappal. Szóval Schwarzi akkor még mindig jó, gyerekek.
5: Most én azt
1: még
5: értem,
1: mindig jó a Schwarzi.
5: Hogy miért kell lezárni az egészet?
1: Azt hiszem, bárját, hogy részben zárják Deák Őrs.
5: Aha.
1: Tehát ugye az indul a Moszkváról, a kettes metró, az elmegy a Deákig.
5: Moszkváról.
1: Moszkva.
5: Aha.
1: Akkor elmegy egy déli pályaudvart, egy Kossuth teret, egy Batthyány teret, és akkor a Deákon áll meg, és a Deák Őrs vonalat csekkolják és zárják.
4: Úgy gondolod, hogy nem lenne zavaró, hogyha csak az egyik vonalon lenne lezárva?
5: Hát, miért nem a legvégét zárod le? A Fehér úti végállomás, meg egyel vissza,
4: mert az
5: és akkor forgatgassanak.
4: Meg ugye az a felszínre feljön.
5: Már akkor előtte egy el, mit kötözködsz.
4: Azért, mert ezek a szép megállóink, amik kellenek nekik a filmhez.
5: Igen.
4: De ez kell nekik, ez a látvány, úgyhogy ezért nem jó az, amit te mondasz.
1: Igen, abszolút, tényleg, ugye itt forgat, most a Dűne, itt forgatott a Szárnyas Fejvad, ez tényleg nagyon-nagyon sok produkció. Na mindjárt felhívunk valakit, aki ilyen produkcióban
4: az
1: dolgozik.
4: Az M2-es metrón ül, és megkérdezett, hogy milyen ez is a számára.
5: Hogy ugyanott fog ülni a Smarci is hamarosan.
4: Így van.
1: Ugye, tulajdonképpen ilyen location manager, ugye mondhatjuk azt, hogy egy ilyen felvételvezető, ugye ezek mindig ilyen hát tulajdonképpen szervizcégek, amiket elküldenek ide hozzánk, és akkor ezek a szervizcégek kutatják fel a helyszíneket, meg állítják össze a büdzsét ezekre a forgatásokra. És egy ilyen szervizcégnél dolgozik, és dolgozott ugye a Dűne 2-ben, a Vörösverében, a Barbárokban, a Borgiákban, Saul fia terápia, tehát nagyon sok produkcióban, hogy mégis ez hogy néz ki ilyenkor, hogyan egyeztet egy hollywoodi cég egy magyar szervizcéggel, mi a szervizcég feladata, és hogy mi az, amit még talán ők se tudnak elintézni, illetve mi volt a legnagyobb dolog, amit elintéztek.
4: De le tudjuk záratni magunknak a 3-as metrót jövő hétvégére.
1: Az milyen jó lenne, legalább egy megállót. De szerintem ez egyébként hollywoodi viszonylatban is nagy dolognak számít, hogy egy metróvonalat két napig teljesen.
5: Hát a főváros teljesen egy fő ütőjére érted, és akkor azt mondják, hogy hopp.
1: Valakit nagyon elintézte ezt. Igen, Pejko Tamás itt van velünk. Hello Tamás, jó reggelt.
3: Hello. Sziasztok, szép jó reggelt kívánunk az összes hallgatónak.
1: Ez a location manager, ez ilyen felvételvezető, vagy hogy lehet ezt így magyarra fordítani, vagy milyenek a magyar
3: megfelelően? Igen, ez a helyszíni felvételvezető, de igazándiból mi location managerek, mi felelünk a helyszínen. Kér, onnantól kezdve, hogy ki van választva egy helyszín, a teljes leszervezése A-tól Z-ig.
1: Ezek jól mondom, hogy ezek ilyen tulajdonképpen ilyen szervizcégek, akiket a produkció megbíz, hogy ti itt keresétek meg a helyszínt, szervezzétek le, küldjétek el nekik, hogy tetszik, és ha úgy döntenek, hogy tetszik, akkor ti feleltek ezekért a helyszínekért.
3: Így igaz. Mi általában szabadúszó location menedzserek vagyunk, és abba a produkcióban megyünk, ahova hívnak.
1: Aha, és akkor ti elkülditek ezeket a jelen esetben mondjuk nem tudom, hogy nem te, de hogy valaki ilyenkor egy location menedzser, az elküldi a 2-es metró megállóit, a Deáktól az Őrsig, és akkor ezt megnézi a produkció, és azt, hogy igen, kell, próbáljátok ezt nekünk két napra teljesen lezárni.
3: Körülbelül így történik, ahogy mondod, röviden és egyszerűen.
1: Mennyire bonyolult egy ilyet? Mert azért ez meg nem megszokott dolog, hogy két napra lezárjanak egy fényes nappal
3: metrót. Ez egy nagyon bonyolult történet, főleg egy ilyen metró esetében. Ennek biztos vagyok benne, ha bár nem tudok részleteket, de legalább egy másfél-két hónapos előkészítési időszaka lehetett, mire minden engedélyt beszerzel, hiszen ez baromi összetett, mert nem csak az van, hogy ott vagy egy állomáson, hanem az van, hogy metrót is akarsz használni. Lehet, hogy azon a metróval átsuhansz másik állomáson, ahol égni kell a lámpának, azon az metróállomáson, ahol te forgatsz, ott ugye nem lehet senki, ahogy a kolléganőd is mondta előzőekben, ott az előkészületi munkák is hosszúak lehetnek, és aztán pedig a helyreállítási munkák is. Szóval, hogy ez egy sok lépcsős folyamat, nem csak a BKV, hanem a BKK bevonásával. Úgyhogy ez nem egy
5: most gondold el, hogyha a film a 70-es, 80-as években játszódik, ott mi átalakítás van?
1: Akár
5: hogy
1: a megállókat,
5: igen,
1: persze.
5: Igen, hogy mondjuk a digitális kijelzőket el kell tüntetni, mert az akkor még nem volt.
1: Igen, tehát amit nem tudnak mondjuk utómunkába, igen, a szettet egy kicsit átrendezni. Nyom ilyenkor alatba, hogy Schwarzenegger és Sharon Stone van a szereplő listán?
3: Én azt gondolom, hogy ezeket a húzó neveket ki lehet használni, de nem ez a fő döntő tényező.
5: Hanem a lóvé.
1: Hanem a lóvé, hogy mit fizet mondjuk a BKK-nak egy ilyen esetben mondjuk a produkciós cég?
3: Figyelj csak, igazán lehetséges, de ezek viszont fixáros dolgok. Nagyjából előre ki lehet számolni. Szóval nem az van, hogy most azt mondják, hogy hello, én vagyok Schwarzi és Sharon, és akkor most mi fizetünk 100 millió forintot. Nem azon múlik igazán.
5: Miért a BKK-nak van egy ilyen listája, hogy mit tudom én, 2-es villamos a Duna mentén egy órára bérlése 200 millió forint.
3: Hát leegyszerűsítve, de igen.
1: Tényleg?
3: Hát
1: ennek szerinted mi az értéke egy ilyen kétnapos metró lezárásnak? Körülbelül most nyilván a produkció zsebébe turkálhatunk, te nem vagy benne, tehát elmondhatod, csak nagyságrendileg. Tehát szombaton, vasárnap zárjuk a 2-es metró Deák Őrs között, ezért mit fizet ki egy hollywoodi produkció?
4: Hány kiló cseresznye ez?
3: Nagyon sok tényezős ez a dolog, mert gondoljunk bele abba, hogy például a teljes időszakra pótóbusz kell erre a útvonalra kiállítani. Úgyhogy sok tényező, sok lépcsős, hát én azt mondom, napi 30 millió forint.
1: Napi 30 millió, tehát a két nap az mondjuk, ami nyilván a film költségvetésben benne van, azért ilyen drágák ezek a produkció, de ez nagyjából egy két nap az mondjuk egy ilyen 50-60 millió forintot kap ezzel, mondjuk a fővárosi
3: BKK. Én ennyire indítanék.
5: Mi volt a legmenőbb dolog eddig a magyar ilyen filmezés történetben, amit vagy te, vagy valamelyik ilyen kollégád el tudott intézni, amire így azt mondod, hogy hátradőlsz, hogy na gyerekek, az, hogy a mit tudom én, a Bazilika tetején ugrált a
1: Tom Cruise,
5: Tom Cruise, az egy nagy dolog volt. Van ilyen?
3: Hát igazándiból most kinek mi a nagy dolog. Néha egy szima szimpla a helyszínen sokkal bonyolultabb forgatni, mint egy ilyen metróban, mert olyan a tulajdonosi kör. De mondjuk az, amikor azt hiszem 5 éjszakán keresztül lőttek a K-hídon, pár évvel ezelőtt valami de sorozathoz.
1: Ez a K-híd, ez a szigetnek a bejáró hídja.
4: Most ezért van ilyen állapotban.
1: Amit 4 napra le kellett zárnotok?
3: Hát ez ott 5 nap volt igazán, a forgatás, és elég hosszú ideig voltak rajta díszletek. Ez egy közel-keleti ilyen háborús övezetet játszott akkor a K-híd, úgyhogy ilyen kamu mű hullabábuk lógtak róla, egy elég komoly díszlet volt ott összeröccsöntve, és hát az volt benne a durva, hogy 5 éjszakán keresztül ment a lövöldözés. De hát ott is minden el volt intézve, minden engedélyeztetve volt. Azért ezek a produkciók megkövetelik azt, hogy nem úgy van az, hogy oda megyünk, aztán nagy ered hambucit bekapunk, és azt sem akarunk, hanem ki vannak találva, le vannak szerződve, lakosság értesítve van. Szóval, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy igazándiból mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, amikor én kezdtem, akkor egy ilyen filmet mondjuk 2-3 location manager csinált. Most egy ilyen produkción dolgozik akár 10 ember is, a teljes lakosság kiértesítéstől kezdve minden kutyafülön. Ugyanis hatóságilag már annyira be van korlátozva az, hogy tudnak ezek a dolgok működni, hogy nagyon sok feladat van vele.
1: Az is igaz, hogy azért szeretik Budapestet, mert hogy a jó szakember gárdán kívül sokféle városképet lehet kialakítani, vagy megtalálni? Tehát, hogy akár lehet, hogy Moszkva, Buenos Aires, bármit szeretnek kihozni Budapestből.
3: Igen, ugye eredetileg azért szerettek minket, mert hogy könnyű volt Párizs csinálni, Moszkvát csinálni, akármit, de most már azért a modern városjegyek is kezdenek megjelenni a városban.
1: Uh-huh. Ha például ebben a produkcióban dolgoznál, te a Schwarzival kerülnél bármilyen kapcsolatba, vagy a Sharon Stone-nal akár, vagy tökre szétszednek benneteket, és nincs esély kontaktálni?
3: Ugye az van, hogy az ilyen kaliberű színészeknek mindig kell egy tartózkodó, nagyon közel a díszlethez. Ami például egy, mit tudom én, egy metró esetében nem lehet egy fönt a felszínen egy lakóautó, hanem akkor ott neki ki kell alakítanunk valamit. Most ez lehet az, hogy teszem azt, kiveszünk az aluljáróba egy üzlethelyiséget, egy üres üzlethelyiséget, és akkor oda csinálunk neki egy tartózkodót, valamit. Kb. Oda bevezettem, és viszontlátásra.
1: Aha, tehát, hogy nincs igazából nincs nagyon kapcsolat, nekem vagy nincs nagyon pacsizás.
3: Nekem nincs.
4: Nem próbáltad meg soha megölni Arnold Schwarzeneggert?
3: Nem.
1: Ugye, olyan volt, amit szeretettek volna, de nem sikerült elintézni? Tehát akár a, nem tudom, főváros, vagy
3: autópálya
1: fölé, azt mondja, na jó, ez gyerekek, ez bármennyit fizettek, ezt nem tudjuk odaadni.
3: Igen. Például közel voltál hozzá, nem autópálya híd, autópálya alagút.
1: Autópálya alagutat szeretettek volna kibérelni, hogy zárják le nektek?
3: Aha. Így.
1: És azt mondták, hogy nincs az a pénz.
3: Pontosan.
1: Hát egy terelést kell nekik véghez csinálni. Megcsinálj egy terelést, leterel, visszaterelés, és mennek.
3: Egyszerű, mint egy metrónak az zárása szerintem.
1: Igen, sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint egy metró zárás.
5: Ugye az M6-oson van egyedül ilyenünk, azon meg úgyse jár senki.
1: Óránként megy el egy autót. És nem adták oda, azt mondták, hogy nem adjuk.
4: Nem. És a Balázsnak a Diósdi házát esetleg nem akarjátok kibérelni néhány napra?
1: Nagyon jó kis ingatlan. Csak mondom, ha esetleg kerestek.
4: Napi 30 és simán odaadja nektek is.
1: Igen. És azt mondta az autópálya felügyelet, hogy no, bárki jön, ezt mi nem adjuk oda, nem forgathat. Itt.
3: Igen.
1: Aha.
3: Igen.
1: Azt a mindenségét neki.
5: Amikor a világsztárok itt vannak, és ti kialakítottátok nekik ezt a pihenőt, oda, ha kér valami extrát, akkor azt is te teljesíted, vagy ti teljesítitek?
3: Úgy mondom, hogy mi a helyet biztosítjuk hozzá, meg azt, hogy azok, akik azzal foglalkoznak, bejussanak és elő tudják készíteni, de egyébként mi nem. De hát persze mindig kérnek mindent. Van olyan színész, aki mindenhova kért edzőtermet magának. Úgyhogy egy ilyen 7,5 tonnás terautóval vittük a izét magunk után
5: a gyurmázó gépeket.
1: Ő azt mondta, hogy bármilyen szettet bárhol forgatok az országban, ő szeretne ott azonnal egy edzőtermet. És ezért egy mobil edzőtermet cipeltetek utána?
3: Aha.
4: De ezt gondolom nem a zongoristának volt a főszereplője.
1: Adrian Brody vagy. Igen. Nem Adrian Brody volt. Ránézve a felső testére. Nem ő lehetett. Tehát akkor itt nincs olyan, hogy nem, nektek mindent elő kell keríteni valójában. Tehát ha edzőtermet akar, akkor nektek darús kocsival kell szállítani egy edzőtermet.
3: Igen, ha kell föltenni a bazilikát a tetejére.
4: De ilyenkor nincs olyan, amikor mondjuk látod, hogy nem használja az edzőtermet, hogy egy kicsit pattog a balszem.
3: Sose használja.
1: Sose használja. Te csak bekérik, de általában nincs is a szükségük?
3: Így.
1: Aha.
4: De azért ilyenkor stáb szokott néha fekve nyomni egy kicsit, nem, ha úgy van?
5: Ha már úgyis ott van a cucc.
1: Igen. Hermetikusan elzárják ezeket a világsztárokat egyébként? Vagy vannak jó arcok, akik jönnek, mennek a stábbal, kicsit együtt kajálnak, dumálnak, úgy azt érzed, hogy ők
4: kivel
1: is emberek...
4: Kivel tudnánk lefeküdni, ha akarnánk?
1: Konkrétan ez volt a kérdés. Miért ő még a Schwarzi akarja ezt megkérdezni? Szóval, hogy mennyire jó arcok, erre akarok ki. Most nyilván a nagy nevekre, az A-kategóriás nagy nevekre gondolok.
3: A stábban nagyon közvetlenek, mindig, igazándiból, az esetek 90%-ában. Jó, persze van olyan, aki nem, akinek kell a 3 méter távolság, akinek a tartózkodójában 23 fok kell, hogy legyen, és ha nem annyi van, akkor ennyi, irgumburgum, és menj a nyárba, már bocsánat a kifejezésre. Úgyhogy változó. Van olyan, aki a film végén a stábbuliba mindenkinek ajándékot ad, stb. Szóval, hogy azért emberségesek, emberi figurák is tudnak lenni.
1: A Vörös verében abban te dolgoztál, az a Jennifer Lawrence-es film volt,
3: igen.
1: Nem ilyen kémes.
3: Igen.
1: Kémes film, tudom, a Komédia Uszodánál láttam egyszer ott forgattak valami.
4: És Melissa McCarthy-val is te dolgoztál, amikor itt akcióztak a Budai rakparton?
3: Bocsánat?
4: Melissa McCarthy, amikor volt ez az akciófilm, ez a Én a kém, vagy nem is tudom, mi volt a cím.
3: Igen, abban nem dolgoztam.
1: Nem
4: mindegy akkor.
1: Na jó van, Tamás, oké.
3: Például egyébként ez, amit mondta, ez a komédia úszodás, na az például pont egy olyan volt, hogy ott úgy álltunk neki, vagy úgy fejeztük be, hogy na ezt megcsináltuk, ez király volt, ugyanis a felújítás kellős közepén forgattunk a komédia úszodánál, úgyhogy az sem volt egy egyszerű történet.
1: Az lehet még a durva, hogy mennyit melózol egy ilyen szetten, egy helyszínen, és mondjuk a végső vágásnál valaki úgy dönt, hogy nem, ez a jelenet, ez kuka. Fél évet készítettétek elő, iszonyat melót raktatok bele, sikerült, felvettétek, de mondjuk a filmben nem jelenik meg.
3: Minden filmben legalább van egy ilyen helyszín.
1: Ami teljesen kikerül, felesleges, ja.
3: Ami
1: kikerül belőle.
3: Kiletvágva, ami nem látszik, egy fekete garázsba is fölvetted volna bárhol. Uh-huh.
1: Téged egyébként köt titoktartás, hogy kikkel dolgozol, vagy dolgoztál együtt?
3: Igen, köt.
1: Tehát nem is mondhatsz neveket, hogy kikkel dolgoztál együtt?
3: Hát figyelj, igazándiból utólag visszamenőleg azért már egyszerűbb az élet. Ugye mindig a gyártási folyamat az, amikor titkolózni kell. Hát ugye, amit mondtál, Red Sparrow-ban dolgoztam Borges-ban, dolgoztam Last Kingdom-ban, ugye az utolsó királyság, aztán Terminális sorozatban. Én 2004-ben kezdtem, mint Lóti Puti, aztán 2006-ban kezdtem el, mint location manager dolgozni. Azért 20 év alatt sok minden összejött már. Saúfiában is dolgoztam, annak én kerestem a helyszíneit. Úgyhogy sok.
4: Jó, de ilyenek, hogy barátok közt, meseautó.
1: Igen, ezek elmaradtak. Jól van, Tamás, megdolgoztunk belőle, veled, hogy azért kiszedjünk valami konkrétumot, de sikerült talán egy-két dolgot. Nagyon köszi, jó munkát neked.
3: Nagyon szívesen.
1: Köszönjük. De még azt szeretném kezdeni, hogy a trollfocisokat ismered. Ne, jó arc volt, Tamás.
4: Amúgy mindenki...
1: 60 misit fizetnek két napra. Miért nem kapunk belőle, csokolom?
5: Sok az. Szerintem meg...
4: Nagyon kevés.
5: Szerintem rohadt kevés pénz ahhoz képest, hogy tönkre teszik Arnold Schwarzenegger miatt a főváros közlekedését.
4: Én 100-as kérnék naponta azért.
5: Hát legalább. Igen.
1: 100 emmet.
5: Hát...
1: A piros metró megállóira.
5: Van máshol metró, ilyen? Nincs ilyen szép.
4: Akinek konditermet hoznak utána, annak legyen erre 100 milliója szerintem, nem? Tehát... Alapból, mert nyilván ez nem ők, de hogy ettől függetlenül az amerikaiaknak 100 millió forint.
5: A Schwarzinak nem hoznak konditermet, mert ő eljár egyben.
4: Ő a konditerem.
5: Ja, ő maga.
1: Egyébként szerintem menő konditermet kérül, hogyha egyáltalán nem gyúrsz, és egy ilyen konténerkocsit szállítanak utánad mindenhol. Ez 23 fokos konditermet szeretnék kérni.
4: És utolsó megkérdeztem, mi ez amúgy mindenhol jön, mert ez a konditermet.
1: Ez a konditermet, hogy tegyek, basszus, tényleg értem, hogy konditermet. Hol van a Cézár salátám?
4: Hogy is hívnak téged? Amúgy mindenki, aki háttérmunkásságon, nagy koncerteknél, és ugyanígy beszél, mint a kedves interjú alanyunk. Tehát ez egy ilyen stílus, amit felvesznek szerintem.
1: Igen?
4: Ez a rezilianciának.
5: Pontos ember leszel.
1: Én küzdöttem, mint Malacé, igen. Tehát innen-onnan körbe kérdeztem mindent, hát ha megtudunk valamit. Na jövünk mindjárt 8:30, pontosan itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
1: Június 13 és 19 között.
0: Ez az!
1: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgyis tett!
5: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Reklámot hallottak.
11: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új hagyományt teremtettek a Miskolci Szakképzési Centrumban. Magyar bajnoki címmel tértek haza a miskolci mazsorettek. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Különleges közösségi eseménnyel zárták a tanévet a Miskolci Szakképzési Centrumban, számolt be róla a Minap. Az intézményben első alkalommal rendezték meg a valitáláshoz kapcsolódó ünnepséget, amelynek célja az volt, hogy méltó módon búcsúztassák a végzős diákokat. Az eseményen a tanulók, oktatók és családtagok együtt ünnepelhették a tanulmányok lezárását és az új életszakasz kezdetét. A szervezők szerint a kezdeményezés hagyományteremtő szándékkal indult, és a jövőben is szeretnék megrendezni. A rendezvény nem csak a búcsúról szólt, hanem az elmúlt évek eredményeinek elismeréséről és a közösség összetartozásáról is. A centrum vezetése bízik benne, hogy az új hagyomány hosszú távon is meghatározó része lesz az intézmény életének. Újabb országos sikert értek el a miskolci mazsorettek, írta meg a Minap. A fiatal sportolók a közelmúltban megrendezett országos bajnokságon szerepeltek eredményesen, ahonnan magyar bajnoki címmel térhettek haza. A versenyen több kategóriában is bemutatták produkcióikat, amelyekkel a zsűri elismerését is kivívták. A felkészülés hosszú hónapokon át tartott, a versenyzők pedig kitartó munkával és rendszeres edzésekkel készültek a megmérettetésre. Az elért eredmény a sportolók mellett az edzők és a háttérben dolgozó szakemberek munkáját is dicséri. A siker újabb bizonyítéka annak, hogy a miskolci mazsorett mozgalom országos szinten is meghatározó szereplőnek számít. A csapat a jövőben további versenyeken is szeretné képviselni a várost. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre jelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Nappali gomoly felhőképződés, sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutára 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Legyen szép napjuk, védjék a bőrüket a kánikulában és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén

0: Jazzen. Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis időjárás, szevasztok. Mondják, Ferenc, meg van támogatva.
1: Cseresznye érlelő napsütés.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: M6-os Budapest felé vezető oldalán Bátaszék közelében 164-165-ös Kavics között ütközött autó. Hatóság a helyszínen lezárták. Az autópálya, de csak fél pályán, tehát lehet haladni, nincs nagy.
1: Remélyük,
0: nincs nagy
1: sérülni. Ha már közlekedés. Na. Álltunk itt Lackóval, kint voltunk egy egészségügyi a teraszon. A legértelmetlenebb mások által elkövetett közlekedési sztorik, amelyek nem balesetek, felsorolása következik. Az elsőt nyitom én, de a hallgatók tudnak hozzácsatlakozni. Piros lesz a lámpa.
0: Igen.
1: És az előtted haladó autó megáll 20 méterre a lámpától.
0: Igen.
1: 8 másodperc múlva 5 métert előre gurul, és megint megáll. Ezt követően eltelik 15 másodperc, és megint előre gurul egy 7 métert, ekkor már csak 8 méterre van a piros lámpától, majd még megint vár 15 másodpercet, megint előre gurul, és megáll a piros lámpánál. Ezt értitek?
3: Ez én vagyok, ahogy számolok vissza magamban, hogy van-e varázserőm.
1: De nincs.
3: Úgy van, hogy vissza a piros lámpát, és az van, hogy most megpróbálom mentálisan átkapcsolni a piros lámpát zöldre. És
1: de minek állsz meg 20 méterre előtte?
3: Nem.
1: És tolódik a kocsisor, és egy darab piros lámpánál, ami mondjuk egy percig piros, 6 elindulást és megállást abszolvál.
3: Ezt meg kell verni. Nincs mese, ezt meg kell verni.
1: De ezt most mondtad, hogy te vagy. Na gyere csak ide.
3: Ezért csinálom, végre verjenek meg.
1: Hogy annyira semmi, annyira bosszantó, és a város ettől pontosan duplájára dugul, mint amennyire egyébként dugulna be.
0: Aha.
1: Érted?
0: Jó, de a műszaki ok nem lehet?
1: Nem.
0: Tehát nincs műszaki ok.
1: Nem, mindig van egy ilyen hülye a sor elején.
0: De valami rosszabb minőségi autó áll a sor elején ilyenkor?
1: Nem, egy nem. Jó autó.
0: Sima jó autó.
1: Megáll 20 méterre a lámpát, pirosra vált a lámpa, ő megáll. És 5 másodperc múlva úgy dönt, hogy előrébb gurul 8 méter. Miért?
0: Aha. Ez jó kérdés egyébként, igen.
1: Hogy miért nem mész el, ott van egy csík, ahol meg lehet állni. Hogy egészen odáig, miért kell ezt földarabolni, érted? Mert egy ilyen szaggatott izé, áll már mögötte 15 kocsi, ott mindenki egyesével fog. Új, elindultunk 5 métert, de nem indultunk.
3: Ők és azok, akik megállnak az árnyékban, akármilyen messze a lámpától?
1: Ott vagy, de jó vagy.
0: Az árnyékban megállók, akik nem akarnak kivenni a napra, ezért megáll az árnyékban.
3: A kocsiában, ami ugye fedett.
0: Igen.
3: És légkondicionált, de megáll 15-20 méterre inkább a lámpától, mert hogy ott az biztonságosabb.
0: Jó, mindenki mondhat egy közlekedési helyzetet, ami a leginkább irritálja, tessék. Ami el tudsz borulni.
1: Ami neked... nem szabálytalan.
0: Nem szabálytalan, csak borzasztóan irritáló, ha megcsinálják előtted. Kinek mi? Hát, tessék, kinek mi az inger küszöbe, amire azt mondod, hogy ne menjél már, csináljad.
3: Nekem a gyalogos, aki nem tudja, hogy mikor van elsőbsége. Tehát amikor simán átgyalogol előtte, egyenesen mész, ő pedig egy zebra helyett így simán átmegy előtte az úton, teljesen lassan, közben lehetőleg telefonáljon, és csak az egyik keze így tud, így nincsenek.
1: Varázserő megállít.
3: Igen. Nem is köszöni meg, csak ilyen tudomást vesz róla, hogy te megállt. Tehát te nem gyilkoltad meg őt, pedig megtetted volna, mert minden jogod megvolt rá ezen a szakaszán az útnak, de ő most csak...
0: Van az a gyalogos típus hasonló, aki úgy lép le, hogy Dafke, ő dacos, ő nem néz körbe. Ez megvan ez a gyalogos típus?
3: Általában egy szerelvény mögül.
0: Én zebrám vagyok, védett vagyok, rohadjatok meg, akkor se nézek el balra, kilép elé, tudja, hogy zebrám van, és Dafke nem néz körbe. Jó? Piros lámpa legelején álló, sor legelején álló piros lámpa, a zöldre vált a lámpa 6 másodpercig nem indul, ki tud tőle kiborulni. Állsz a sorba 6. autóként.
1: Igen.
0: Hosszú piros, zöldre vált, és nem indul el. Az első autó, és áll.
1: Menjünk, a telefonját.
0: Mert a reakció időben, tudod, elvesztesz, rövid a zölded, 6 másodpercet elvesztesz, hogy ő elinduljon. Na ez az, ami, na ez, nálam ez. Tehát a nem elinduló, elsősorból nem elinduló, zöld van, és ő nem megy sehova, majd mire odaérsz, pirosra vált a lámpa. Ezeket nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig tudnám kínozni. Igen. Öntudatos gyalogosoknak hívom őket. Ő nem néz körbe. Vegyél te észre, és lelépek, oldd meg te, hogy megállsz. Ugye nem csekkolja, hogy össze.
3: Ennek van még egy durva verzió, egy ilyen szeparatista, aki a Hungária körúton leszáll a villamosról. A villamos még nem indul el, de ő már lelép a 3-sávos vagy 4-sávos útra mögüle, ahol nincs is járda, vagy semmit tesz, csak ő át akar szaladni, mert tudja, hogy van egy pillanat, miért elindulnak a kanyarodó autók, és ő azért még át akar sprintelni.
0: Igen. A körforgalomba agresszíven az orrát benyomó, úgyhogy te benn vagy a körforgalomban, és nagyon pofátlanul jön, direkt nem engedett be. Az engem nem borít ki, az ember, azon csak röhögök, nagyon jön a körforgalomba.
1: Szerintem a körforgalomba engem az idegesít.
0: Na.
1: ahogy beérünk, érted, Kápolnásnyékre, ott szoktam lejönni, van a körforgalom, négy felől lehet bejönni, megy előttem a csávó, és szemből valaki pont bejött a körforgalomba, de neki még két negyedet menni kell, és megállunk, és megvárjuk.
0: Zseniális. Érted? A körforgalomban satúfékező.
1: És csak be kéne menni, és haladni tovább. Ezt azért találták ki. Ez egy forgalomjavító, gyorsító szerkezet a körforgalom, hogy nincs lámpa, nem állsz meg, de szemből jönnek, és ő megáll. Hát az ott fasz.
0: Igen. Érzed magadon, hogy van egy-két helyzet, ami föl tudja nyomni a pumpát. Igen, abszolút. Ja. Sokáig vár, nem fordul ki eléd, majd amikor egészen közel vagy, kifordul eléd, és nagyon lassan megy tovább. Ez a típus megvan? Autót látod, hogy balról fordulnak ki eléd, de jössz, vár, hirtelen kifordul eléd egy lakóparkból, bárhonnan, majd lassan gurul tovább. Ez a típus? Ismerős? De kivárja, amíg odaérsz, és akkor fordul be eléd. Nagyon jó. Szenzációs.
3: Autópályán, amikor te kijössz egy benzinkútról, mondjuk, és tudod, van az a sáv, ami felvisz téged az útra. Te
1: gyorsító.
3: A gyorsító,
0: gyorsító sávban.
3: És akkor jön az autó, de ő nem a belső sávban megy, hanem a külsőben, tehát te ott tötyöksz, próbáld belülni a sebességet, hogy hogyan fogsz tudni mögé vagy elé felmenni. Ő pedig úgy, hogy hát itt van mellett egy üres sáv, de ez azért van, mert
0: nem megy át balra.
3: Nem megy ki balra, hogy te be tudjál sorolni szépen, hanem azt mondja, hogy én most itt jövök. Itt fogok jönni?
0: Ha itt vagyok, történik, én nem engednek
1: nem
0: ki.
1: Megyek, igen. Kopik a kormánya, hogy átmész igen. A másik sávba.
0: Tökéletes átmenni.
1: Gyorsítósáv, megy előtted a csávó, ahogy fölér a gyorsítósávra, az ugye azért van, hogy fölgyorsulj, ez a neve is, fölgyorsulj olyan sebességre, hogy biztonságosan beállj a melletted menő kocsisor közé. Ahogy beér a megállósávra, kibassza az autóját, érted, balra, 40-nel, hiszen még nem tud fölgyorsulni az autó.
0: És megy ki balra.
1: És nem, és megy, ki? Nem gyorsít föl, ne. Ő kimegy, beáll a
0: kimegy balra,
1: 40-nel.
0: És ott jössz mögötte, igen, abszolút, abszolút. Rendőrautót félő nem megelőző, rendőrautóval 40-nel. Megvan az a típus?
1: Igen.
0: Hogy miért nem rohadt bele, tényleg? Jó. Megy a rendőrautó 70-es táblánál 40-nel, genyózik, telefonál, viszél hatalmas, rendben van. Jön Józsi, beáll mellé 40-nel, és ilyen 70-es tábla van, 90-es tábla van, de fosik leelőzni a rendőrautót, mert azt gondolja,
3: engem
0: hogy...
3: Engem nem kaptok el!
0: Igen, de a rendőrautó 30 km/h lassabban megy a megengedett sebességét, és azt látod, hogy egy ilyen raj követi a rendőrautót, a másik oldalon meg egy 1-2-es Suzuki-val egy embert, aki nem meri leengedni a rendőrautót, mert azt mondja, hogy Al Capone, és majd utána mennek.
3: Jó.
0: Egyébként egy mozgó rendőrautóban soha nem mérnek még csak sebességet, tehát mit tud mondani a rendőr, hogy gyorsabban mentél, bizonyíts be, nem érdekes. És 16 percig párhuzamosan mennek egymás mellett a rendőrautóval. Figyelj őt! Hosszú-hosszú ideig tudnám babáztatni egy gödörbe, ahol én adom le neki az ételt, és tőlem függ, és nagyon sokáig tudom kínozni.
3: Egészen konkrét esetet mondok. Igen? Piros Suzuki Ignis.
0: Igen? Aki mindenkinek, már baj van vele, tudom.
3: Aki mindenkinek be fogja bizonyítani, hogy ő sokkal bátrabb és sokkal jobb autós, mint bárki más.
0: Életveszélyesek.
3: És lenyomja a BMW-ket meg a Mercedes-eket.
0: Az öntudat nem érhet Suzuki
3: tenni. Nem baj, ha meghalok, de akkor se éleszítettek biztonságban magatokat.
0: Igen. Jó, mondom a következőt, sima kétsávos úton mész, így mentek, megy előtted, elkezdesz megelőzni, ezen ő berág, Suzuki Ignis általában élete gyorsulásának gondolja, és megpróbál nem engedni. Vagy amikor megelőzött 10 percig jön a seggedbe, úgyhogy fele ennyien gyorsan nem ment, amíg nem előzted meg. Ő vele mi van?
1: Hát ott
0: kielőzöd, padlót igen. Nyom, hogy ne tudjál visszamenni, és ha megelőzöd, utána 15 percig nagyon bizonyítja, hogy ő bírja ezt a tempót veled, és jön a seggedbe. De addig ilyen, nem menj gyorsan, amíg nem előzted meg.
3: Meg kell állni egy benzinkúton, egy kólár, és megkérdezni, hogy vagy. Hogy mi van otthon? Mi várt téged otthon?
0: Igen.
3: Jó, a kamiont, a 90-en menő kamiont 91-jel megelőző román kamion.
0: Igen, de ez úgy, hogy 16 percig párhuzamosan mennek, igen. Mert a sebesség különbségük 0,5 km/h.
3: Igen, és akkor mennek egymás, mert ott álltak mögött, mindenki szurkol, meg tudod csinálni, meg tudod.
0: Igen.
3: Adjál le, és miért jobb valaki mögött menni, mint előtte kamionosként?
0: Én szerintem muszáj azért neki előzni, hosszú távon, hogy nyer egy kicsit vele, de van mondjuk egy 4 km/h különbség, az 4 perc, mire megelőzi a kamiont. Ő aztán gyorsabb lesz.
3: Ez személyes konfliktus?
0: Egyébként nem is tudom, hogy ők előzhetnek-e. Szerintem egyébként nem.
1: Kétsávos autópályán nem, de például Fehérvártól Budapestig, ugye, ahol
0: háromsávban
1: ott előzhetnek. Ott előzhetsz.
0: Aha.
3: Én rendszeresen látom kétsávoson előzni.
1: Ja, egyébként csinálják persze. Csinálják.
0: Igen. De jók ezek a kis napi harcok azért, hogy mindig fölébrezzenek.
3: Amit nagyon utálok.
0: Már Zsül is mond egyet, tessék.
4: Én a túlzottan udvariasokodókat Tehát mikor mindenkit beenged, Bengál,
0: tényleg van megőrülő. Ilyen, tényleg van ilyen, és 10 percig úgy érzi, hogy élete karmáját kellett
4: dolgozni. Gyere te is, mindenkit beenged, a villamost, a buszt, a kamiont. Tessék, mindenki.
0: Ők ilyen álcent jótét lelkek, tudod? Ilyen kispolgári jótékonykodók, tudod? Tehát elsőbséged van, mennél, de ő úgy érzi, hogy ő most a jó ember.
3: Jó, és ennek az ellenkezője a teljesen irracionálisan nem beengedő. Tehát látod, hogy ő is állni fog előtted még 20 percig, meg te is mögötted is állnak még 20 percig, de ő nem enged be ilyen cipzárba.
0: Igen.
3: És akkor látod, egymásra tudnátok nézni, akkor maga elé bámul. Hogy nehogy nekem felvenni a szemkontaktust. Igen, nem néz rá, hanem csak így besorol, és nem enged be. A másik, ami nagyon szerint, az autópályán, az, amikor látod, hogy megy ki, tehát hogy így kacsázik a kocsia, mert telefonozik, tudod, így megy rá a...
0: Látod, hogy nem figyel,
3: hogy
0: igen.
3: Nem figyel, jön át, és akkor rádudász, és megijed, ezért ő még, tudod, még ráránt a kormányra, tudod, hogy így... Fényleg, én csak dudáltam, mert emek, mert is megölsz, te meg így, tudod, Jézus Istenem, akkor ez maga a legjobban.
1: Igen. Még egyet mondjatok meg nekem, a telefon.
0: Igen, telefonozik.
1: Ma már minden egyes, szerintem még a legalapabb autóba is van. Csatlakoztatási lehetőség.
0: Igen?
1: De hogy a 40 milliós bömösbe, meg a nem tudom, Audiba, meg a Mergába biztos, hogy van, az tuti, de szerintem mindegyikben van. Hogy mi az a pont, ahol ezeknek a tulajdonosoknak az jut az eszébe, hogy már pedig én nem csatlakozom!
0: Hogy ő jöjjök ezért, azt mondja, engem egyáltalán nem zavar.
1: De engem meg vára, nem, mert akkor fognak elcsapni. Majd
0: szerintem nem.
1: A legnagyobb baj az a gyerekek, a közlekedési baleset, mindenben.
0: Igen, de nem a telefonálás. Tehát elmondom neked, az SMS írás, az e-mailezés, a fotózás, tehát hogy maga az, hogy te lenézel a telefonra, az hogy is. Fogod félkézés, bárcsak mindenki csak fogná és telefonálna. Itt a legnagyobb baj a lenézek-fölnézek interakcióval
1: az
0: van.
1: Is, de, okay,
0: az SMS
1: de van egy...
0: szöveges, ezért a telefon az...
1: De az is benne van, ugyanis egyik kezedet elfoglaltad, de, és ráadásul utána a másikkal ugye tudjuk hamburgert teszel.
0: Igen. Ne az legyen, hogy valamivel nem értek egyet, akkor az én vagyok. Nekem a telefonáló sokkal veszélyesebb az SMS-t író, a közösségi oldalazó, az e-mailt kereső, a lefele néző. Ugyanis ha te telefonálsz, oké, hogy félkézzel fogod a kormányt, egy automata autóban félkézzel azért azt megoldott. Engem a telefonáló nem zavar. Amikor látom, hogy a kezében van a telefon, és lefele néz. Na, azt hiszem, százszor veszélyesebb, mint egy sima telefon.
1: De most ne vegyük ki az élét
3: de
1: ennek
3: azt hozzá a sztorinak.
0: Nem akarom,
3: ehhez,
0: nem akarom, hogy hagyjon meg az is.
1: Az van, hogy beülsz, és automatikusan csatlakozik a telefonra.
0: Igen.
3: Szeretném megkérdezni, az előítéletek mennyire része az ilyen vezetési kultúrátoknak, tehát például, amikor valaki kicsit furcsa viselkedik az autópályán, egyből megnézitek a rendszámát, hogy melyik országból jött, és hogyha mondjuk esetleg ne talált Románia.
1: Ja, hát az...
3: Akkor így van-e benned egy ilyen plusz elővigyázatosság, hogy ja, hát ebben az esetben elődését kérem, uram. Hogy
0: tehát így... a román a tréler, amin visznek egy barkasz, amin van egy dácsi, amin van egy tyúkol, amin van egy disznó, abszolút megnézem a rendszámot, és tudom, hogy az a gerenda, aminek a végén van egy piros zászló, az úgy fog belefurodni az anyósülésembe, hogy direkt kimegyek jobbra, hogy véletlenül se a mellkasomba furodjon, vagy az anyósülésen, persze. Hát azonnal. Hát ha látod, hogy, hogy bolgár, ha török, ha román, hát életveszélyben vagy mögötte konkrétan, persze.
3: Még ami még
0: de ez egy jogos dolog, nem? Tehát azért nem... Azért...
3: Nagyon, tehát a sztereotípiek nem tesznek jót, akik, de ebben
0: a
3: esetben
0: életemmentett. Azon egy barkasz, azon egy zsiguli, azon még egy tyúketrec, azért az általában ők csinálják. Szóval, hogy ez lehet szépíteni.
3: Olyan, nem számítana nekik, hogy itt hogy viselkednek. Ugye az itt a magyar autópályán. Nem tudom, vagy lehet, hogy ők ott is így viselkednek, csak ott nem járok, ugye, és azért nem tudom, hogy ez milyen.
0: Sokszor szerintem kevesebb cashbe kerül nekik, mintha mondjuk ugyanezt megcsinálni német autópályán. Sokkal szigorúbbak, sokkal többet ellenőriznek, sokkal nagyobb a büntetés. Itt valószínűleg azt érzik, hogy a nulláson, M3-ason, M5-ösen át tudnak úgy menni az ország. Hogy a kutya nem állítja meg őket. Egyébként nem mernék megcsinálni. Tehát a tréleren plusz barkasz, plusz medveketrec.
1: Itt is ezt... kapnak. Medvével.
0: Egy tevével, meg két barkasszal. Ezt azért nem csinálod meg mindenhol, mert a németek szétszednek, és 5000 euró, és amíg be nem fizeted, nem mehetsz tovább. Tehát, hogy...
3: És akkor meglátod, hogy valaki a külső sávban jön, egy olyan autóval, ami kívülről már horpadt, kicsit ilyen rozsdáskás, benéz az 5 fős autóval, lehet, hogy heten ülnek benne félpucélan, mindenki szakmunkás, tehát hogy jönnek haza péntek, ránéz az a péntek délután, tehát most sietnek haza hétvégére, hogy minél többet tudjanak pihenni, és látod rajta, hogy a teljes veszélyérzet nélkül nyomja neki 170-nel, minden mozog az autóban, tényleg úgy ülnek benne,
0: felfoghatatlan, hogy még életben vannak, igen.
3: Igen, és úgy, hogy menjetek, srácok, menjetek, tényleg, Menjetek haza, jó lesz ez.
0: Igen. Érdekes, hogy mindenkinek megvan az ilyen neuralgikus pontja, hogy ami az egyiket irritál, és azt, hogy fiai, jöjjön a gyorsítóba, beengedem, nem érdekes, de ha áll a piros lámpánál is nem indul el, mindenkinek van egy olyan pontja, nem, amitől úgy azonnal ledobod az égszíjat közlekedésben. Ugye azonnal azt tudod, hogy ez a gyenge pontod.
3: Amitől nagyon felbosszantom magam, az az, amikor éppen mondjuk előzök az autópályán, és meglátom, hogy 3 kilométerről érkezik reflektorozva, tehát még nem is igazán van még a látótávolságon belül az autó, de jön reflektor, nyomkodja rám, fehér Suzuki. Nem fejeztük, fehér Skoda, bocsánat. Fehér Skoda, az a céges. Nem, mögötted jön. De tudod, mögötted. De még jutom 2 kilométerre van tőle, de már nyomja neki a fénykűrt, tehát hogy menjél a picsába. és látod, hogy fehér Skoda, és tudod, hogy jó, ez egy céges autó.
1: Semmi nem drága.
3: Így is van, nagyon fontos volt.
0: Igen, kemény ez, gyerekek. Németből hordják a motyót haza. Ezt csinálják egyébként. Aha, tehát valószínűleg ott veszik meg ezeket a kiszuperált dolgokat, és viszik haza. Hát igen, ezekkel a trélerekkel, meg egy szuper komoly kamásokat. Sokat foglalkoztunk, igen, németből jönnek, szoktam őket látni. Ja, tényleg durva. Talán mint egy kicsit kevesebb lenne, nem? Vagy így eleltűnőgetnének. Nem vagyok sokat az M5-ösön, M3-ason, de azt látja az ember, hogy nincs annyi.
1: A magyar rendőrség is egy darabig emlékez, hogy voltak nagy büntetések, meg nagy megállítások, úgyhogy lehet, hogy ennek híre ment, és akkor most rendesen viselkednek.
0: Igen, abszolút. Nyugdíjasok mindenképpen a Spárbejáratánál 1 méterre szeretne leparkolni, percekig köröz, amikor megvan a hely, 2 percig tart a parkolási bűvelet. Édeseim, igen. Na jó, van. Jövünk mindjárt 2 perc, a pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

Show. A Rádió 1 stage minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Habai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regálili.

0: egy jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Villanymotorok búvárszivattyúk javításához, tekercseléséhez vagy felújításához keres profi szakembereket? Ne kutasson tovább! A Vilfork szakmai csapata az ön elképzeléseihez igazodik, akár villanymotorról, szervomotorról vagy mágnes kuplungról legyen szó. Várjuk Miskolci telephelyünkön, a Gózon Lajos utca 32-ben. Vilfork.
13: Magyarországon gyártott Master World Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master World Glass.
14: Modern, energiatakarékos és esztétikus árnyékolás technikai megoldásokat keres otthonába? Pergola, terasz fedés, gáva járnyékolás, teraszárnyékolók, fix és tolható üvegfal, aluredőny, zsalúzia, nyílászáró, gáva járnyékolás. Jöjjön be hozzánk! Miskolc, Pesti út 48, gávajárnyékolás.hu.
15: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
16: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV, ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
17: Megújul a miskolci Möberix bútor és lakberendezési áruház. Az átalakítás előtt a kiállított bútor mintadarabokra 50% kedvezményt adunk a készlet erejéig. És ez még nem minden. Hamarosan újra nyitási akciókkal is kedveskedünk vásárlóinknak. Möbelix. A jó árfix.
18: A nyár nálunk a könnyedségről, a frissességről szól. Kedvenc fogásaidat már házhoz szállítással is kérheted. Napoli étterem és pizzéria. www.pizzanapoli.hu
19: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
20: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is.
19: De jó neked. Mi a titkod?
20: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
19: Sedacor Forte.
20: És a koncentrációt nem befolyásolja.
21: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Minden hétköznap a Hallgatóké az este. Hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szól.

0: Kövelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió1-en.
2: Játékos programokon tanultak a környezetvédelemről. Fokozott óvatosságra figyelmeztet az Aggteleki Nemzeti Park. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Interaktív foglalkozásokon ismerkedtek a fenntarthatóság alapjaival a miskolci diákok, adta hírül a Minap. A program célja az volt, hogy a fiatalok játékos formában szerezzenek ismereteket a környezetvédelemről és a tudatos életmódról. A résztvevők különböző állomásokon próbálhatták ki tudásukat, miközben a hulladékcsökkentésről, az újrahasznosításról és a természeti értékek megóvásáról is tanultak. A diákok aktívan kapcsolódtak be a feladatokba, így az ismeretszerzés élményszerű formában valósulhatott meg. A program egyben arra is rámutatott, hogy a mindennapokban tett apró lépések is jelentős hatással lehetnek környezetünk állapotára. Figyelmeztetést adott ki az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága a természetjárók számára, derült ki a Minap cikkéből. A tájékoztatás szerint a park területén több olyan természeti jelenség és körülmény is előfordulhat, amelyre érdemes fokozott figyelmet fordítani kirándulás közben. A szakemberek arra kérik a látogatókat, hogy kizárólag a kijelölt útvonalakat használják, és tartsák be a természetvédelmi előírásokat. Az igazgatóság hangsúlyozta, hogy a védett területek megóvására a közös érdek, ezért különösen fontos a felelős kirándulói magatartás. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelentsen.
3: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re tehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat.
2: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nappali gomoly felhőképződés, sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutára 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Legyen szép napjuk, védjék a bőrüket a kánikulában és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Észrevettétek, hogy a cseresznye az a gyümölcs, amit mindenki kínál, és senki nem eszi? Nem? Megvan? Hogy vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de cserkó valahogy kiraksz egy tálba egy cserkót, az egy nap múlva ugyanolódjott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
2: Én nagyon csendben leszegetem a cserkót.
1: Igen, amúgy. Azt látom, csak mondom,
3: ehhez, hogy... Hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pitelet.
1: Hát ebből aztán olyan kis pitelet, hogy
3: nyújj, de én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda rész, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
1: remélem,
3: megy
1: most,
3: a kezem.
1: Szemen köp egy maggal, tehát így...
2: Nem tudok el, te tudsz éleset köpni magad?
3: Persze. Mehet a verseny.
1: Olyat
3: na, köpök, gyere, zsült kell leköpni.
1: Olyat köpök, megőrülsz. De szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, magköpő verseny.
2: De mi ez? De hol tudtok, hogy tudsz
1: éleset? Nem tudsz elköpni a papírit.
2: Nem.
1: Na tessék, figyelj.
4: Hey, ott van!
1: Viccelsz, jó?
2: Azt az eget, Feri!
4: Ott
2: mi
4: van!
2: Fickó vagy? Hallod? Ez igen.
1: Tessék, zsűrhomlok a következő.
2: Én is ennek csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes? Anak, jó ját!
1: Az öreg! Néha minden egyet az öreg. Tessék, zsűrtartja a papírt.
2: Ott ülünk sem biztos, hogy legyeljem.
1: Figyelj, ha közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámot, mert engem nem zavar, nyugodtan, de ami a szád van, köp ki
2: nyugodtan. De látod, hogy Feri testből mozgult rá.
1: Persze!
3: Hát ennek technikája van.
2: De ez a technika? Nem, lehet, csak szájból.
3: És ott a nyoma a papíron, látod?
1: De ne csinálj, ne egyetlenül, hogy fújd meg levegőt.
2: De nyelvet tesz a magot, vagy a számba?
1: A szádba van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
3: Így egész kiteszed, és
1: fújsz egy jó nagyot, és úgy.
3: Úgy.
1: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korlátod.
2: Valaki majd egy Heimlich fogást azért, ha úgy van. Jó?
1: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta
3: Rose-nak,
1: és kiköp.
4: Bocsász!
2: Gyula, elnézést kérek, Gyula.
1: Hát ez mi volt?
3: Nagy
1: nem volt
3: levegő.
1: Ebben. Nem
3: a
1: volt ebben
3: kell venni. Nagy levegő, mint
1: szűkre veszed a lyukat, és ott lövött ki rajta. Ott lövött ki.
2: Olyan beszélgetés, amelyik soha nem engedték, hogy részt vegyek.
1: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
2: Jó,
3: Zsül, tarts
1: ki. Zsül, tarts ki a fehér papír. Na tessék.
2: Nem, de ez nem, az a baj, hogy
1: Rose Titanic.
2: Túl sok az ajakmunka benne, nem tudom, hogy, mert nem is ért hozzá a szádhoz.
1: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni köpni.
2: Hatna a bögrét.
1: Ne, ugye a balansó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak
2: nem,
1: problémák
2: nem, az alsó. Akkor milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
3: Na figyelj, lerágja. Az nagyon fontos, hogy nem hagyasz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
2: Az már személyes jó. Támadás, hogyha van rajta még valami.
1: Ez ma a mélypont írja valaki, igen, és ezt szeretjük.
3: És tényleg az.
2: Jó, figyelj.
1: Hátszadázott,
2: nagy legyen.
4: Oldám!
3: Jó, így a nagyok
2: vagyok. Ezt láttad? Hallod, majdnem kiverte az üveget.
1: Viccesz.
2: Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg másodára összehúzta magát.
1: Ez most a homlokodra megy, elmondom, hogy hanyat esélyt lefordulni.
2: Figyelj, hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez azt csak, de ez.
1: Hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez. Ez a gyerekkörünk.
2: Én ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehetek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsülnek. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
3: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
2: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
3: Persze, hogy be tudunk, de viccesz, bolondozott.
4: Már fölállt hozzá kihívással.
2: Micsoda!
1: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Na, tessé, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
2: Oda nézd meg, a gúnányak.
1: Figyelj, tessék, igen.
3: Ó, basszus, lement. De az irány jó volt. Még egyet.
1: Az, amit nem tudok többet megenni, mert akkor befosok.
3: Lelágjam
1: neked. Nekem ott megy a magot, csak rák meg körbenét. Sokat tanultak a hallgatók.
2: Én csinálom akkor addig a golyókat.
1: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
3: Várjál már.
1: Nagyon szeretem. Tényleg, a rádiózás mélypontja. Imádom, igen. Gyere.
3: Basszus!
1: Alámen.
3: De nem alámentek
2: kicsit.
3: Mutasd
2: meg, hogy hova ment. Mutasd meg.
1: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom.
2: Mutatom? Látom az üveget.
3: Figyelj!
1: Egy, beringatom magam.
3: Az elviszi a cél.
1: Hallottad a hangot? Na. Ezzel egy öreg nénit eltalálsz.
2: Az előbb hárnál most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy ezt hogyan fogjuk pénzét tenni.
1: Igen, jó. Oda néz!
3: Még egyet!
1: Rádiózás csúcs!
3: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
1: És adunk élőt, erősül, élőbe vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám, nagyon jó, jó? Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre...
2: Ezt tette.
1: És pénzt kaptok ki. Te már meg vagyunk, nagyon jó. Na. Igen, oké, gyerünk!
2: Hopp! 1, 2, 3!
3: Oly! A papír, megvan, de a kör még nincs.
1: Zsűl, várjál, Zsűl. Gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
2: Zsűl, nem ma kezdett.
1: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
2: Nem, ez még megvan, ez még benne van.
3: Ez megéri, szerintem.
1: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat. Na gyere Feri!
3: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
1: Elmondom neked, hogy fölé köptél, tehát hogy oda fölment egy méterre.
2: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek.
1: Annyi, mert vigyázz a fogsorra, Feri,
3: nehogy az is
1: repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok? Hé, gyerekek, szétköpitek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
2: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas, hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsort tisztenek. Egy rádiójáték.
3: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
1: Milliárdos. Apukák unatkozó, apukák, amíg a gyerek ugrálóvárazik, addig, tehát cseresznye köpő versenyen elindulsz.
2: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznye a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy olimpia szintű összemérettkezés legyen.
1: Most hozd ki a szerkesztőség szóval a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írja egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadszoljon! Ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas írja ki. Gyerekek, így van, abszolút egyébként. Mindenki csapágyas. De Balázs, vigyázzunk arra a cserkóra, igen.
2: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
1: Igen. Nem, drága jó édesanyukám, ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát tudod, lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is.
3: Jó, hát ha ez a műsor, ez a műsor.
1: Végén ebédelni. Ennyi szokott lenni a kritika.
3: És a magot kilőni kézzel, tudod?
1: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomásra.
2: Én ki tudom lőni a magot, csinálom a kezembe.
3: Ha mutasd már meg!
2: Ez nincs egy ilyen
3: két ujjat közül?
1: Gyerekek,
2: két ujjat közül? Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen üzéket csinálni.
3: Ó, nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
2: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
1: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál? Meg tudod csinálni?
2: Figyelj, fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
1: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
2: jelent. Nem oda vagy, ezért teszek rá majd porcukrot.
1: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy,
2: ez nagyon igaz. Ez
1: tényleg így van, tehát hogy nem szabad megnézni. Na mi van a hahotával? Nincs még egy napi viccünk azért?
3: Eltűnt. Megvan?
2: Itt van, persze, mindig van. Miért szeretnétek, hogy hogyan viselje meg érzelmileg, intellektusban,
1: tegyél próbára szégyenérzetben, abszolút. Tehát, hogy szégyenérzetben és intellektusban is tegyél próbára.
2: Van ebben amúgy idézetek is, amiből lehet tanulni például.
1: Mármint várjál, milyen idézetek? Tehát idézetek vannak a haotában híres igen. emberektől?
2: Igen. Van benne egy idézetes rész, ez összezavart engem, hirtelen nem tudom, hogy érezzem magam.
3: Vicces
2: na,
3: idézetek?
2: Tessék, itt vagy? Van, így na. is van.
1: Hú, nagyon kutyorog a gyomrom.
2: Most húzd meg az ujját.
1: Nagyon-nagyon nagy baj lesz ebből.
2: Az apuka bemegy a gyerekszobába, és látja, hogy a kisfia szomorkodva ül az ágy szélén. Mi baj van, kisfiam? Nem jövök ki a feleségeddel!
3: Még egyszer, mert én
1: hát az apukának a felesége az ő anyja. Igen, nem jön ki a feleségével. A fiú nem jön ki a feleségével.
2: Hát igen. Hát igen, ez az, ami távoltatott bennünket.
1: Na ezért hallgatlak titeket minden nap Svédországban. Ezt a színvonalat kevesen hozzák. Nagyon szeretem, a legjobban vagytok, kaptuk SMS-ben. Puszi.
2: Az unokám mindenáron trombitát akar születésnapjára, mondja a nagymama a játékboltban. Van valami játéktrombitájuk? Kétféle is van, feleli az eladó. Egy normál trombita és egy speciális. Mi az előnye a speciális trombitának? Fél nap alatt tönkre megy.
3: Hát kicsit elnevetted magad! Kicsit elnevetted magad!
1: Egy kicsit elnevettem, igen.
2: De ez nem is vicc.
1: De én azt hiszem, ebben a hahotában, vagy ebben a magazinban olvastam, amit elküldött valaki 9 óra előtt. És az ugyanilyen vicc volt. A miért nem sír a kislány, az megvan? Azt szerintem az egy hahotás vicc.
3: Nem, miért nem
1: sír? Nincs meg. Miért nem sír a kislány, miután elesett a biciklivel?
3: Nem tudom.
1: Mert a kormány átszúrta a tüdejét.
2: Az nem ebben volt. De bárcsak ebben lett volna.
1: Rohadék röhögsz. Nincs meg ez a vicc. 30 évet szerintem én ezt egyszer egy hautával olvasnám. Hangosan felröhögtem. Na jól van, gyerekek. Oké, azt mondja, hogy játékunk erre a hétre nincsen, viszont mondanunk kell egy eseményt, amit ugye nagyon nem mondtunk a héten. És
2: de azt... előtte még.
1: Igen. De előtte még. Ne többe. Jöjjenek a nagy ágyú viccek.
2: Nos, hogy sikerült a kabátvásárlás? Bőrigáztam. De hiszen nem is esett az eső. Nem bizony. Hát akkor? Az úgy történt, hogy oda mentem az eladóhoz, hogy adjon valami tuti kabátot. Erre ő? Vászon megfele? Á? Esetleg kasmér? Á? De találtál valami másik kabát? Erre? Igen, valami ilyesmire gondoltam. Viszont látással hazamegyek, és többet ne hívjatok fel.
3: Bőrigáztam.
1: Igye, ez hahota 83. Ez nem is, ne akard megérteni. Ne akard megérteni. Hogy bőrigázott, te érted? Ja, hogy bőrigázott. Ja, értem. Oké, gyerekek. Jó van, gyorsan a hajózásról mondjunk két mondatot. Bár ugye az van, hogy ez jövő hét péntek, vagyis nagyjából egy hét múlva. Szántódi Révtől indulunk, várunk mindenkit szeretettel. 6-tól 10-ig tart a mulatság, 6:30-tól lehet felszállni. Sorban állók, első sorba jegyet vásárlók, egyébként ingyen van, azok már jöhetnek 17:30-tól, és 7-kor indul a komp, kikötünk Tihanyban, és a BSV zenekart viszünk magunkkal, velük még nem voltunk, voltunk már sok zenekarral, Well Hello, Halott Pénz, Valmár, fú, Follow the Flow, tényleg nagyon sok mindenki volt már, de BSV-vel még nem mentünk, jó a csapat, jó a brigád, és a Metzger Viki jön még, ő is zenélget, sok 100 000 forint nyereményt viszünk magunkkal, játékokat viszünk magunkkal, aki úgy érzi, hogy velünk együtt zárná ezt a fél évet, vagy nyitná meg a nyári szezont, azt várjuk jövő héten pénteken, Szántódon, hát a Révnél. A szokásos időpontban, ugye nekünk ez a szabadság után, vagy szabadság előtti utolsó nagy ilyen kis hajózásunk után elmegyünk egy hét Szabira.
3: Fél hétkor nyit az ajtó, de igen. Már érdemes korábban oda jönni, mert sokan kérdeztétek, hogy van a beszállási sorrend, hát sorba fogtok állni. És
1: aki
3: akkor,
1: a érkezési aki, sorrendben szálltok be, így van.
2: Általában félmesztelen embereket hamarabb felengedik, csak ennyit szeretnék mondani.
3: Halányok.
1: Igen. Nem.
2: Te is tudod, hogy nem válogatunk.
1: Igen, ha valaki még nem volt, akkor jöjjön, mert lehet, hogy az utolsó hajózás így ebben a formában, más terveink, ötleteink vannak jövőre, úgyhogy lehet, hogy az utolsót hajózzuk, és most kapott a sales osztály a fejhez, hogy kiesett egy szabad szemben látott összeg júniusról, de kitalálunk helyette más. Viszont nem biztos, hogy lesz ilyen hajózás, tehát aki szeretne Balaton közepén koncertet hallgatni, zenélni, hajózni velünk, ott lenni, és átélni ezt, ez egyébként nagyon unikális élmény, mert tényleg baromi jó hangulata van, ahogy
2: és
1: kell
2: most,
1: fel a nap.
2: Hogy a cseresznyemagköpő verseny is felkerült a repertoárra.
1: Így egészen unikális. Az tényleg jöjjön velünk, mert hogy az utolsó, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, mához egy hétre, kis túlzásra, holnaphoz egy hétre, de hogy jövő héten pénteken. Jó, hajózunk egy nagyot. És 10 órára érünk vissza Szántódra, tehát 10 óra, akkor mindenki ki tud szállni a hajóról.
2: Innentől már csak katamaránokra fogunk kitelepülni, és vízibiciklikre.
1: Igen, lesz más tervünk jövőre, úgyhogy lehet, hogy tényleg az utolsó. Utolsó hajózás, még azért hajózgatunk már egy 8-10 éve, tehát hogy azért tényleg mindenkivel mentünk. Van, aki már kétszer volt. Dunán kétszer volt velünk a Halott Pénz, igen. Kétszer volt talán a Volmár, volt velünk a Well Hello, tehát van, akivel már többször is hajóztunk, Dunán is hajóztunk. Balatonon is hajóztunk. Hát jó régóta megy ez a történet is, úgyhogy...
2: Itt az ideje abba hagyni.
4: Ki voltad?
1: Igen, igen. Úgyhogy jövőre más lesz. Jó, gyertek, várunk mindenkit. Szeretettel. Kártérítést fogok kérni a mai műsortól, elhagytam az agysejtjeimet. Ó, de hasznosak voltunk, mert megtanítottuk Esztert köpni, érted? Hát ez
2: köszönöm szépen amúgy, ezt akartam. Köszönöm szépen.
1: Egy rendes vagány csaj tud köpni.
2: Én még nem, de egy rendes vagány csaj, igen.
3: Igen. Majd újra fütyülni?
2: Én sehogy sem tudok fütyülni. Fütyülni is csak úgy tudok, hogy befelé szívom a levegőt. Tehát én semmit nem tudok kiadni magamból, minden befelé.
1: Igen.
4: Erős fütty volt.
2: Van, amikor sikerül.
1: Igen.
2: Ezeket me- ezt, de hogy te tudsz, hogy hűlni?
1: De egyébként ez egy jó vicc. Apa, egy banán van a füledben. Nem hallom kisfiam, mert egy banán van a füledben. Jó, ezt szeretem. Ezer éves, de szeretem. Na, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ha voltak ilyenek, valamit keresünk. 2 perc, a pontosan 9:30.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én

0: Gigi, a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese, The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett.

0: 49 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Hoppá! Szerintem ez pirosabb!
4: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
5: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Éjszakai munkálatok miatt útlezárások lesznek az Avason. Pedagógusokat ismertek el Tiszaújvárosban. Óvnunk kell bőrünket a kánikulában.

0: Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell számítani az Avasi útfelújítás következő szakaszában, írja a Bón. A kivitelezők az éjszakai órákban végeznek olyan munkálatokat, amelyek ideiglenes útlezárásokat és forgalmi változásokat tesznek szükségessé. A beruházás célja az érintett útszakasz állapotának javítása és a közlekedés biztonságának növelése. A munkálatok idején a közlekedőknek érdemes figyelniük a kihelyezett táblákat és az aktuális forgalmi rendet. A szakemberek szerint az éjszakai kivitelezéssel igyekeznek a lehető legkisebbre csökkenteni a nappali forgalom zavarását. A fejlesztés befejezését követően korszerűbb és biztonságosabb útszakasz szolgálhatja majd az autósokat és a tömegközlekedést használókat. Kitüntetésekkel és elismerésekkel köszöntötték a pedagógusokat Tiszaújvárosban, tudósította Bón. A városi ünnepségen azoknak a szakembereknek mondtak köszönetet, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő munkát végeztek az oktatás és nevelés területén. Az eseményen hangsúlyozták, hogy a pedagógusok munkája meghatározó szerepet játszik a fiatal generációk fejlődésében és a közösségek jövőjének alakításában. Az elismerések átadásával a város vezetése szeretné kifejezni megbecsülését azok iránt, akik nap mint nap a gyermekek és a fiatalok tudásának gyarapításáért dolgoznak. Az ünnepség egyben lehetőséget adott arra is, hogy reflektorfénybe kerüljenek azok a szakmai eredmények, amelyek hozzájárulnak a helyi oktatás színvonalának emeléséhez. A díjazottak példája inspirációt jelenthet a pedagógus pálya jelenlegi és jövőbeni szereplői számára. Óvnunk kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy ha nem vigyázunk, akkor nagyon erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
1: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja.
0: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nappali gomoly felhőképződés, sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutára 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Legyen szép napjuk, védjék a bőrüket a kánikulában és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: 3:10 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és igen, remélem mávos buli lesz jövőre. Hát készülünk a tókiszáradásokra, azért nem merünk már jövőre hajózást tervezni. Szóval dopamin oldalakról beszélgettünk, ami ugye egészen érdekes tendencia, Dél-Koreában vannak ilyen oldalak, megtaláltuk őket, és kamu vásárlások és kamu étterendelések eljutsz egészen a kiszállításig, de nem hoznak semmit és nem vásárol semmit, mégis nagyon sok embernek örömet okoznak, egyre többen használnak ilyen fék rendelős oldalakat, ezt mutattuk be és jártuk kicsit körbe, illetve itt forgat a Svarci, és két napra lezárják a Deák tér és az Őrsvezértéri metrót nappal, ami azért még egy amerikai szuperprodukció esetében is nagyon ritka. Egyrészt baromi sokba kerül, kettő nagyon bonyolult ezt megoldani. Felhívtuk Pejko Tamást, aki egyfajta, hát tulajdonképpen a location manager, így lehet mondani, ugye?
2: Location manager.
1: Igen, a produkcióban, well, yeah.
3: Very interesting position. If you ask me.
1: Így van, és egy kicsit kifaggattuk ezekről az amerikai dolgokról.
3: Prices, budget and stuff.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Mi az értéke egy ilyen kétnapos metró lezárásnak? Körülbelül most nyilván a produkció zsebébe turkálhatunk, te nem vagy benne, tehát elmondhatod, csak nagyságrendileg. Tehát szombaton, vasárnap zárjuk a kettes metró Deák Őrs között, ezért mit fizet ki egy hollywoodi produkció?
3: Hány kilócseresznyi ez?
4: Nagyon sok tényezős ez a dolog, mert gondoljunk bele abba, hogy például ez a teljes időszakra pótóbusz kell az erre a útvonalra intézni, kiállítani. Úgyhogy sok tényezős, sok lépcsős, hát én azt mondom, napi 30 millió forint.
1: Napi 30 millió, tehát a két nap az mondjuk, ami nyilván a film költségvetésben benne van, azért ilyen drágák ezek a produkció, de ez nagyjából egy két nap az mondjuk egy ilyen 50-60 millió forintot kap ezzel, mondjuk a főváros.
4: Én ennyire indítanék.
5: Mi volt a legmenőbb dolog eddig a magyar ilyen filmezés történetben, amit vagy te, vagy valamelyik ilyen kollégád el tudott intézni, amire így azt mondod, hogy hátradőlsz, hogy na gyerekek!
4: Az, amikor azt hiszem 5 éjszakán keresztül lőttek a K-hídon, pár évvel ezelőtt valami sorozathoz.
1: Ez a K-híd, ez a szigetnek a bejáró hídja.
3: Most ezért van ilyen állapotban.
1: Amit 4 napra le kellett zárnotok?
4: Hát ez ott 5 nap volt igazán, a forgatás, és elég hosszú ideig voltak rajta díszletek, ez egy közel-keleti ilyen háborús övezetet játszott akkor a K-híd, úgyhogy ilyen kamu mű hullabábuk lógtak róla, egy elég komoly díszlet volt ott összeröccsöntve, és hát az volt benne durva, hogy 5 éjszakán keresztül ment a lövöldözés. De hát ott is minden el volt intézve, minden engedélyeztetve volt. Azért ezek a produkciók megkövetelik azt, hogy nem úgy van az, hogy oda megyünk, aztán nagy gyerek hambucibe kapunk, és azt sem akarunk, hanem ki vannak találva, le vannak szerződve, lakosság értesítve van.
1: Az is igaz, hogy azért szeretik Budapestet, mert hogy a jó szakember gárdán kívül sokféle városképet lehet kialakítani, vagy megtalálni? Tehát, hogy akár lehetünk Moszkva, Buenos Aires, bármit szeretnek kihozni abszolút Budapestből.
4: Igen, ugye eredetileg azért szerettek minket, mert hogy könnyű volt Párizs csinálni, Moszkvát csinálni, akármit, de most már azért modern városjegyek is kezdenek megjelenni a városban.
1: Ha például ebben a produkcióban dolgoznál, te a Svarcival kerülnél bármilyen kapcsolatba?
4: Ugye az van, hogy az ilyen kaliberű színészeknek mindig kell egy tartózkodó, nagyon közel a díszlethez. Ami például egy, mit tudom én, egy metró esetében nem lehet egy fönt a felszínen egy lakóautó, hanem akkor ott neki ki kell alakítanunk valamit. Most ez lehet az, hogy teszem azt, kiveszünk az aluljáróba egy üzlethelyiséget, egy üres üzlethelyiséget, és akkor oda csinálunk neki egy tartózkodót, valamit. Kb. Oda bevezettem, és viszontlátásra.
1: Ugye olyan volt, amit szeretettek volna, de nem sikerült elintézni? Tehát akár a, nem tudom, főváros, vagy
4: autópályát,
1: hogy azt mondja, na jó, ez gyerekek, ezt bármennyit fizettek, ezt nem tudjuk odaadni.
4: Igen. Például közel voltál hozzá, nem autópálya híd, autópálya alagút.
1: Autópálya alagutat szerettetek volna kibérelni, hogy zárják le
4: így
1: nektek?
4: Így.
1: És azt mondták, hogy nincs az a pénz.
4: Pontosan.
1: De egy terelést kell nekik véget csinálni, megcsinálj egy terelést, leterel, visszaterelés, és mennek.
4: Egyszerűbb, mint egy metrónak az zárása szerintem.
1: Igen, sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint egy metrózárás.
5: Ugye az M6-oson van egyedül ilyenünk, azon meg úgyse jár senki.
1: Óránként megy el egy autót, és nem adták oda, azt mondták, hogy nem adjuk.
3: Nem. És a Balázsnak a Diósdi házát esetleg nem akarjátok kibérelni néhány napra?
1: Nagyon jó kis ingatlan, csak mondom, ha esetleg kerestek.
3: Napi 30 és simán odaadja nektek is.
1: Igen.
5: Amikor a világsztárok itt vannak, és ti kialakítottátok nekik ezt a pihenőt. Oda, ha kér valami extrát, akkor azt is te teljesíted, vagy ti teljesítitek?
4: Úgy mondom, hogy mi a helyet biztosítjuk hozzá, meg azt, hogy azok, akik azzal foglalkoznak, bejussanak és elő tudják készíteni. Aha. Nem. De hát persze mindig kérnek mindent. Van olyan színész, aki mindenhova kért edzőtermet magának. Úgyhogy egy ilyen 7,5 tonnás terautóval vittük a izét magunk után.
5: A gyurmázó
1: gépeket. Ő azt mondta, hogy bármilyen szettet bárhol forgatok az országban, ő szeretne ott azonnal egy edzőtermet. És ezért egy mobil edzőtermet cipeltetek utána?
4: Aha.
1: Böngészhetsz az éttermek listájában. Kiválaszthatod a tételeket, módosításokat végezhetsz, megadod a címedet, fizetési módot, és nyomon követik a futárt, hogy érkezik a kamuitellel. Megőrülsz. De nem jön, érted? Jól lakik attól, és megtermelődik neki az adag azáltal, hogy ő kiválasztja a turogombócot, a szecsuáni csirkét, és a nem tudom, a mangós rizs felfújtat. Zseniálisak!
5: És akkor jönnek, mennyire ugye, beteg? Jönnek ugye a visszajelzések, hogy a rendelésed eljutott egy emberi lényhez. Az ételed már készül, 20 perc múlva futár indul. Végignézed az egészet, és neked ettől jó.
1: Igen, ez abszolút jó. Igen. Tényleg. Dopamin az ugye általában jutalomra számítva szabadul fel az agyban, nem pedig akkor, amikor megkapod azt a bizonyos dolgot. Ez azt jelenti, hogy a vásárlási gombra kattintásnál már te jól érzed magad, és nem a valódi termék hozza meg a jó érzést, hanem az, hogy te ott rányomtál és kiválasztottad. Mennyire zseniálisak! Iszonyat beteg világ. Ez rettenetesen beteg világ.
3: De jó, de akkor utána mikor jön meg az a bűntudat, amit érzem, akkor megjön a futár? Akkor azt hogy adják meg?
1: Hát ez nincsen bűntudat. Nincsen bűntudat. Pont az, hogy nincsen bűntudat.
3: Nézzétek, én nem rendeltem meg a dagasztógépet, mintha megalázott érte Balázs, úgyhogy...
5: hogy lesz így új dagasztógépet?
1: Ilyen kolécikből, hogy jövök én szarul, komolyan mondom. Elétek a világ nagy dolgait, és a mondat vége az, hogy egy köcsög a Balázs. Tényleg? Délkorában kalózolok benneteket, és én vagyok a tűrő.
3: Igen, nem, ugyanezt csináltam. Nézegettem ezeket a nagyszerű, nagyon drága kavarógépeket. Feri elmondta nekem a pró és kontrákat, és erre tecskai felvont szemöltöke rá, és azt mondtad, hogy valóban?
1: Ennyi volt. Tehát ez egy nagyon finom, diszkrét kérdés volt, csak hogy biztos.
3: És tényleg akarod? Azóta is gondolok rá, de már nem olyan elánna, mint
5: mivel
3: akkor.
5: Fogod megkavarni a kis pitét?
3: Kis kezeimmel. Vagy pedig készítek egyet otthon. Majd a mérnöki vénámat
5: meg először. Egy kavarógépet.
3: Igen.
1: Szenzációs. Miből lehetne még dopamin oldalt csinálni? Tehát ugye ők vannak van a kaja kiszállításuk, van a csomagküldésük, és vannak már virtuális cigiszünet oldalak is.
3: Na, ezt próbáljuk csak.
1: Megőrülsz, mondom. Virtuális cigiszünet oldalak, szintén Dél-Koreában. Egy gomnyomásra belépsz egy online térbe, ahol másokkal együtt tartasz egy rövid szünetet. Iszonyatosan jó arcok. Az oldalon láthatod, hányan vannak jelen, és névtelen üzeneteket is olvashatsz, miközben te elszívsz egy kamu cigarettát, és kicsekolsz egy szünetre. Nekem ez van otthon a feleségemmel, simogatás, csók, levetköztem, aztán ennyi. Dopamin cunami, Feri küldte nekünk. Megbeszélitek a randit, aztán csak petting van, pont mint otthon.
5: Na.
1: Igen, hetente ötször mozdulok rá a feleségemre, a páromra, és rám fölmed ötször egy héten, nem vagy te egy kicsit elhetetlen? Az ötből nem történik semmi. Tehát itt is tele vagyunk dopamin autókkal. Mobile.de, nézegettem és elképzelem az álomautót. Hát te, hányszor megyünk úgy föl egy oldalra, hogy mobile.de, én hányszor néztem én is motorautót. Mit csinálsz?
3: Van a BZRT-nek aukciós oldala, tudod, és akkor szoktak csinálni ilyen aukciókat.
1: És azokat nézegeted?
3: Drága dolgok, fényes dolgok. De azokat én sem veszem, csak nézem.
5: Van, aki repülőjegyeket és desztinációkat nézeget órákon keresztül, és soha sehova nem utazik.
1: Úgy hívják Gyula.
5: Ja.
1: Tehát, hogy elmondom neked, hogy látom az ő oldalát, mert tükröz a monitorja. Figyelj, annyi eladóházat, börzsönyt, mátrát, repülőjegyet, desztinációt, és senkinek az oldalán nem látok. Mindig csak egyetek, hova utazol, Gyula? Hát nem, semmi, csak nézegetem, csak nézegetem. Tehát tulajdonképpen most is csináljuk ezt a dopaminféket, érted? Gyermekkoromban nézem mindig az újságban az autóhirdetéseket, milyen autót venni, persze pénzem nem volt rá. Azóta annyi változott, hogy idősebb lettem. Ez nagyon jó SMS. Nagyon jó SMS. Azt mondja, hogy olyan csóra vagyok, hogy dopamin oldalon se tudnék rendelni. Ez ugyanolyan, mint amikor annó anyámmal elmentem a kis közérbe, a kosárba beleraktam háromfajta édességet, de aztán csak egyet vehettél meg. Tényleg így van.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 10 perc múlva 10 óra, megnéztem az időjárást, nagyon szép időnk lesz jövő héten a hajón. Nem túl meleg, nem kánikula, 28 fok, ez a pont jó, és hát ugye 10-kor már kikötünk, úgyhogy nem fogunk megsülni a hajón.
3: Hát énekelted, ringat a víz.
1: Igen, és hívjuk a naphallgatóját. Aztán hány órára van itt holnap taxival a pitete?
5: Mikorra készítjük be a kis gyomrukat?
3: Én magam hozom be,
5: hát
3: ne viccelj, behozom én ezt
1: személyesen. A kis a ferkóval, hogy oda megyünk a pitécskét. Nézze,
3: még van 11 szem cseresznye.
5: Lehet, hogy nem is reggelinek holnap.
3: Meg is leszünk szerintem.
1: Én komolyan mondom, én mától már csak luttól a hágyatom magam, hogy holnap a pite befélem a gyomrocskámba.
3: De hogy megjelenjek ott még éjszaka, hogy lesz egy gyomaradékot.
1: Igen. Ja, Istenem.
3: Az lesz a legjobb, te hoztattad ki magozni ilyen sziószállal, Feri?
5: Nem, kézzel így megfogod, széthúzod.
3: Akkor ráfröccsönök is körülményeidre.
5: Tegyél magadra valamit, amit nem sajnálsz.
3: Olyan nincs. Na. Olyan nincs, amit nem sajnálok.
1: Nem veszi föl, pedig nagyon jót írt, ugye egy cseresznyeköpő versenyt, amit rendeztünk 9-kor. Nem csodálom, hogy ti nem kaptatok az NK pénzekből. Nesze neked kulturális műsor. Jót írt, kár, hogy nem vette föl. Mutatjuk, hogy mit nyert volna.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Ez megkapja, tehát nem jó a feltételes mód, megkapja, csak még nem tud róla, de ez mindenképpen az övé lesz. Addig üldözzük, amíg fel nem veszi a...
3: Csaba, azt kérdezi, az hogy mi lesz a következő? Megtanítjátok Esztert fingani?
5: Nem rossz ötlet.
1: Én egyre kevésbé hallok ilyen őszinte reggeli rádióműsorokat, úgyhogy arccal a mélység felé menjünk.
3: Úgyhogy meg kéne díjazni kéne saját magunkat, hogy milyen nagyszerűek vagyunk.
1: Szerintem igen. Szókimondó, bátor, ma már mindenki PC, mindenki kedves, mindenki politikai korrekt. Itt meg cseresznyét köpünk, érted?
3: Buszosan vagyunk is.
1: Igen.
5: Talán mindenki köpködte a cseresznye magot.
3: De hát a köpködés alapvetően nem a kultúrának a része. Nem tudom,
5: hogy... Jó, hát nem egy rádióadásban, igen. Na, de bum.
1: De úgy kell megtanulnom egy pukizni, hogy elaludjon a gyertyalánk. Tehát ennek az lesz a tesztje, hogy Laci írja, belakunk egy gyertyát, meggyújtjuk. Oda mész és hús.
3: Jó, az a kérdésem, Balázs, hogy megette nagyobb a hús cseresznyét, hogy mernél most pukizni?
1: Hát...
5: Mocorog.
1: Érdekes dolgok zajlanak. Igen, lehet, hogy már picit ott sérülne az ománc. Tehát, hogy is mondja csak.
3: A reputációd a féltet, Balázs.
1: Hogy is mondjam, hogy fennakadna egy-két dolog a szűrőn. Igen, nem bírom nagyon a cseresznyét. Kicsit olyan vagyok, mint egy laktózós, akinek meg kell inni fél liter tejet. Tehát nem az én gyümölcsöm a cseresznye.
3: Időről időre rá kell próbálni, hogy még mindig így van-e. Én nem behiszek.
1: Ja, abszolút, de egyelőre úgy látom, hogy nem alakult ki a tolerancia. Tehát egyelőre ez nem változott. Gyerekkorban működött, valahogy nem tudom,
3: motorra
1: nem vagyok.
3: Jöttél?
1: Nem.
3: Hát akkor ez egy jobbik eset, nem? Van egy kis privátszféred legalább.
1: Igen, hogy amikor Kapcsi elmesélte, hogy mi történt vele az autóban.
3: Ezt nem mesélted el.
1: Hát ő Kapcsi minden értekezleten elmeséli, tudod, hogy hányszor, hogy...
3: Igen, ja. Hát, na, ezt majd akkor izé.
1: Imádjuk.
3: Cliffhanger.
1: Jól van, akkor te holnap pitét küldesz, nem vagy, holnap Juliska van, és aztán mi zárjuk a hetet.
3: Bejövök, mondom, behozom
1: a
3: pitét.
5: Jó, pitülsz.
3: Hányszor kell elmondani nektek valamit?
5: Hát tudod, sokszor, meg inkább be kell hozni.
3: Bejövök, behozom a kis kezeimmel.
1: Az se baj, ha hétfőre jössz. Amikor úgy érzed, csak legyen kész a pite.
3: Az a baj, hogy hétfőn nagyon, tehát úgy jövök, vidékről jövök éjszaka, úgyhogy akkor nem fogok tudni pitézni.
1: De jössz reggel?
3: Jövök.
1: Jössz reggel. Milyen rendes vagy, látod, elment egy hét Szabira, de még azt hétfőn bejön. Ez az igazi.
5: Nem bírja nélkülünk olyan sokáig.
1: Ez az igazi.
3: Az egy hét Szabira, az 4 nap lesz, ugye? Hogy 4 teljes napot kivettem szabadságnak, hihetetlen.
1: Jól tetted.
3: Sajnos logisztikai problémáim akadtak, ugye muszáj vagyok jövő, de 4 napig távol lenni, de utána Balázs is lesznek.
1: Pitére fel, akkor verkom, nem a csorázzál semmit.
5: Jaj, de finom.
1: Jövünk holnap. Vigyázzatok magatokra. Puszi mindenkinek, sziasztok. Ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
0: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
2: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
6: Buongiorno!
7: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
10: Anya, anya, hallottad? A tyúkanyóban van állatsimogató. Nyuszi, cica, tengeri malac, tyúk, axolotl, ugrálóvár, bűvész és papagásó, óriás buboré, igazi kamion.
11: Persze, és tudtad, hogy a tyúkanyó nem csak gyerektábor, hanem rendezvények helyszíne is. Tyúkanyó, ahol az élmények és az emlékek születnek.
12: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt. Automatizált kapud az új Key Cube Smart Wi-Fi modullal és irányítsd akár a telefonodról. Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért. Részletek kaputechnikamiskolc.hu. Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom.
13: Villanymotorok búvárszivattyúk javításához, tekercseléséhez vagy felújításához keres profi szakembereket? Ne kutasson tovább! A Vilfork szakmai csapata az ön elképzeléseihez igazodik, akár villanymotorról, szervomotorról vagy mágnes kuplungról legyen szó. Várjuk Miskolci telephelyünkön, a Gózon Lajos utca 32-ben. Vilfork.
14: A fehér hulló gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
15: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
16: Darázsvadász Miskolc. Darázsírtás fajtától függetlenül garanciával. 70 521 10 06. Darázsvadász Miskolc. A Facebookon is.
17: Mi az? Nem lát a szemétől? Menjen, vegyen szemüveget.
18: Jó, de mégis hol nagy szájú?
17: Én a maga helyében a sólyom szemoptikába mennék, a Miskolci Metropol üzletházba. Ha most vásárol, ajándékszemüveget is kap, és legközelebb talán észreveszi, hogy jövök. Mert tudjuk, a szemüveg nem való köszönésre, viszont látásra.
19: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
20: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
21: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nívó.hu.
22: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Igen, lesz jó hangulatú az idei nyár, üdv mindenkinek a munkában, Györki Attila vagyok. Hamarosan már a nyaraláson hallgatjuk együtt ezeket az igazi mai slágereket. Az idő pedig ma 30 fokos, napos, néha-néha gomoly felhős lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És természetesen ma is lesz majd játék Sopron Fest páros napi jegyekért.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: legyen, csak igazi mai slágermegy, és ma is sok-sok esély lesz elvinni a páros napi jegyeket a Sopron Festre, július 2-ára, vagy 3-ára, vagy 4-ére. A játékos dönti el, hogy melyik napon szeretne bulizni. Ki az óramáz listája? Lássuk! Háló, háló!
1: Ja, játékos szeretek jelentkezni.
0: Hello, kivel beszélek én most?
1: Erika.
0: Szuper jó a csütörtök? Mit csinálsz?
1: Hát most éppen pihengetek.
0: Ó, szabad nap?
1: Igen.
0: Szabad-e locsolni? Nem. Szabad-e a Sopron Fesztivál belépőt adni, mert 10. lettél?
1: Szuper, köszönöm. Örülök neki nagyon.
0: És mi az, amit tudnod kell?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Szuper, köszönöm.
0: Melyik napra adhatom a belépőt?
1: Hát, talán az utolsóra.
0: Megnézitek a Prodigy-t?
1: Igen.
0: Jól van, helyes. És aki szeretne még ott lenni, az hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsort, mert ma is és holnap is sok-sok játék lesz még itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na hát, ha van munka, ami számomra a nyárhoz köthető, az Zolié, a Viberezőnké, aki napelemeket szerel. Hát kitartás, jó munkát mindenkinek a tetőn is. Tessék vigyázni, mert lassan magas UV-sugárzással lehet számolni.

0: Labdarúgó egy foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Nyugodtan kimondhatjuk, gólokban gazdag volt a tegnap este és a ma hajnal a futballvilágbajnokságon, bár pont a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság meglepetésre 1-1-es végeredménnyel zárult. Maga a mérkőzés vontatott volt, de született egy rekord. Cristiano Ronaldo lett a legidősebb mezőnyjátékos, aki valaha kezdőként pályára lépett VB mérkőzésen. Anglia-Horvátország 4-2 lett egy sokkal izgalmasabb és látványosabb mérkőzésen. A szakik szerint ez lett a torna eddigi legszórakoztatóbb, egyben a leggólgazdagabb mérkőzés. Gána-Panama 1-0, azaz egy gól egyébként a 95. percben született a szakadó kanadai esőben, és bár Gána győzedelmeskedett, mégis ők lettek az első csapat az idei tornán, amely az első félidőben egyetlen kapura lövés sem tudott felmutatni. Üzbegisztán, Kolumbia 1-3, és ennek köszönhetően Kolumbia az élre ugrott a K csoportban. Innen várják a folytatást.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

A Rádió 1 stage-e minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regali.

0: a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor
4: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Június 13 és 19 között.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
10: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
11: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
12: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
13: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
14: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
15: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Végre igazi nyár, igazi mai slágerekkel. A nagyobb vizeink rendre 23 fokosak. Magas az UV-sugárzás, aki a szabadban dolgozik, figyeljen oda. Ma 30 fok lesz a csúcs, sok lesz a napsütés.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: nyerni a Sopron Festre, amiről részletek most az infók között, aztán visszatérek ilyen dalokkal, mint a Don't Leave.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet, 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával, nagyon-nagyon sok hallgatót juttattunk be a partira, és akkor most érkezik a Sopron Fest július 2-án, 3-án, 4-én. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel 10-ként, mostantól a forradalótól a 20-as 311-111-en, ha sikerül, Rádió Egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok mindenkinek!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Itt a rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Nem sokára indítjuk a Daily Mixet, de most még valaki megnyeri tőlem a páros belépőjét a Sopron Festre, júli 2-3-4, bármelyik nap bemehet a mázlista. Na nézzük, ki lesz az. Rádió egy, tessék.
1: Szia, Imre vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Imre, szeretnél egy jó napot magadnak?
1: Legyen jó a napom.
0: És majd legyen jó a július elejéd is, mert hogy befutottál tizedikként.
1: Köszönöm szépen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: De jó vagy, Imi!
1: Nagyon köszönöm, szuper, nagyon vagány!
0: Hogy tedik a napod, mit csinálsz? Hallom, hogy vezetsz.
1: Igen, vezetek, a Hungárián megyek, eddig minden rendben van, úgyhogy munkával telik, de földobtátok a napomat.
0: Örülök neki, jó utat kívánok, vigyázz magadra, tervem az, hogy másoknak is feldobjam a napját, úgyhogy lesz ma még játék délután is, itt a Rádió 1-en.

0: Igazi mai sláger megy, 11 óra 52, perceken belül indítjuk a Daily Mixet. Szuper nyári idő, jó zenék, finom ebéd, jó fej kollégák, ezt kívánom mindenkinek. Ezt a dalt pedig mindjárt indítjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük! Megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifő.

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges fájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
9: Meg ez is, és ez is.
8: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Na, mi lesz a mai program?
14: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
13: Vagyis
14: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
13: És ha rock'n'roll, akkor...
14: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
15: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
16: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
2: Reklámot hallottak.
17: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
18: Megújul a miskolci Möberix bútor és lakberendezési áruház. Az átalakítás előtt a kiállított bútor mintadarabokra 50% kedvezményt adunk a készlet erejéig. És ez még nem minden. Hamarosan újra nyitási akciókkal is kedveskedünk vásárlóinknak. Möberix. A jó ár fix.
2: Reklámot hallottak.
17: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
19: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Különleges közösségi eseménnyel zárták a tanévet a Miskolci Szakképzési Centrumban. Az intézményben első alkalommal rendezték meg a validáláshoz kapcsolódó ünnepséget, amelynek célja az volt, hogy méltó módon búcsúztassák a végzős diákokat. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Újabb országos sikert értek el a miskolci mazsorettek. A fiatal sportolók a közelmúltban megrendezett országos bajnokságon szerepeltek eredményesen, ahonnan magyar bajnoki címmel térhettek haza. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsértékek. Sok napsütés várható, de lehetnek gomoly felhők az égen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most! Rádió 1 Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Ez a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Egy szép csütörtököt kívánok mindenkinek. Itt Miskolcon környékünkön a következő órákat együtt tölthetjük. Rengeteg jó zenét hozok magammal ezúttal is. A 12 és 13 óra közötti szakaszban a pop és dance dalokat kevergetem. A rádió egy déli mixet dübörög ebben a pillanatban. A stúdióban már Kis Gábor. Bibi Rexa érkezik, akinek a napokban megjelent az új stúdióalbuma, amit nagyon-nagyon várt ő is, meg hát nyilván a rajongók. Jó, most egy Faithless remake, ez a New Religion.

Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai slágerben, egy napos időre és hőségre készülhetünk majd holnap itt Miskolcon és környékünkön. A hajnali órákban is 13-19 fok közötti érték vár ránk, és napközben 30-35 fok közötti mértéket mérünk majd. Időnként lehetnek gomoly felhők az égen, kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar meglátogathat bennünket, és a légmozgás sem lesz jelentős, úgyhogy fogunk izzadni bőven, ezt lehet mondani. Látó és Lukela, ők jönnek most a Rádió egy déli mixében. A csajoktól megszokhattuk az igazi bulis hangulatot, ennek még a klipje is nyárias teljes mértékben. Jön a Lottery, itt a déli mixben.

0: Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger, mert akik úton vannak, azok nagyon vigyázzanak a trafival. Ma is számolhatunk, akár itt Miskolcon a Csaba vezéren, a 37-esen, a Sárospatak Bodrogolaszi közötti szakaszon, vagy akár a 35-ösen Nagy Csécsnél. Csekkmentes napot kívánok!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Egy időben a tenisz edzősködéssel volt elfoglalva, de a zene mindig nagyon erőteljesen foglalkoztatta Ray Daltont. A következő percekben ő jön, és első szólóalbumáról talán a leghíresebb sláger, a Do It Again.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A mai nap folyamán az Arnoldokat és a Leventéket köszönhetjük névnapjuk alkalmából, valamennyiüket Isten éltesse itt Miskolcon és a környéken, és persze azokra is gondolunk, nekik is jár a jó kívánság, akik szülinapot ünnepelnek pont ma. Selena Gomez énekel nekik a rádió egy déli mixében, tőle a Wallst hallgatjuk meg.

0: Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jön már az újabb 60 perc, és ebben olyan zenék lesznek velünk, amelyek életben tartanak folyamatosan akár a meló mellett. Énekelnem sokára Tóth Abigail. Az Accenttel közös dal, a Sugar Daddy itt lesz velünk a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
4: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak így.

0: Ez a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek nagyon szép csütörtököt, mi ezt kívánjuk, és itt is vagyunk. Már ketten a stúdióban, mint mindig ilyenkor, 13 óra környékén. Srefko Judit a másik mikrofonnál, ennél Kis Gábor. Jucus, mit hoztál nekünk már? Szia!
1: Szia Gábor, köszöntöm a Rádió egy hallgatóit. Az Avason zajló útfelújítás következő szakaszában az Ifjúság úti és a Miskolc-Tapolcai úti kereszteződésben is aszfaltozási munkák kezdődnek. A közlekedési fennakadások csökkentése érdekében viszont a kivitelező éjszakai munkavégzés mellett döntött, így hát a tájékoztatásuk szerint az aszfaltozási munkák teljes útlezárást igényelnek, ezért a forgalom minél kisebb zavarása érdekében majd éjszaka dolgoznak. Kétszer egy-egy éjszakán keresztül lesz ez a lezárás, este 22 órától hajnali 4 óráig számíthatunk erre. Erről bővebben a miskolc.hu oldalon, illetve a mizumiskolc.hu oldalon olvashatunk.
0: Nagyon köszönöm, hogy elmondtad nekünk ezt. Dua Lipa jön a folytatásban a Grammy-díjas énekesnőtől. Meghallgatjuk a Don't Start Now-t.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy úton lévők óvatosan, hogyha Barcikán van dolgunk, ott a jó szerencsét úton lehet trafira számítani, itt Miskolcon, a Csaba vezéren, a 35-ösön, Nagycsécsnél, vagy akár Boldvánál. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek, jön a folytatásban Taylor Swift. Ő az, aki mindig olyan dalt hoz, aminek a szövegére is érdemes figyelni. Benne van a magánélete egy-egy titka. Ilyen a most következő is. Ez az Opalite.

0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nívó.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a 96.3 rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy jogos a kérdés, mit mondanak a meteorológusok. Beköszönt a hőség. Erre számíthatunk majd holnap itt Miskolcon és környékünkön. Napos időjárás vár ránk, és időnként úgy lehetnek gomoly felhők az égen. Kis eséllyel ezekből futó zápor, esetleg zivatar, de nem erre kell készülni, hanem annál inkább a nagy melegre. 30 és 35 fok közötti csúcsérték vár ránk. A következő percekben a rádió egyen James Arthur jön, aki, amikor ezt elénekelt egy brit tehetségkutatóban, akkor szó szerint az életéért dalolt. Ugye a döntőben kellett előadnia ezt a Chantal slágert. Ez most az Impossible itt a rádió egyen.

Ez a 963 Rádió egy csak igazi mai sláger, mert akadnak olyan dalok, amelyek soha nem mennek ki a divatból, és tök mindegy, hogy milyen remake készül belőlük az alap dallamaikból, akkor az tuti befut. David Guetta ráérzett a Butabi bratyók egyik legnagyobb himnuszára, hogy a Hathaway-tól a What is Love alap grúvjai kerülnek elő a Baby Don't Hurt Me-ben, és ezt meg is hallgatjuk. Ann Mary vokálozik benne, Noe Koi Liri, Györke Attilával helyet cserélünk, a mikrofon mögött Kis Gábort hallották szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Miskolc foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este 6 órakor csap össze a futballvilágbajnokságon Csehország és a Dél-Afrikai Köztársaság az A csoport második fordulójában. A csehek javítani szeretnének, mert hogy jelenleg csak a harmadik helyen állnak. 21 órakor láthatjuk a Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzést a B csoportból. Svájc egy korábbi döntetlennel végződött mérkőzés miatt jelen pillanatban a második helyen áll a csoportban. Éjfélkor kezdődik szintén a B csoportból a Kanada-Katar mérkőzés. Kanada ráadásul hazai közönség előtt játszhat, Katar pedig, ahogy Svájc pont azonosság miatt szintén a második helyről várja a mérkőzést a csoportból. Hajnali 3 órakor kezdődik magyar idő szerint a Mexikó-Dél-Korea mérkőzés, az A csoport egyik legjobban várt rangadója. Dél-Korea jelenleg az élről vág neki ennek a mérkőzésnek. A bulvársajtó pedig azzal van tele, hogy K-pop sztárok és mexikói hírességek egymásnak üzengetnek a közösségi médiában, és fokozzák a meccset övező hype-ot.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
8: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
9: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
10: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
11: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig intézem a fesztivál belépőjét valakinek. Sopron Fest július 2-án, 3-án és 4-én napi jegyet lehet nyerni, és a játékos bármelyik napon ott lehet. Ki az óramáz listája? Halló?
1: Szia, Kitti vagyok.
0: Kitti, te vagy az. 10-ként hívtál fel!
1: Ez igen. Köszönöm. Nagyon örülök.
0: Na, mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor te fesztiválozni fogsz.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Köszönöm szépen. Nagyon boldog vagyok.
0: 20 másodperccel ezelőtt még csak tárcsáztál, erre most meg már ott leszel a Sopron Festen.
1: Igen, igen.
0: Mit csinálsz most amúgy?
1: Dolgozunk könyvelőirodán.
0: De jó, a könyvelők is imádják az igazi mai slágereket, akkor egy jó kis nyárias dalt kaptok tőlem most a munka mellé. Sam Feld, Heart Like Mine, játék a következő órában is lesz. Itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
5: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
6: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
7: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt.
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis
11: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor
11: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

0: 23-24 fokos a víz, Spanyolország, Malaga környéke, Görögország és Ciprus 24-25 fokos, Törökországban 26, Egyiptomban 27 fokos a tenger. Itthon a nagyobb tavaink 23 fokosak, és a nyár, a meleg, a napsütés marad a következő napokra is, holnap 34 fok lesz a csúcs az országban.
1: Az időjárás jelentés támogatója

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és közöttük valaki most megkapja a páros napi jegyét a Sopron Festre, nemrég játékot indítottam, és július 2-án, 3-án vagy 4-én ott lehet másod magával. Halló, halló!
1: Halló!
0: Halló!
1: Halló, Bálint vagyok, halló!
0: Halló, Bálint, halló, Pacsi! Honnan hívtál?
1: Éppen autóval, menjünk haza Sopronba.
0: Már mész a fesztiválra?
1: Hát egyelőre haza, de hát nem tudom, hogy most jó helyen járok-e.
0: Már mész a fesztiválra. 10-én hívtál fel!
1: Gyerekek, jó!
0: Hát egy egész család játszik velem, ahogy hallom.
1: Igen, kocsiba ülünk, de folyamból mondtam felettem, hogy nyomja.
0: És milyen jól nyomtad? Kérném a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi, ma is Slayer megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Hát menjen az egész család fesztiválozni, én 2 napi jeggyel megtámogatom ezt a kis családi programot, jó?
1: Nagyon jó, köszönjük szépen!
0: A parti részleteit pedig most mutatom az információk között.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, változott a stílus, a jó hangulat, a nyár feeling megmarad. New Religion, Bibi Rexa következik, aki nagyon közvetlen a rajongóival, viszont emiatt több online balhéba is belefutott már. Többször szólt vissza a kommentelőknek, ha body shaming vagy bunkó beszólás érte. Bibi Rexa nem hagyja magát, egyébként nagyon jól is teszi. Közben a zenei hasítanak, New Religion, ezt nagyon szeretjük tőle!

0: foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Nyugodtan kimondhatjuk, gólokban gazdag volt a tegnap este és a ma hajnal a futballvilágbajnokságon, bár pont a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság meglepetésre 1-1-es végeredménnyel zárult. Maga a mérkőzés vontatott volt, de született egy rekord. Cristiano Ronaldo lett a legidősebb mezőnyjátékos, aki valaha kezdőként pályára lépett VB mérkőzésen. Anglia-Horvátország 4-2 lett egy sokkal izgalmasabb és látványosabb mérkőzésen. A szakik szerint ez lett a torna eddigi legszórakoztatóbb, egyben a leggólgazdagabb mérkőzés. Gána-Panama 1-0, azaz egy gól egyébként a 95. percben született a szakadó kanadai esőben, és bár Gána győzedelmeskedett, mégis ők lettek az első csapat az idei tornán, amely az első félidőben egyetlen kapura lövés sem tudott felmutatni. Üzbegisztán, Kolumbia 1-3, és ennek köszönhetően Kolumbia az élre ugrott a K-csoportban. Innen várják a folytatást.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ezt tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs.

0: márkát.
1: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
10: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Mi az, nem lát a szemétől? Menjen, vegyen szemüveget.
12: Jó, de mégis hol nagy szájú?
11: Én a maga helyében a sólyom szemoptikába mennék, a Miskolci Metropol üzletházba. Ha most vásárol, ajándékszemüveget is kap, és legközelebb talán észreveszi, hogy jövök. Mert tudjuk, a szemüveg nem való köszönésre, viszont látásra.
13: Szemét.
14: Levittem.
13: Villany.
14: Befizettem.
13: Klíma.
14: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
13: Hol?
14: Kaisai.hu.
15: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
16: Szia, drágám. Na, na, Istenél aludtam ma is.
15: De jó neked. Mi a titkod?
16: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
15: Sedacur Forte.
16: És a koncentrációt nem befolyásolja.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV, ráadásul a komfort változat, már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
10: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: közjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lossi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furbeat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell számítani az Avasi út felújítás következő szakaszában. A kivitelezők az éjszakai órákban végeznek olyan munkálatokat, amelyek ideiglenes útlezárásokat és forgalmi változásokat tesznek szükségessé. Figyelmeztetést adott ki az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága a természetjárók számára. A tájékoztatás szerint a park területén több olyan természeti jelenség és körülmény is előfordulhat, amelyre érdemes fokozott figyelmet fordítani kirándulás közben. Interaktív foglalkozásokon ismerkedtek a fenntarthatóság alapjaival a miskolci diákok. A program célja az volt, hogy a fiatalok játékos formában szerezzenek ismereteket a környezetvédelemről és a tudatos életmódról. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsértékek. Sok napsütés várható, de lehetnek gomoly felhők az égen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, 16 óra 15 perc közlekedési infók. Léna nagyon cuki dobott egy ilyen SMS. Sziasztok, M1-es Budapest irányában akkora a dugó, hogy a kocsik inkább visszafordulnak abban reménykedve, hogy le tudnak hajtani valahol. Léna. Hát drága Léna, az M1-es autópálya Budapest irányában az egy teljes pálya lehet, határtól végig, szóval legközelebb nagy segítség lenne, ha megírnád, hogy pontosan hol lehet a gond, mert az lehet Győr, Tatabánya, de Bicske is. Viszont szerencse, hogy dobott üzenetet Balázs is. Három kamion ütközött állítólag a komáromi csomópont után a 76-os kilométernél, több mint 8 kilométeres a dugó. Samu pedig azt írja, M7-es, dolgoznak Budapest felé a 60-as kilométernél Székesfehérvárnál mozgó tereléssel. Jöhetnek még a hírek, a forradalom 20-as 311-111. She works a night, by the water.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este 6 órakor csap össze a futballvilágbajnokságon Csehország és a Dél-Afrikai Köztársaság az A csoport második fordulójában. A csehek javítani szeretnének, mert hogy jelenleg csak a harmadik helyen állnak. 21 órakor láthatjuk a Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzést a B csoportból. Svájc egy korábbi döntetlennel végződött mérkőzés miatt jelen pillanatban a második helyen áll a csoportban. Éjfélkor kezdődik szintén a B csoportból a Kanada-Katar mérkőzés. Kanada ráadásul hazai közönség előtt játszhat, Katar pedig, ahogy Svájc, pont azonosság miatt szintén a második helyről várja a mérkőzést a csoportból. Hajnali 3 órakor kezdődik magyar idő szerint a Mexikó-Dél-Korea mérkőzés, az A csoport egyik legjobban várt rangadója. Dél-Korea jelenleg az élről vág neki ennek a mérkőzésnek. A bulvár sajtó pedig azzal van tele, hogy K-pop sztárok és mexikói hírességek egymásnak üzengetnek a közösségi médiában, és fokozzák a meccset övező hype-ot.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
4: Június 13 és 19 között.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
7: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
8: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
6: Az egyik sztár, a másik lúzer.
9: Ez az én dalom, én írtam.
10: Szerinted olyan könnyű sláger csinálni egy dalból?
6: Paul Rudd, Nick Jonas, életem legjobb száma a mozikban.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
13: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
14: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
15: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
14: A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
16: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
17: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Bell Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

ez a Rádió 1, 16 óra 37 perc közlekedési hírek. Három kamion ütközött ugye az M1-esen a komáromi csomópont után a 76-os kilométernél, és több mint 8 kilométeres a dugó, nemrég mondtuk el. Na hát sajnos van még egy kamionos baleset, az M6-oson Budapest felé a Fácán a pihenőhely után. A törbelékek a határ felé vezető oldal sávjaiba is jutottak, úgyhogy ott is lezárás van. Samu nemrég azt írta, az M7-esen dolgoznak Budapest felé a 60-as kilométernél, Székesfehérvárnál mozgó tereléssel. Névtelenül pedig valaki azt írja, az 1-es főúton két autó balesetezett Budaörsön a Szabadságúton. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Hamarosan Rádió 1 Live Mix 5-től 6-ig Király Tamás helyettesít

Taylor Swift következik. A világ összes énekesnője közül ő nyerte el a legtöbbször az év albuma díjat Grammy gálán. 4 ilyen szobra van. Taylor Swift, Opalite.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, 5 után is a Live Mixben, Király Tamással és Jaminával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja.
3: Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Velhe!

0: Sopron Festre a Rádió Egyen.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető, telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
11: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
12: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt. Automatizált kapud az új Key CubeSmart Wi-Fi modullal, és irányítsd akár a telefonodról. Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért.
14: Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
13: Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom.
15: Szemét
16: levittem.
15: Villany
16: befizettem.
15: Klíma
16: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
15: Hol?
16: kaisai.hu.
17: Anya, anya, hallottad? A tyúkanyóban van állatsimogató. Nyuszi, cica, tengeri malac, tyúk, axolotl, ugrálóvár, bűvész és papagások, óriás buborék, igazi kamion.
18: Persze, és tudtad, hogy a tyúkanyó nem csak gyerektábor, hanem rendezvények helyszíne is. Tyúkanyó, ahol az élmények és az emlékek születnek.
19: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
9: A nyár nálunk a könnyedségről, a frissességről szól. Kedvenc fogásaidat már házhoz szállítással is kérheted. Napoli étterem és pizzéria. www.pizzanapoli.hu.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gerivel.

0: Kelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió1-en.
3: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Különleges közösségi eseménnyel zárták a tanévet a Miskolci Szakképzési Centrumban. Az intézményben első alkalommal rendezték meg a validáláshoz kapcsolódó ünnepséget, amelynek célja az volt, hogy méltó módon búcsúztassák a végzős diákokat. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Újabb országos sikert értek el a miskolci mazsorettek. A fiatal sportolók a közelmúltban megrendezett országos bajnokságon szerepeltek eredményesen, ahonnan magyar bajnoki címmel térhettek haza. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsértékek. Sok napsütés várható, de lehetnek gomoly felhők az égen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
4: És Jamina itt is van mellettem óriási lendülettel. Hello mindenkinek! A mikrofonnál viszont Király Tamás.
5: Igen, meglepődtünk. Szia Tamás, üdvözlünk a Live Mix-ben téged is, és én próbáltam huhogni egyébként, mert a Gerivel mindig a sweepert elhuhogjuk, de most
4: nem adtad be.
5: Így van.
4: Már az első hiba megvan, hát ha nem lesz ennél több. A kamerát elindítottuk, a TikTokot mindjárt elindítják, a csodálatos technikusaink éppen dolgoznak ezen ezerrel, lehet minket természetesen nézni, és élőben a következő egy órában viszont Jamina mixeli az igazi mai slágereket.
5: Így van, és akkor indulok is. Tök jól mondtad, Tomi, hogy a visszavonuló Ed Sheerannel fogunk kezdeni. Hát akkor érdemelje meg a mai nyitódalt, ez pedig Ed Sheeran és az Azizám. Ezzel kezdjük tehát Király Tomival és velem Jaminával a Rádió 1 Live Mixet.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Live Mix, a lemezjátszók mögött Jamina, és ha tippelnem kellene, akkor tudja, hogy nézed a foci VB-t.
1: Miből gondoltad? Igen, nézem. És ráadásul kis prospektusom is van, ilyen óriási, mint régen tudod, voltak a térképek.

0: elképesztő élvezem.
1: Vagy mondjuk ezt az éjjel megcsinálja 2 másodperc alatt, de nagyon cuki.
0: De azt nem tud kitöltögetni ugye otthon, szóval így nagyon élvezem.
1: Kinek drukkolsz?
0: Hát őszintén a portugáloknak, aztán hát most kicsit így a tegnapi meccs óta elbizonytalanodtam, de lesz ez, jó lesz ez.
1: Igen, hát én a braziloknak.
0: Valamiért két ember van, aki vagy a braziloknak, vagy a portugáloknak szurkol, de írjátok meg, ha tényleg valaki esetleg más csapatnak. Te kinek szurkolsz?
1: Olaszoknak? De cuki vagy.
0: Igen, a technikusunk Márk az olaszoknak szurkol.
1: Meg kellett próbálni. Jó van! SMS, telefon, Viber 0623111111. Jöhet az, hogy kikinek szurkol, és persze jöhetnek az üzenetek. Az igazi mai slágerek között pedig egy óriási kedvenc most.
0: Így van, igen, és gyertek a TikTokra is, itt pedig egy kicsit kulisszák mögött is dumálunk, beszélgetünk. Folytatom a legújabb közös dalommal, Tolvaj Renivel karöltve. Ez a Feel the Fire. Jön a rádió egy live mixben.

0: De jó ez a dal. Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Live Mixben, Jamin a lemezjátszók mögött. Szia, Jami és Tamás, mi locsolás közben hallgatunk titeket a gyerkőccel. Kicsit felpörgött, jön a tűzoltó autóval locsolni, és kaptuk is erről egy nagyon cuki videót, tényleg van egy ilyen kis...
1: tényleg, jó, de aranyos, köszönjük szépen ezt a videót. Egyébként ilyenkor ez a locsolás, annyira imádom én is nyáron, mikor ki kell menni locsolni. Én egy kicsit később szoktam, ilyen 8 körül, de tényleg nagyon-nagyon jó
0: ilyen
1: program.
0: Ilyen kis chill az egész, nagyon. Nem lenyugtat.
1: Főleg ilyen kis tűzoltóautóval meg fogom gondolni ezek után.
0: Na, valamit megnéznék, amikor egy ilyen tűzoltóautó nyúlsz. Sziasztok, mi most indultunk osztálykirándulásra Zamárdiba, az egy jó hely. Az osztályfőnökünknek Ági néninek kellene egy jó kis zen, amitől lelazulna, mert még nagyon feszült. Hát igen, az osztályfőnökök azok sokszor feszültek.
1: Figyelj, oda nem bármilyen zenét küldenék, az nem lenne elég hidd.
0: Lehetetlen. Volt neked nagyon emlékezetes osztálykirándulásod?
1: Nem.
0: Nem volt?
1: Sajnos nem voltak jó osztálykirándulásaim, vagy saink. Egyetlen egyszer volt ottalvós, attól egy kicsit féltem, izgultam, aztán abból sem lett olyan nagyon nagy wow. Úgyhogy nem, sajnos nem, de egy hardcore sztorit meghallgatnék azért. Milyen egy hardcore osztálykirándulás mondjuk?
0: 0620 311 111, de nézzük, mi az a dal, amitől hát Hági néni egy picit lelazul.
1: Hát próbáljuk meg Martin Garrix-től a Tolcsúszót, ez akkor megy oda a buszba. Buszba vannak még, ugye?
0: Ezt nem tudjuk, de biztos.
1: Na mindegy, menjen oda a buszba, és akkor jó osztálykirándulás, nektek pörgünk tovább, tehát Király Tomival, velem, Jaminával, itt a Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert mekkora volt ez a Lime Mix, én imádtam, tényleg.
1: Örülök neki, köszönöm szépen, igyekeztem tényleg.
0: Szerencsére nagyot mentünk a TikTokon is, nagyon köszi mindenkinek, aki jót követett bennünket meg élőben a webkamerán. A hétvégén milyen fellépések miatt nem nézed a BB meccseket?
1: Nehogy azt hitt, hogy ezt kihagyom, azért maximum kocsiba fogom nézni.
0: De... Egyébként ilyen, ha valakinek segítenek a mostani nagyon idióta időpontok, azok egyébként ti vagytok, mert hogy két fellépés között simán meg tudtok nézni egyet.
1: Amúgy tényleg igazad van, na, úgyhogy én a kocsiba fogom valószínűleg.

0: kellemesebb klíma lesz.
1: Hát főleg, mikor valakiben akkora lendület van, mint benned a szettek között, szóval azért ott ég a kalória.
0: Igen, igen, azért leszoktam mérni, ugye okos órával, ez egy ilyen 500 kalória körül van a kettő fellépés.
1: Az iPhone megdicsér akkor mindig esténként.
0: Meg, hogy meg,

0: gyűrűmet, úgyhogy tudja, hogy mit csinálok.
1: Jami, zseni volt, nagyon köszi, hogy itt voltál.
0: Én is köszi.
1: Mi pedig megyünk tovább mindjárt ezzel. Kamrád és a V-Mine elsőként a kívánság műsorban várom a kéréseket, és figyeljünk nagyon, mikor indítok játékot, mert hogy Sopron Fest páros belépőket is lehet majd nyerni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Július 2-3

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest. Rád Kevin vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
6: Notino.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
9: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
16: A tartozás összege 36.000 dollár.
17: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
15: Megoldom.
18: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális, fordulatos thriller.
19: Mi történt magával, hangoló?
20: Nyisd ki a széfet.
18: A zongora hangoló. A mozikban.
21: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
22: És most a kérdés az ajándék falitöltőért.
6: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
20: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
20: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
22: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrobbás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között. 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
23: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
24: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
25: Mi az? Nem lát a szemétől? Menjen, vegyen szemüveget!
26: Jó, de mégis hol nagy szájú?
25: Én a maga helyében a Sólyom szemoptikába mennék, a Miskolci Metropol üzletházba. Ha most vásárol, ajándékszemüveget is kap, és legközelebb talán észreveszi, hogy jövök. Mert tudjuk, a szemüveg nem való köszönésre. Viszont látásra!
27: Szemét
28: levittem.
27: Villany
28: befizettem.
27: Klíma
28: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
27: Hol?
28: kaisai.hu.
29: Villanymotorok búvárszivattyúk javításához, tekercseléséhez vagy felújításához keres profi szakembereket. Ne kutasson tovább! A Vilfork szakmai csapata az ön elképzeléseihez igazodik, akár villanymotorról, szervomotorról vagy mágnes kuplungról legyen szó. Várjuk Miskolci telephelyünkön, a Gózon Lajos utca 32-ben. Vilfork.
30: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
31: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
32: A Fehér Hulló gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
33: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
34: A nyár nálunk a könnyedségről, a frissességről szól. Kedvenc fogásaidat már házhoz szállítással is kérheted. Napoli étterem és pizzéria. www.pizzanapoli.hu.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
35: Mert

0: egész nap. Csak igazi ma is sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell számítani az Avasi út felújítás következő szakaszában. A kivitelezők az éjszakai órákban végeznek olyan munkálatokat, amelyek ideiglenes útlezárásokat és forgalmi változásokat tesznek szükségessé. Figyelmeztetést adott ki az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága a természetjárók számára. A tájékoztatás szerint a park területén több olyan természeti jelenség és körülmény is előfordulhat, amelyre érdemes fokozott figyelmet fordítani kirándulás közben. Interaktív foglalkozásokon ismerkedtek a fenntarthatóság alapjaival a miskolci diákok. A program célja az volt, hogy a fiatalok játékos formában szerezzenek ismereteket a környezetvédelemről és a tudatos életmódról. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsértékek, sok napsütés várható, de lehetnek gomoly felhők az égen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Indul a kívánság műsor, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a számunk 0620-311-111. Elsőként a vonalban Henny várakozik, szia, kinek szeretnél üzenni?
1: Életem szerelve, Zsoltnak szeretnék üzenni, hogyha lehetne.
0: Már mondhatod is, hogy micsodát?
1: Hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és ő az én hősöm, és ő az én életem szerelme. És mellette vagyok, és nagyon-nagyon szeretem őt.
0: De fog örülni, hogy ezt hallja. Meg ennek a dalnak is az igazi mai slágerek között egy hatalmas kedvenc, Ray és a Where is my husband a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Sokan írják, hogy az M0-áson dugó van. Az M0-ás északi szektorában, egészen pontosan a Megyeri híd után az M3-as felé vezető oldalon egy személyautó és egy tehergépkocsi koccant, a 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás pedig meghaladja 3 kilométert. Türelmesen. A közlekedési infok után pedig Laci várakozik a vonalban. Szia!
1: Tudok zenét kérni?
0: No, ne, csak mondd, mit szeretnél.
1: Új Bibirexát kérem.
0: Akkor ez indul neked, meg Gábornak is. Szilvi üzent Viberen, sziasztok, én páromnak, Gábornak szeretnék kérni valami igazán pörgős számot, ha már dolgozik, és üzenem neki, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Hát akkor ez neki is szól, óriási kedvenc, a Faithless dallal, Bibirexa jön, ez a New Religion, illetve van még itt egy apró infóm. Most kell csörögni, mert aki tizedikként mondja a rádió eszlogent, annak adok egy páros Sopron Fest belépőt.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a kezemben a páros Sopron Fest belépő, amit hát most derül ki, hogy kinek adok át. Mert meglátjuk, hogy ki lesz a tizedik. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Klári vagyok, játékszanyánként.
0: Szia, Klári, honnan?
1: Most Szegeden vagyok éppen.
0: Mit csinálsz? Területi képviselő vagy?
1: Igen, honnan tudod?
0: Hát figyelj, azt, hogy most épp Szegeden vagyok, az lehet taxis, buszvezető, hogy mondjuk, aki a vonatot vezeti?
1: Hát a vonatvezető.
0: Vonatvezető? Azt hittem, van erre valami spéci szó. Mindegy, szóval ők vannak más városban, meg a területi képviselők, amúgy a legtöbben ugyanott dolgozunk. Na, hát Szeged egy jó hely, és pont így kell tizedikként telefonálni Szegedről is, ahogy te csináltad.
1: Azt a minden így végre!
0: Szegedről pedig úgy szól a rádió eszlogen, hogy...
1: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Aztán, nagyon szépen köszönöm! Húzzá!
0: Egyébként hol laktok, honnan fogtok menni Sopronba?
1: Ódmezővásárhelyen.
0: Hát nem vagytok sokkal közelebb az, mondjuk te minden esetre. Megéri, mert jó buli lesz. Érezzétek jól magatokat majd!
1: Nagyon köszönöm, nagyon köszönjük!
0: Játék még lesz a következő órában is, az igazi mai slágerek között pedig ez a folytatás, Exxon, a Misha Miller és a Don Dave pár perc is indítom itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
3: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
10: Emlékszel, amikor beadtuk az Andinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
11: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
12: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
4: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
2: Reklámot hallottak.
13: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Rengeteg az üzenet. Szia Tamás páromnak, Gábornak szeretnék kérni egy igazi mai sláger DJ Metzger Vikitől. Ő dolgozik, és pont ezért kellene, hogy pörögjön egy picit. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, jó a választás, és ezt oda szeretnék kérni. Laci is a vonalban. Ti merre jártok? Szia!
1: Éppen úton vagyunk, osztálykirándulásra.
0: Osztálykirándulásra, azt az, de jó! Kinek üzenünk?
1: Hát ennek az úgymond konvojnak szeretném üzenni, hogy aki utoljára jön oda, az tölti az első kört mindenkinek.
0: Hideg ásványvízből nyilván. DJ Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden. Nektek indul a rádió egyen is. Érezzétek jól magatokat a kiránduláson.
1: Rendben, oké.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ki az, aki szereti a nagy meleget, a nagy hőséget? Annak jó hírem van, holnap 34, aztán 36, hétvégén pedig vasárnap még akár 37 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Nézzük, mivel kezdjük a következő zenei órát. Hello, én Király Tamás vagyok.
2: Kalász Judit vagyok Miskolcról, és a

0: nagyon szeretem ezt a dalt.
1: Azt megértem, mert nagy kedvenc. Pár perc és hozom itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy csörögtél, szép estét, szia!
0: Nektek is, hello, szia!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
9: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
10: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotban is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
11: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nívó.hu.
13: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
14: Villanymotorok búvárszivattyúk javításához, tekercseléséhez vagy felújításához keres profi szakembereket. Ne kutasson tovább! A Wilfork szakmai csapata az ön elképzeléseihez igazodik, akár villanymotorról, szervomotorról vagy mágneskuplungról legyen szó. Várjuk Miskolci telephelyünkön, a Gózon Lajos utca 32-ben. Wilfork.
15: A fehér hullú gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
16: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Különleges közösségi eseménnyel zárták a tanévet a Miskolci Szakképzési Centrumban. Az intézményben első alkalommal rendezték meg a validáláshoz kapcsolódó ünnepséget, amelynek célja az volt, hogy méltó módon búcsúztassák a végzős diákokat. Kiváló a nagy tavaink vízminősége, az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Újabb országos sikert értek el a miskolci mazsorettek. A fiatal sportolók a közelmúltban megrendezett országos bajnokságon szerepeltek eredményesen, ahonnan magyar bajnoki címmel térhettek haza. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsértékek. Sok napsütés várható, de lehetnek gomoly felhők az égen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pörög tovább a kívánság műsor, a számunk 0620-311-111, ide jönnek a közlekedési infók is, többen értek, hogy a fővárosban baleset van sajnos a Könyves Kálmán körúton az Üllői út előtt, köszönjük az infot, vezessen mindenki óvatosan. A közlekedési infók után pedig nézzük, ki van a vonalban. Hello!
1: Kimre vagyok, Kimre. Én már dolgozom.
0: Mit csinálsz?
1: Hát ön ilyen szortírozó cégnél vagyok.
0: Szortírozó cégnél? Fú, óriási a zaj mögötted. Nézzük, hogy mit szeretnél kérni.
1: Martin Garrix testvére.
0: Oké, kinek küldjük?
1: Dolgozóknak.
0: Akkor mindenki, aki még melózik, megkapja ezt az igazi mai slágert Martin Garrixtől, a Butterflies, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jó idő lesz a hétvégén, de szombatra vasárnapra is mondanak elszóltan esőket, szóval azért erre is fel kell készülni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A kíváncsi műsor pedig most épp Sanyi hívta. Szia! Mit szeretnél?
2: Kamrájtól egy zenét szeretnék kérni, és ezt szeretném küldeni barátoknak és ismerősöknek is. Mindenkinek további szép napot kívánunk.
0: Meg hát most már lassan szép estét. Köszi, hogy hívtál, viszont...
2: Igen, szia!
0: Várjál, segítesz nekem?
2: Tessék.
0: Képzeld, van nekünk egy Sopron Fest játékunk, viszont ezt el kell indítani. Annyit kellene mondani, hogy most kell telefonálni tizedikként.
2: Most kell telefonálni tizedikként.
0: Így is van, ahogy Sanyi mondta. Köszi, jöhetnek a telefonok, neked meg szép estét, szia!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefonok, folyamatosan csöngenek, én meg folyamatosan vettem eddig 9-et. És nézzük ki a 10. rádió egy. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Hello, szia, hallottam, hogy most kell telefonálni a Sopron festményekért.
0: Hát mondjuk úgy, hogy most kell 10-ként telefonálni. Nem volt szerinted ez egy picit gyors?
1: Szerintem nem, szerintem nagyon jókor hívtak, legalábbis nagyon remélem, mert...
0: Hát képzeld, az a helyzet, hogy... Te vagy a 10!
1: Ez az, igen, igen.
0: Nem volt gyors! Honnan csörögtél?
1: Gödről csörgök, épp itt a Rákóczi téri körforgalomba hajtok hazafelé.
0: Akkor már meló után mész pihenni?
1: Igen, nagy pihenések. Mennék most a Sopronba is egy kicsit pihenni, így hogy tudom, hogy lehet oda is, azért rögtön jobb lenne, de a mai nap még megelégszek az otthoniban is egyelőre. Ja, és a Rádió 1 csak igazi mai slágernek.
0: És ez az, amivel meg is nyerted azt a páros belépőt.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Úristen, de jó!
0: Nagyon gratulálok! Olyannak tűnsz, aki ilyen tervezgető, szerintem már a fejedben van, hogy kivel fogsz menni.

0: egyébként ez hány, de páros belépő?
1: Hát igen, ez egy páros belépő, tehát valaki még ott a zsebébe fog nyúlni egy picikét, de azért ez szerintem mindenképpen benne van.
0: Nem.
1: Az van, hogy nem. Azt majd szépen megveszitek.
0: Hát figyelj, hárman azért ezt adobjuk, így már így is tök jó fejek vagytok, hogy ezt így elintéztétek.
1: Nagyon gratulálok, még egyszer érezzétek jól magatokat.
0: Rendben, nagyon szépen köszi, és legjobbakat.
1: És szerintem sokaknak fontos info, holnap is lesz még játék, tehát lehet páros belépőket nyerni. Most viszont egy óriási kedvenc, Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő dalt Béla kérte, aki éppen úton van. Elég hosszú úton azt mondta nekünk, hogy hétfőn fog hazaérni. A családjának pedig szeretne küldeni egy dalt Joel Corey-tól. Ez jön már is. És nézzük, hogy ki van a vonalban. Hello!
1: Katla Katalin.
0: Szia! Te kinek szeretnéd küldeni ezt a dalt?
1: A barátaimnak, hogy nagyon köszönöm az évet, és sajnálom, hogy itt kell hagynom őket, és nagyon szeretem őket.
0: Na, miért kell ott hagynod őket?
1: Iskolát váltok.
0: Á, oké, de hát azért a barátságok gondolom megmaradnak, hát azért találkozni lehet velük, megbeszélni.
1: Igen. Nyári szünetben a programokkal, igen.
0: Oké, nagyon jó nyarat neked.
1: Köszönöm.
0: Én pedig nagyon kellemes estét is kívánok mindenkinek, a diszkós itt el, a csapat már itt van, Bárány Attila, Hamai PJ és DJ Junior, 8 órától 9-től pedig természetesen ma is World is Mine, holnap pedig újra Sopron Fest játék is lesz. Király Tamást hallottátok, további szép estét és jó rádiózást a Rádió 1-gyel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifelé.

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Samsby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázs

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az univerzum. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, univer.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
10: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Megújul a miskolci Möberix bútor és lakberendezési áruház. Az átalakítás előtt a kiállított bútor mintadarabokra 50% kedvezményt adunk a készlet erejéig. És ez még nem minden. Hamarosan újra nyitási akciókkal is kedveskedünk vásárlóinknak. Möbelix. A jó árfix.
12: Anya, anya, hallottad? A tyúkanyóban van állatsimogató. Nyuszi, cica, tengeri malac, tyúk, axolotl, ugrálóvár, bűvész és papagások, óriás buborék, igazi kamion.
13: Persze, és tudtad, hogy a tyúkanyó nem csak gyerektábor, hanem rendezvények helyszíne is. Tyúkanyó, ahol az élmények és az emlékek születnek.
14: A nyár nálunk a könnyedségről, a frissességről szól. Kedvenc fogásaidat már házhoz szállítással is kérheted. Napoli étterem és pizzéria. www.pizzanapoli.hu.
10: Klikkelj a rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/rádió1hungary. És kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
10: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
15: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell számítani az Avasi út felújítás következő szakaszában. A kivitelezők az éjszakai órákban végeznek olyan munkálatokat, amelyek ideiglenes útlezárásokat és forgalmi változásokat tesznek szükségessé. Figyelmeztetést adott ki az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága a természetjárók számára. A tájékoztatás szerint a park területén több olyan természeti jelenség és körülmény is előfordulhat, amelyre érdemes fokozott figyelmet fordítani kirándulás közben. interaktív foglalkozásokon ismerkedtek a fenntarthatóság alapjaival a miskolci diákok. A program célja az volt, hogy a fiatalok játékos formában szerezzenek ismereteket a környezetvédelemről és a tudatos életmódról. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsértékek, sok napsütés várható, de lehetnek gomoly felhők az égen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
17: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.
18: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Csütörtök este is indul a Diszkósít Radio Show, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és én DJ Junior.
19: Ladies and gentlemen, my damon, Herman, Admiszi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy idő a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig, és ne tessék elfelejteni, már csak 2-t kell aludni, és szombaton jön a születésnapi party itt a fővárosban.
20: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én is mondanám, hogy itt leszek 9-ig, de nem biztos, hogy itt leszek 9-ig, mert ennek a meccsek is, engem nem érdekel már. Jó, vicceltem. Egyáltalán nem érdekel a foci. Annyira rosszak a meccsek, hogy elképesztő. Nagyon unalmas. Főleg az első, nem tudom, 5-6 meccs. A hátam közepére nem kívánom. Jó, nem mondom, azóta láttam egy-két nézhetőt, de hát üljünk már le.
19: Igen, annyira nem jók a meccsek. 1-2 nézhető volt idáig, de hát az ilyen lesz valószínűleg, hiszen 48 csapatos ugye a világbajnokság. Egy csomó olyan csapat van benne, aki nem üti meg a világszínvonalat, de itt vannak, a részvétel a fontos, szokták mondani. Viszont indítsuk a Diszkósít Rádiósót, és John közösségben a Turn the Lights of DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Rédesod, DJ Juniorral, Bárnyatel és velem Hanvai PG-vel. Picit visszatérnék a világbajnokságra, mert ugye mondtad, hogy nincsenek olyan csapatok, amik világszínvonalok, és ezért rosszak a meccsek. Na most szerintem a világ egyik legjobb válogatott az a brazil, nem? A másik meg a marokkói, most nyertek Ázsia vagy Afrika.
1: Ez jó meccs volt, ez nem volt olyan rossz meccs.
0: Az! Hát majdnem megöltem magam arra az egyre.
1: Nem volt jó.
2: Az nem volt nagyon jó meccs. Nem volt, de nem volt jó.
0: Megöltem magam.
2: Elefánt csontpart.
1: Ekvador, az nem volt egy rossz meccs.
3: A se kuka, nem.
0: Felesd
3: el. Figyelj, őszinte leszek. Ne is beszéljünk erről. A legszomorúbb az egész, mit mondta, hányan kerültek be? 36?
2: 48.
3: 48 csapat. És nem vagyunk köztük.
1: Tehát ez azért van, mert Európának azt hiszem 16 csapatot adtak, vagy 15-öt, nem tudom. Ugye, és egy csomó olyan térség van, olyan földrész van, ahol több csapatot adtak, mint amennyi valójában szerintem megérdemelte volna.
3: Ez elfáradt. A haverom beszél angol, azt mondja, who the fuckers.
1: Én most a kolaszra váltok, mert én el vagyok utazva, és
3: el vagyok utazva.
1: Akkor most a folytatásban Ricky a Poveri, hétfőn mutattam be itt a rádió egyen az újdat, amelyet egyébként a Diszkosít Pizza kóstolóra gyártottam. Csáj Tali, Csá More, DJ Junior MX-ben szól a Diszkositben. Csáj Tali.

0: a rádió, egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít rádió show 3D-ben DJ Juniorral, Hanvaj Pigivel és Bárány Attilával, és jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között az Arnoldok, Leventék, Arnók, Desdemónák és Doloreszek, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Horváth Zoltán DJ Hori, aki háttérben sokat segíti a munkánkat, és aki állandó fellépője a Dance Sized és a Personal Jesus buliknak, Tóth Sándor Bóc a Biztonsia B-középből, Torma Jani Zsanett, Nádasi Mirtil, Baracskai Rita, Bazsa Péter a Rádió 1-ből és Kobolák Gábor barátom. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Tegnap már boldog születésnapot kívántam Tóth Risinek, egy nagyon-nagyon kedves ismerősöm, neki nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és ezúton is szeretném ezt megerősíteni. Ugyebár tegnap volt 47, ő is Iker, és szombaton, na hogy ott lesz az én kis születésnapi partomon, a pesti rakparton.
2: A Horit én is üdvözlöm, sok boldog születésnapot kívánunk neki. A folytatásban viszont jön Hugel, Iman Angel, valamint Ultranate, és ez a Moving to the Sun, és most már a DJ Junior videó csatornán 10 000 körül jár pár nap alatt, ez az eredeti valódi DJ Junior remix, úgyhogy most lejátszom itt a Rádió 1-en.

0: Magyarországú magas BPM tartalmú Adrenalin színű diszkosít a rádió egyen, Bárány Attila itt van, Hanvai PG is itt van, én pedig DJ Junior vagyok, ráadásul én mixelek egészen este 9 óráig.
1: Nekem az jutott eszembe egyébként, hogy néztem a holland-japán meccset.
0: Igen.
1: Először Japán. A japánok azok jók voltak. De nem Y3-ban voltak a pályán. Miért?
0: Szerintem nem engedték meg, a világbajnokságot.
1: Pedig az zseni.
0: Ez a mezők a japánoknak egyébként, az a mezők, ugye? Én még annyit akartam mondani, hogy az első félidő szerintem kuka volt teljesen, a második félidő volt jó ezen a meccsen.
1: Így van, de az végre az jó meccs volt.
2: A japánok szenzációsak, nem tudom, hogy az infokat velük kapcsolatban tudjátok-e, a japán nézők a lelátót, mielőtt elmentek volna, letakarították.
0: Mindig.
2: Azt hagyján a japán csapat az öltözőt úgy hagyta ott, hogy tiszta volt és kitakarítottak.
0: Mindig
2: is. És ugye ez európai sport, és ebben nyújtottak egy meglehetősen számomra is élvezhető teljesítményt. Semmi más nincs a háttérben, csak is az alázat. A japánok a legnagyobb.
1: És az, hogy fejjel értek el gólt a holland védelem
0: ellen. Ők nem magasak.
2: A szamurájok nem magasok, viszont gyorsak és ügyesek.
0: Az jutott meg eszembe, hogy az Európa bajnokságon a japánok is kitakarították. A izet mondanám voksán virág, de nem, mert Európa bajnokságon ilyen nincsenek argentinok, japánok.
1: Jó!
0: Viszont a folytatásban menjünk tovább egy eredeti valóság.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: A héten 4 fellépésem lesz, holnap a Felvidéken Füleken kezdek a Szlovákiai Magyarok Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idei nyári szezonban először. Szombaton pedig Ballószögön zenélek DJ Wallace Fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Én, ahogy mondtam, nem vagyok most itthon, külföldön, de szombat este már hazaérkezek, és utána egyenesen startot veszek, és a Szelidítónál fogok játszani egyébként jó néhány ismert magyar DJ társaságában egy ilyen úgynevezett Classic House Partin, és a folytatásban, ha már diszkosít, akkor hamarosan kész a klip, és remélhetőleg a vokált is befejezzük úgy, hogy ki tudjuk adni a dalt. Jöjjön a vadonatúj diszkosít, ez

0: Itt a vége, fuss el véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik. Már nagyon régen mondtam, de nagyon időszerű, gusztustalan, népszerűek vagyunk, és ennek hamarosan ti is látjátok majd kárát vagy javát, ahogy tetszik. Egy biztos, mi hárman már a búcsúzunk, ők röhögnek, de én meg igazat mondtam, hát ez van mindegy. DJ Junior, Hanvai PJ és Bárány Attila elköszönnek, ne felejtjétek, holnap Fülek és Bogás, szombaton pedig Ballószög és Salgó Tarján. Azt a vissza, bébé!
1: Ameddig a fölkerekén szolgálok, az ennek Hanvai PJ volt, a most szombaton 50. születésnapom, egy 5 órás exkluzív szetter várok mindenki sok-sok szeretettel a pesti rapparton, a belépés díjtalan, tessék megérkezni, már 23 órától elkezdek játszani, de előtte még egy újabb, illetve egy másik 5 órás szettel, Fatboy már délután 6-kor elkezdi a szórakoztatást, szóval tényleg tessék megjönni korán. Szevasztok!
2: Én pedig DJ Junior voltam, az új Rikia Poveri dala, Ciao Italia, Ciao Amore, amit játszottam most is itt a rádióján, kikerül a DJ Junior videócsatornára, és egyébként a héten kedden voltunk még, amikor itthon voltam, egyeztetni a Club Speed bulival kapcsolatban, hogy Bakelitről hogy tudunk játszani majd a Kopaszigáton, ezt is sikerült összehozzunk, úgyhogy július 4-én Club Speed, és hogy miért mondom ezt, mert egy olyan dallal búcsúzom, amelyet nagyon sokat játszottam ott a klubban, és ebből csináltam egy vadonatúj DJ Junior MX-et, jön Jens és a Loops and Things, itt a DJ Junior MX, ezzel búcsúzik a Diszkosit Rádió, és itt a rádió egyen. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Spicoltok, jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, feca nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Show starts now. Well, it's
1: my... Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát, innentől Regál Lili és Joer Junior a lemezjátszói mögött óriási dance slágerekkel és extra újdonságokkal. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Indítom is a mai adást egy olyan DJ-vel, aki egyébként modellként is tevékenykedik. Ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Oh,

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

0: követjük a videóklipjét is.
1: Szerintem ez a videóklip lett az eddigi legjobb, hiszen egy teljesen más arcomat mutatom meg. Tényleg egy olyan oldalamat lehet látni a videóklipben, amit soha nem mutattam semmilyen social media felületemen, úgyhogy nézzétek meg, érkezem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

money. I like money, fancy shit.

Edzsó és az Old School Flavor a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban a háromszoros év DJ-je győztes Regál Lili a lemezjátszói mögött, és hát vannak a pop történelemben olyan dalok, amire aztán nagyon-nagyon sokáig kellett várnia a közönségnek. Ez a most érkező pontosan ilyen, 2016-ban kezdett el dolgozni rajta közösen Martin Garrix és Ed Sheeran, és 10 hosszú

0: közönségkedvenc. Te miért szereted, Lili?
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nemrég lépett fel Budapesten a legendás Empire of the Sun, ez egy gigantikusan nagy sláger volt tőlük az Alive, méghozzá Alok Remixben, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Regál Lili a lemezjátszóknál, mi lesz 10-től?
1: Tartsatok velünk mindenképp, ugyanis nálam van a legújabb David Guetta dal. Ezzel pörgünk tovább hamarosan.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
7: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
8: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
6: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajó.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Elképesztő zenék és elképesztő energiák várnak rátok a mai második körben is. Menjünk tovább, hello Lili!
2: Ciao Geri, akkor csapjunk bele a második órába, ahogy ígértem, itt lesz a legújabb David Guetta dal, de arra még egy picit várni kell. Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regál Lili.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknak

0: 2026 nagy-nagy nyári slágereit mutatjuk most be nektek Regál Lilivel a World Is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en, hát ez az iménti dal, Alex Kenji és a Bumble tarolni fog mindenhol, minden buliban, minden nyári fesztiválon. Csak úgy, mint a következő újdonság, nagyon-nagyon kellett már ez a kollab Jennifer Lopeztől és David Guettától.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World Is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött, Regál

Érezd Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: 11-től jön még Joer Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön, hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na a Tóth Szentály és Fischer pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes párosítás, viszont sikerült megalkotniuk egy olyan dalt, ami szerintem tökéletesen működik a rádióba. Ez nem más, mint a Favor, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Re-

0: szívesen, akkor mostanában eme dal mellett nem lehet elmenni.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a rádió egy születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál.

0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show. A háromszoros év DJ-je győztes Regál Lili állt a lemezjátszók mögött az elmúlt jó két órában. Lili, szuper voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, hogy hallgattatok. Egy hét múlva folytatjuk. Sziasztok!
0: Most pedig jön Joel Junior.
2: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a rádió egyen.
3: My radio show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello, JJ!
1: Szia, Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is Már Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: És tudjuk, hogy imádjátok azt a zenét, ami most jön.
1: A következő dal szerintem az egyik legmeghatározóbb zene lesz a 2026-os fesztivál szezonban, meg úgy a klub életben is, most már elkezdtük játszani a buliban, és nagyon-nagyon működik. Egyébként a TikTokon lett fölkapva, de azonnal berobbant, mert olyan húzása van, olyan vokája van, olyan dinamikája van, ami nagyon kevés zenének, úgyhogy Gordon legújabb dala érkezik, ez a Loco Loco, itt a Where Is My Radio Show-ban,

0: Showban a Rádió 1-en, mellettem éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Leighton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Showban a Rádió 1-en. It's there.

0: Rádió 1-en nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nagy kedvencek ezen az éjszakán is megállás nélkül. Haha, most például Cashmere és a Wild Ride. Telefon, Viber, SMS szám pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napon is Sopron Fest játék a 10. telefonálónak. Ha tudja a rádió eszlogent, páros napi jegyet adunk. Mindenki nagyon örül, én imádom, amikor játszani is tudom. Ezeket most éppen nem játszok, de 10 órától ott is fog, szóval mindenki figyeljen, és ha indul a játék, csörögjünk 10-ként, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Regál Lili a képen Majorkán zenél már több egyszerre. Egy igazi újdonságot hoz most ez a Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a fogyadásban pedig egy óriási sztár, akinek az eredeti neve Rachel Agatha Keane. És aki elképesztően nagy slágereket írt igazi állistás előadóknak, Beyoncé, a Lil Mix, Rihanna, Ellie Goulding, vagy éppen Charlie XCX is ott van a korábbi, hát idézőjeles ügyfelei listáján. Na most viszont egy olyan dal, amit saját magának írt, és óriási sláger, a művész nevén Ray, a nagy kedvenc pedig a Where Is My Husband, amit már is indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köszi pedig Alex Kenji a fogyarásban, akit szerintem nem kell nagyon hype-olni, megteszi az eddigi teljesítménye. Ibizától az Ultra Miami Fesztiválon át Las Vegasig mindenhol játszott már, ahol nagy bulit kell csinálni, és most nekünk igazi nyári hangulatot

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy nyári hangulat a zenékben most. És nyári hangulat a játékokban, Sopron Fest páros belépő, amit ma is lehet nyerni tőlünk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pénteken, vagyis pont egy hét múlva Balázsék hajóznak a Szántódrév konkikötőből. A hajón pedig nem csak a hallgatók és Balázsék lesznek ott, hanem zenei sztárvendégek. Az idejében a BSU-vel és DJ Wesker Vikivel lehet buliznunk, aki a következő igazi mai slágert is hozza. Ezt Nagy Bogival és Dessel. A Jó leszek újra, amit indítok. Gondolatban

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki nagyon jó egyedül, nagyon jó bandában, sőt nagyon jó együttműködésekben is. Hát gondoljunk csak a David Guettával közös világsikereire. Most pedig feat lesz-el, egy újabb világsikert mutat Bibi Rexa az igazi mai slágerek között. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi